0: Manna Hit. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: We're here to encourage you to walk into your new season, a season of freedom and a season of victory. Here it is.

Szerintem néha egyszerűen csak földre kéne borulnunk, mert nem tudom, hogyan lehet, hogy kifejlődjön bennünk az alázat, ha minden, amit teszünk, mindig a javunkra válik, és mindig erősek vagyunk. Bíznunk kell Istenben mindenben, ami történik az életünkben. Az Úr az én pásztorom. Ő egy jó pásztor. Soha nem hagy el. Egyik szemét folyamatosan rajtam és rajtad tartja. Nézzük meg az 1 Mózes 28.15-öt. Ha ez az igerész nem vigasztal meg, akkor nem tudom, mit prédikáljak ma nektek. Nem tudnék semmit mondani, és már ez is sokat mond. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, gondosan figyelek, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Hányszor kellett az életem során fellapoznom ezt, mert annyira elkeseredtem az életemre vonatkozó álmaim és reményeim miatt, mert úgy tűnt, semmi sem történik. És tudjátok, fontos, hogy harcoljatok az ördöggel Isten igéje által. Amikor úgy érzed, hogy a hangulatod süllyed a verembe, ne csak megpróbálj boldog lenni, menj, vedd elő az igét, és tanulj meg elegen igét, hogy tudd, melyikhez fordulhass. Vedd elő a vidám dalaidat, és harcolj az ördöggel az Isten igéje segítségével. Ne csak üldögélj, és hagyd, hogy verje a fejedet, aztán odáig jutsz, hogy egy vagon kereszténynek kell másfél héten át visszaemelnie. Gyerünk, csak egy esténk van, egy esténk, kezdjük el. Értsétek meg, amen? Mert én veled vagyok mindenkor. Isten veled van, akár érzed, akár nem. Tudod, nincs egy érzékelő fordítása a Bibliának. Nem értitek, ugye? Szerintem pedig aranyos. Látjátok, amikor nem próbálok vicces lenni, mindenki nevet, de amikor próbálok vicces lenni, senki nem nevet. Túlságosan hiszünk az érzéseinknek. Nem érzem, hogy Isten velem van. Neked nem kell elmondani neki, hogy hogy érzel. Azt mond neki, amit tudsz. Istenem, mindegy, hogy hogy érzek. Tudom, hogy velem vagy, mert az ige azt mondja, hogy velem vagy. Tudod, elcsodálkozol majd, amikor elkezded mondani. Tudom, hogy velem vagy. Akkor majd az érzések is hozzácsatlakoznak a tudáshoz. A itt mindig előbb jön Isten gazdaságában, és az érzések később követik, mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. A 121. Zsoltár Isten megtartó erejéről szól. Nem engedi, hogy lábad meginogjon, vagy megmozduljon. Ő, aki megtart téged, nem alszik. Amen. Valamelyik nap a stúdiónkban voltam, felvettünk néhány dolgot a tévéadásokhoz a Máté 6. fejezetéből. És ha megnézed a Máté 6. fejezetét egy pillanatra, azt mondja, hogy nem kell aggódnunk semmi felől. Mert ha Isten gondoskodik a madarakról, akkor rólunk is gondoskodni fog. Nem értek többet egy madárnál? Mondja mindenki, többet érek egy madárnál. Nagyon tetszik nekem. Máté 6.26, nézzétek a madarakat. Lehet, hogy itt kezdődtek a madár megfigyelések. Nem tudom. Nézzétek a madarakat, nem vetnek és nem aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok ti sokkal értékesebbek náluk. Amen? Aztán a 30. versben tovább megy, és a fűről beszél. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek? Mondjátok, többet érek, mint a fű. És ezt nagyon szeretem. Lukács 12. fejezet, 7. vers. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél, egy egész seregnél értékesebbek vagytok. Mert pont ezelőtt ezt mondta, egy veréb sem esik le a földre az atya tudta nélkül. Isten szeme rajtad van, és gondoskodni fog rólad.
Amen. Istennek van egy terve, talán nem tudod mi az, de Istennek van terve. Most a pásztor, nagyon szeretem ezt, a pásztor megjelöl minden egyes juhot, hogy mindenki tudja, hogy az az övé. Úgy hívják füljelzés. A juhok fülét megjelölik. Ez a pohár itt ki van jelölve az utazásokra. Nem használjuk az irodában. Ezt az utazásokhoz használjuk. Tudjátok, hogy mit jelent, ha ki vagytok jelölve valamire? Azt jelenti, el vagy különítve egy bizonyos célra. Ez a bárány az én bárányom. Tehát mi is meg vagyunk jelölve, meg vagyunk bélyegezve, el vagyunk pecsételve, ezt mondja a Biblia a Szent Szellem által. Ezt nagyon szeretem. Meg vagyunk jelölve, meg vagyunk bélyegezve, el vagyunk pecsételve a Szent Szellem által. Megjelölt férfi, megjelölt nő vagy. És valószínű, csak el kell kezdenünk mondani, amikor az ördög kikezd velünk, Isten megjelölt asszonyával kezdtél ki, Isten megjelölt férfiával kezdtél ki, ami azt jelenti, nem vagyunk normálisak. Te is rájöttél? De el lettünk különítve Isten használatára. Gyerünk, Áron vétettetek meg, az ő juhai vagytok. Nem önmagatokhoz tartoztok, ezért ne is úgy viselkedjetek. Ne csináljátok azt, amit akartok, amikor akarjátok, és értsétek meg. Az Úrhoz tartozom, megvásárolt, kifizette értem az árat, ő a pásztorom. Én az ő báránya vagyok, és ő csodálatos zöld legelőkre vezet engem. Amikor megjelöli a juhokat, ehhez egy úgynevezett ölőkést használ. Így hívják ezt a pásztorföldön. Ölőkés. És ez fájdalmas mind a juh, mind a pásztor számára. Most olyat fogok mondani, ami lehet, hogy nem fog tetszeni. És talán elsőre nem is érted meg, ezért ne kövezzetek meg, csak adjatok egy kis időt. A jó pásztor annyira szereti a juhokat, hogy bár van, hogy fájdalmat okoz nekik, az végül javukra válik. Miért veszitek el a gyerek kedvenc játékát? Mert ez az egyetlen módja, hogy hallgasson rátok. Nem akarod bántani őket, de tudjátok, hogy segítenetek kell nekik, hogy érettebbé váljanak és felnőjenek. Miért hagy engem Isten barátok nélkül? Tényleg meghoztam a döntést, hogy keresztény leszek, és most mindenki azt hiszi, hogy Jézus bolondja vagyok, állandóan egyedül vagyok. Nem értem, Istenem, azt hittem, jó leszel hozzám. Hát lehet, hogy kecskékkel töltesz időt. A Biblia azt mondja, amikor Jézus visszatér, elválasztja a bárányokat a kecskéktől, úgyhogy lehet, hogy most jót tesz neked, és elválaszt téged már most a tieidtől. Gyerünk! Van itt egy dolog. Isten a szellemi érettséget munkálja az életedben. Túlzottan szeret ahhoz, hogy egyedül hagyjon. Válaszd ki a fájdalmadat. A változás fájdalma, vagy a soha nem változás fájdalma. És számomra félelmetes belegondolni, hogy még akár 20 évig is élhetek, de semmiben ne legyek más, mint most. Mert én szeretnék egyre inkább Krisztusivá válni, és ez azt jelenti, hogy hagynom kell Istent dolgozni az életemben. És én tudom, lehet, hogy azt gondolod, de tudod, az a megölni szó, Joyce, az egy kicsit durva. Oké. Kolossé 3:5.
Öljetek! Ha nem fogadjátok el tőlem, talán elfogadjátok Jézustól, nem tudom. Öljétek meg, hatástalanítsátok, vonjátok meg az erőt a gonosz vágyaktól, amik tagjaitokban bujkálnak, amik csak erre a földre irányulnak, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kabzsiságot, ami bálványimádás. És így tovább, és így tovább. Azt mondja, hogy ezeknek a testi dolgoknak meg kell halni. Menniük kell. Öld meg. Én megtaláltam a legkönnyebb módját a megölésnek. Akarjátok, hogy elmondjam? Hányan akarjátok tudni? Ne etessétek őket. Úgy értem, még a gyom is elpusztul, ha soha nem kap napfényt és vizet. Bármi elpusztul, ha nem etetjük. Tényleg, úgy jöttem rá, mondjuk, oké, vegyünk egy példát. Komoly problémám volt azzal, hogy visszabeszéltem a férjemnek. Most már csak egy icipici problémám van etéren. Most már elég jó vagyok. Elég jó, ugye? Most már nincs ez a problémám. Nincs. Azt mondta, már nincs ezzel problémám. Látjátok? Hurrá, Dave! Nem tudtam befogni a számat. Kellett, hogy enyém legyen az utolsó szó, oké? Tudom, hogy te nem ilyen vagy, de... És ha nem is mondtam ki hangosan, mert eljutottam arra a pontra, hogy ő előtte befogtam a számat, aztán elsétáltam. Ja, azt gondolod, mindig igazad van. Igazad kell, hogy legyen. És ekkor ez történik. Benned van a Szent Szellem, a sátán ellened jön ezzel a kísértéssel, te egy jó kis bárány szeretnél lenni, itt van a pásztorod, csak azt szeretnéd mondani, de mégis azt mondod, de. De Istenem, ez nem igazságos. De Istenem, ő ezt csinálja, de Istenem, ő meg azt csinálja. És Isten csak azt szeretné hallani, igen, Uram, legyen meg a te akaratod, te gondoskodsz minden egyébről. Amen. Tehát, ha Dave csinál valamit, ami nem tetszik, érzem, hogy jönnek a szavak. Gyerünk, valaki megért? Egy testvérnő legalább? Érzed, hogy jönnek a szavak? Na most pont ekkor azt mondja a Szent Szellem, és tudod, persze hallottad az üzenetet, megvetted a CD-t, még a pólót is, tudod, azt mondod, oké. És van egy pillanatod, hogy eldöntsd, azt fogod mondani, hogy aztán végigmész azon, hogy olyan rosszul érzem magam, bűntudat, kárhoztatás, és újra kell csinálnod a tesztet. Isten olyan csodálatos, soha nem buksz meg, csak megismétled ugyanazt a tesztet újra és újra és újra. Milliószor ismétled a tesztet. Azért, hogy felgyorsíthasd, én arra jöttem rá, hogy ennél a pontnál, ha azt kezdem mondani magamban, Istenem, segíts, segíts, segíts, segíts. Látjátok, nem tudjátok egyedül megtenni. Ez a helyzet. Ha egyedül próbálkozol, megbántja Istent, mert ő szeretne mindenben részt venni. Itt van. Mindenben benne akar lenni, ezért szeretné, ha azt mondanád, segíts Istenem, nem tudom megtenni nélküled, és amikor ezt megteszed, akkor bár még mindig nehéz, nagyon nehéz, zárva tudod tartani a szádat. Lehet, hogy ki kell menni a szobából, de sikerült csukva tartanod a szádat. Oké, egy hét múlva megismétlődik ugyanez, újra végigmész ezen, de ekkor már egy picivel könnyebb. Nem sokkal, alig észrevehető, de egy icipicit könnyebb. És aztán, mire századszor ismétled, már nem is annyira rossz többé. Így ölöd meg a testet. És ahogy levizsgázol ebből a tesztből, és pont azt kezded gondolni, és ez így működik.
Mondjuk néhány testvérnő odajön a gyülekezetben, és azt mondja, olyan nehezen fogom be a számat, amikor a férjem, és erre te, és tudod mit? És most már győzelmi leckét adhatsz mindenkinek. És nem fárasztod magad azzal, hogy elmondod nekik, nekem 10 éven át tartott, megjártam a poklot ez alatt, inkább ezt mondod, hát csak annyit kell tenned, hogy gyerünk, igen, tudod, ezeket a dolgokat nem egy dolláros tanítói kézikönyvből vettem, megéltem ezeket, és fájdalmas és gyötrelmes éveket próbálok neked megsporolni. Efézus 1.13. El vagyunk pecsételve, megjelölve, megbélyegezve, mint az övéi, megvédve a megváltás napjára. Senki nem ragadhat ki az ő kezéből. Amen. Rendben. Fontos, hogy biztonságban érezzük magunkat, de el kell mondjam, hogy a cél, hogy eljuss arra a pontra, hogy akkor is biztonságban érzed magad, amikor olyan dolgokon mész át, amik értelmetlennek tűnnek, és nem érted. Mert ha ez nem működik a völgyben, nem fog működni sehol. Amen. Ezért meg kell tanulnunk átmenni dolgokon, és stabilnak maradni. Isten megengedi, hogy átmenjünk dolgokon. Isten a jó pásztor, soha nem tesz rossz dolgokat. Még akkor is, ha most rossznak érezzük, a jövőben a javunkra válik. Megértitek ezt? Oké, menjünk az Ézsaiás 43-hoz. Hadd mutassak meg néhány igét, ami alátámasztja ezt. Jó lenne, ha megtalálnám Ézsaiást ebben a Bibliában. Jaj, szükségem van egy elektromos bibliára, vagy valamire, hogy csak kimondom az igeverset, és kinyílik. Az jó lenne, igen, már úton van, igaz? Vannak már olyan dolgok, amik a hangra aktiválódnak, az jó lenne. Ézsaiás 41:10. Ne félj, Ézsaiás 41:10, ne félj, nincs mitől félni, mert én veled vagyok. Ne nézeges körbe, rémülten, döbbenten, mert én vagyok az Istened. Megerősítelek és megkeményítelek a nehézségekre. Ez az a rész. Isten mindennel, amin keresztül megyünk és nehéz, megerősít. És hamarosan ez a nehézség semminek fog tűnni, és képes leszel még nehezebb dolgokat csinálni. És eljutsz arra a pontra, amikor már nem is zavar. Ahogy régen, nem visszaszólni Dave-nek olyan elképzelhetetlennek tűnt, azt hittem, soha nem tudom megcsinálni, és most egyszerűen csak tudom. Ha mond valamit, és én mondok valamit, ő mond valami mást, rögtön rájövök, olyan, hogy ott voltam már, csináltam, nem megyek oda többé, most már nem nehéz befogni a számat. Persze vannak más dolgok, amik még mindig nehezek, és még mindig megyek át dolgokon, más területeken, de ez a lényeg. Csak úgy juthatsz ki valamiből, ha átmész rajta. Csak úgy juthatsz ki bármiből, ha átmész rajta. Nem szabadulunk meg semmitől, ami elől elfutunk. Szembe kell nézni vele, és küzdelemre készen azt mondani, mindent meg tudok tenni Krisztussal, aki az én erősségem. Megerősítelek, és megkeményítelek a nehézségekre, igen, megsegítelek, igen, felemellek, és győzelmes jobbommal támogatlak. A 15. versben úgy tetszik, új és élesfogú cséplő szánná teszlek. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Amen. Oké. Most bárkiről mondhatnánk ezt, aki tanítja az igét. Az emberek, akik itt énekeltek, szintén jó példák erre. De mondjuk, hogy Isten ide helyezett engem ma este, hogy próbáljak segíteni neked, hogy érettebb keresztényé válj, és Krisztussal kapcsolatba kerülj. Tegyük fel, hogy én ma este egy erős fogú cséplőszám vagyok. De el kellett jutnom a 10. verstől a 15. versig.
Tudtok követni? Nincs jogod felállni és bármit mondani bárkinek Isten kenetével. Sok mindent mondhatsz, de ha szeretnéd, hogy Isten kenete legyen rajta, akkor a megváltás ingyen van, de Isten erejét hordozni az életedben azért árat kell fizetni. Megerősítelek és megkeményítelek a nehézségekre. Új és élesfogú cséplőszánná teszlek. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol poszdorjává. Amen. Tudjátok, hogy egy felkent dicsőítésvezető mennyit tehet, hogy tönkre tegye az ördög tervét az emberek életében? Ez más, mint egy énekes. Sokan tudnak énekelni, de amikor felállsz és kinyitod a szádat Isten kenetével, az emberek meggyógyulnak, a kötelékek lehullanak az emberekről, felemelkedik a depresszió, az emberekben vágy és lelkesedés ébred Isten dolgai iránt. Gyerünk, nem tudsz senkit átvezetni, ha te magad nem mentél át rajta. Nem szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Mi a csodát jelent ez? Unalmas lenne, ha soha semmit nem akarnánk, ugye? Az, aki az Úrban bízik, lehet, hogy szeretne dolgokat, vagy várakozik dolgokra, de mégis megelégedett. Amiről Dávid beszélt, hogy egy megelégedett kis bolyhos bárány leszek. A Biblia beszél a türelmes emberről. Azt mondja, a türelmes ember tökéletes és teljes. Az egyik fordítás azt mondja, nem akar semmit. A másik azt mondja, nincs hiánya semmiben, mert a türelmes ember tudja, hogy Isten megteszi, ami helyes, a megfelelő időben, a megfelelő módon. És őszintén inkább nem csinál semmit Isten időzítése nélkül, hajlandó türelmesen várakozni Istenre, megtenni a legjobbat érte, mert elég okos ahhoz, hogy felfogja, hogyha Isten útjába kerül és átveszi, az csak zűrzavart eredményez. Ezért a türelmes ember élvezheti a mát, amíg vár a holnapra. A türelmes ember élvezi a kis dolgokat, amíg vár a nagy dolgokra. Szeretném azt mondani nektek, hogy élveztem a szolgálatomat, amíg kicsi volt, és 10-15 embernek tanítottam, de nem így volt. Szörnyen éreztem magam, frusztrált voltam, nagy álmom volt, egy nagy látásom, össze voltam zavarodva, nem értettem, miért, Istenem, miért én, miért és mikor? És igen, szeretnék visszamenni és visszavenni azokat az éveket, és azt mondani, bár csak elég okos lettem volna, hogy tudjam, hogy ne siettessem Istent és sürgessem őt, mert amikor eljön a megfelelő idő, Isten megteszi, amit csak Isten tud megtenni, és a napokat, amiket elpazaroltam, már nem kaphatom vissza, de ezt akkor nem tudtam. De most már tudom, és elmondhatom nektek. És még mindig nyerek, mert most Isten hasznot húz a hibáimból, és ez nagyon bosszantja az ördögöt. Mennyire bosszantja az ördögöt, amikor Isten és az ő királysága hasznot húz a mi legnagyobb hibáinkból. Úgyhogy ne engedjétek, hogy az ördög verje a fejeteket minden olyan dologgal, amit elrontottatok az életben. Gyűjtsétek össze, vigyétek Istenhez, és mondjátok, odaadom ezt a szemétkupacot, lássuk, milyen csodát hozol ki belőle. És Isten ettől izgalomba jön, és elkezd dolgozni. Amen? Nincs kárhoztatás annak, aki Krisztusban van. Hagyjátok hátra, ami mögöttetek van, és nyomuljatok előre a jó dolgok felé.

Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez itt a Kapocs, én Majoros Szidónia vagyok, a podcast szerkesztő műsorvezetője. Mai témánk a zsidók és Jézus kapcsolata, illetve a zsidóság és a kereszténység kapcsolata. Vendégeim Tarkata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetője, és Hajdú Ildikó, a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa, aki egyébként az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem felekezeti közösség szervező szakának első éves hallgatója is. Kata, Ildikó, szeretettel köszöntelek titeket a mai podcastban.
2: Szia, Szidónia!
3: Szervusz!
1: Azt mondtuk el, hogy a Zsidók Jézusért Missziónak a munkatársai vagytok, de mi is ez a Zsidók Jézusért Misszió? Mikor és hogyan jött létre? Kata, talán kérdezlek téged, hiszen te vagy a magyarországi vezetője a missziónak.
2: Maga a misszió kerekkel 50 évvel ezelőtt jött létre, éppen most fogjuk ünnepelni ennek a missziónak az 50. születésnapját ebben az évben, augusztusban. De maga ez az egész mozgalom, hogy zsidók Jézusért, tágabb értelemben, tehát Jézusban hívő zsidók. Ez egy kicsit messzebbre tekint vissza. Szoktuk azt mondani, hogy kb. 2000 éves ez a mozgalom, mert hiszen ne felejtsük el, hogy az első követői Jézusnak mind zsidók voltak, és ő maga is az. Nincs ebben semmi furcsa és szokatlan, inkább az a furcsa és szokatlan, hogy Istennek nem csak a zsidókkal kapcsolatosan volt egy ilyen terve, hogy Jézus követői legyenek, hanem az összes nem zsidóval kapcsolatosan is. És aztán a történelem úgy alakította, hogy eltűnt ez a vonal, tehát eltűnt a kereszténységből a zsidó rész, tehát amit a Biblia úgy nevez, hogy a körülmetélkedés egyháza, az úgy beolvadt a nagy kereszténységbe, és ilyen módon ez a fajta identitás, hogy Jézusban hívő zsidók, akik magukat zsidóknak tekintik, de mégis Jézusnak, a messiásnak a követői, ez így eltűnt. És a 19. század végén a Szentléleknek ez egy új munkája volt, amikor is elsősorban Kelet-Európában, tehát itt most Ukrajnát mondanám, vagy Galíciát, Lengyelországot, vagy Moldáviát, illetve Magyarországnak a keleti részére is igaz ez, hogy ott bizonyos vallásos, tehát ortodox vallásos zsidók különböző okokból elkezdtek keresni, és kérdéseket föltenni, és azt találták, hogy Jézus valóban a mi népünknek a megígért messiása. Ilyen korábban is volt természetesen, a 2000 év alatt mindig is volt. De ami az új dolog, az az, hogy ebben a időszakban megtért zsidó emberek azt is mondták, hogy jó, de hát ha ő zsidó, meg mi is azok vagyunk, akkor miért kellene úgymond kitérni a zsidóságunkból is valami más vallás részeként követni Jézust, hogyha mi zsidóként is követhetnénk őt. Tehát ez a mozgalom elindult a 19. század végén, és ez azért érdekes, mert ugye a cionizmus, mint mozgalomról valószínűleg azért sokan hallottak és tudnak. Szintén a 19. század végén indult el Theodor Herzl, ugye aki ennek az atya, vagy Herzl Tivadar, hogy mi magyarosan szoktuk őt nevezni.
1: Igen, igen.
2: Ez a fizikai, Izraelnek a fizikai helyreállásáról szólt, hogy igenis szükségünk van arra, hogy legyen egy saját országunk, sőt, hogy ez a saját ország, ez nem más kell, hogy legyen, hanem azon a földön, amit atyáinknak ígért annak idején Isten. És hát amit kevésbé tudott a világ, hogy közben a Szent Szellem elindította ugyanezt a fajta összegyűjtetés szellemi értelemben, tehát hogy zsidó emberek kezdték azt meglátni, hogy hát a mi messiásunk, egy zsidó messiás, és akkor hogyan is kell őt zsidóként követni, és alakultak olyan gyülekezetek Odesszában, illetve hát más kelet-európai városokban, Kisinyevben és Moldáviában, vagy akár ugye nem lehet ugyan gyülekezet, de Magyarországot is meg szeretném említeni, hogy Tápió Szelén volt egy rabbi, Liechtensteini Zsáknak hívták, aki szintén zsidóként akarta őt követni, és ezért soha nem volt hajlandó bemerítkezni, megkeresztelkedni, mert akkor ez azt jelentett, hogy akkor többé nem zsidó, és akkor a népe felé már hiteltelenné válik az ő bizonságtétele. Tehát neki fontos volt, hogy ő zsidó marad, és ő úgy fog bizonságot tenni Jézusról. És aztán jött a háború, második világháború, tehát ez az ébredés, ami elindult a zsidóságban. A második világháború ezt így agyon csapta, vagyis legalábbis megpróbált a gonosz ezzel ezt agyoncsapni. Tehát, hogy amikor arról gondolunk, hogy miért is történt a holokauszt, miért is történt a második világháború, ez is része ennek, hogy itt elindult egy ébredés a zsidók között, és amikor a zsidó nép elkezdi Jézust követni, akkor Jézus vissza fog jönni. És ezt a sátán tudja. És ezért mindent megtesz, hogy a zsidók minél később higgyenek Jézusban. Tehát a második világháború lefékezte ezt a folyamatot, és aztán most ugrok egyet, és a 60-as években, tehát 1960-as években a hippi mozgalomnak volt az egyik érdekes iránya. Biztos hallottál a Jézus forradalomról, ami ebben a hippi mozgalomban elindult, és csomó fiatal miközben kereste a megvilágosodást és az igazi hitet, hát Jézusra talált rá, és hát ezt meg kell még hozzáegyezni, hogy az a sok zsidó, sok hippi fiatal, mellesleg sokuk zsidó származású volt, és hogyha a Herr című filmet ismered,
1: igen.
2: főhőse egy Aberger nevű zsidó fiatal,
1: igen.
2: aki érdekes módon, pont egy jézusi módon helyet cserélt a barátjával, és ő helyette halt meg. Ez tényleg így történt, tehát az a mozgalom megszülte, tehát akkor indult el az a messiás hívő zsidóság, aminek a vezetői most ilyen 70-es éveikben vannak, akkor voltak fiatalok. És hát így jutottunk el ezen belül a mi missziónkhoz, a zsidók Jézusért misszióhoz.
1: Azt említetted, hogy körülbelül 50 évvel ezelőtt jött létre maga a misszió, ugye a zsidók Igen. Jézusért misszió. Ki alapította ezt, hol és miért, milyen céllal akkor, amikor megalapult? Ki volt már kristályosodva az, hogy mi lesz ennek a missziónak a célja?
2: Moshe Rosennek hívják az alapítót, szintén természetesen zsidó származású, feleségével együtt, egy konzervatív zsidó családból származó zsidók, akik megtértek, és akkor ő egy létező misszióba bekapcsolódott. Ha jól emlékszem, a Chosen People, nem emlékszem pontosan, hogy melyik misszióba kapcsolódott be, az, ahogy ő akkor az evangéliumot vitte a zsidóságnak, az egy sokkal hagyományosabb, tradicionálisabb mód volt. Egyszer egy valamilyen rendezvényen hallott arról, hogy a hippik között milyen munka folyik, és akkor ő eléggé ilyen megvetően reagált ezekre a hippikre, és akkor valaki kihívást intézett felé arról, hogy vajon Jézus nem ugyanolyan egyszerű emberekhez, vagy olyan deviáns emberekhez ment-e oda, mint amilyenek a hippik is ma, és akkor ő bűnbánatot tartott, és megértette, hogy pont oda hívja őt Isten a hippikhez, és ezért ő elment San Franciscóba, tehát átkelt az Egyesült Államokon a kontinensen, és elment a nyugati partra, ahol ugye az volt a gyülekezési helye akkor a hippiknek, és akkor elkezdett feléjük szolgálni. És tulajdonképpen akkor ő külön is vált ettől a másik missziótól, és elkezdett ott szolgálni ezek felé, a fiatalok felé, akik aztán úgy köré gyűltek, és ez egy ilyen nagyon spontán, nagyon családias dolog volt a kezdetekben. Hát a külvilág kezdte őket úgy nevezni, hogy Those Jews for Jesus, tehát ez nem az ő saját nevük volt, hanem így hívta őket a külvilág, és egy idő után azt mondták, hogy tényleg, mi azok vagyunk, Jews for Jesus, és akkor így lett a nevük.
1: Zsidók Jézusért.
2: Zsidók Jézusért.
1: És hogyan alapult meg a magyarországi misszió, vagy mikor kapcsolódott be ehhez képest itt a zsidóság, vagy akár ti konkrétan? Ildikó?
3: Hát a misszió 2011-ben érkezett ide Magyarországra. Hárman alapították meg, az egyik a Kata volt, másik az Avi Snyder, ő ez az amerikai, hát most már 75 éves körülbelül, egy pálapostolt lehet elképzelni, olyan tűz van az Aviban, és pontosan ég benne a vágy, hogy elérje a saját népét az evangéliummal. És egy angol úriember, egy fiatal ember, az Aaron Lewin, ők voltak hárman, akik ide érkeztek 2011-ben Budapestre, és hárman alapították meg. És akkor kezdődött egy utcai evangelizációnak a megszervezésével, és hát ez rendkívül jól sikerült, Isten nagyon megáldotta akkor ezt a kezdeményezést, és gyakorlatilag most már 12 éve vagyunk itt most már Budapesten, és hát a kezdeti három tagból most már 6 vagyunk, akik stabilan, tehát főállásban ebben a misszióban dolgozunk, és számos önkéntesünk is van, akik meg különféle munkában segítkeznek nekünk. Nagyon megáldotta Isten ezeket a kezdeti lépéseket, meg hát az egész folyamatot, amiben vagyunk.
1: Ildikó, te hogyan kapcsolódtál be, és mikor a zsidók Jézusért itt Magyarországon?
3: Hát ez nagyon izgalmas. Szóval ez úgy volt, hogy amikor a Katáék ide megérkeztek, 2010 őszén érkeztetek, ugye, és 2011 tavaszán kezdték el ezt a bizonyos utcai evangelizációt szervezni. Annyit kell tudni, hogy ezek úgy néztek ki, hogy két héten keresztül egy nap háromszor kim voltunk az utcán, egy Zsidók Jézusért feliratú pólóban, és Zsidók Jézusért feliratú kis ilyen flyereket, szórólapokat osztogattunk kint az utcán, Budapestnek a legforgalmasabb terein. Ennek volt akkor a szervezése, és erre keresett önkénteseket a Kata, és több helyre elküldte az e-mail, több gyülekezetnek, hát a Kata nagyon sok mindenkit ismert akkor már itt Magyarországon, több gyülekezethez került el ez a meghívó e-mail, és az én gyülekezetem pont valamiért kimaradt ebből. Viszont az én gyülekezetem pásztorának benne volt egy pásztorkörbe, és oda viszont megérkezett ez az e-mail. És én akkor már benne voltam a saját közösségemen belül egy ima csoportba, és valamilyen olyan szolgálatot kerestünk, ami a miénk lehet ennek a kis ima csoportnak, és hogy hogyan tudjuk az Urat még jobban szolgálni. És aztán egyszer csak az én pásztorom megkapta ezt az e-mailt, és tovább küldte nekem. És mi elkezdtünk ezért imádkozni, ez a kis ima csoport, és úgy voltunk ezzel, hogy akkor megpróbáljuk. És akkor írtam a Katának, és ezért is érdekes ez az egész, mert én zsidó háttérből vagyok, de én nekem nem volt semmilyen olyan, nem nyomás, hanem ilyen indítatás, senkitől nem jött, hogy én menjek utána a gyökereimnek, vagy ez egyáltalán miért fontos. Tehát én úgy gondoltam magamról, hogy én nem vagyok zsidó, mert hogy sem nem ismerem a ószövetségi dolgokat, az ünnepeket nem tartom, azt se tudom, hogy most mik vannak, vagy miért, tehát én úgy mentem ide el, úgy kezdtem ezt, hogy hát jó, mint szolgálat jó, de nem úgy, mint egy zsidó embernek ebbe a Zsidók Jézusért dologba bekapcsolódni. És akkor jelentkeztünk a Katánál, meg is szerveztük az első találkozást, és meg is érkeztünk a Katához, egy külön képzést kaptunk, mert mindenkit kiképeztek ebben, hogy részt vehessünk ezen az önkéntes alkalmon, vagy ebben a szolgálatban, és én akkor még mindig úgy ültem ott, hogy én nem vagyok zsidó, hanem csak én majd így figyelgetek, és akkor ért ott engem az a meglepetés, és nagyon nagy örömmel konstatáltam, hogy tulajdonképpen én nem attól vagyok zsidó, hogy ismerem az ószövetségi ünnepeket, meg megtartom ezeket, hanem attól leszek zsidó, hogy zsidó vér folyik az ereimben. Úgyhogy nekem akkor volt ez a felismerés, és így történt nekem a csatlakozásom a misszióhoz. És akkor elkezdtem önkénteskedni, körülbelül 5 évig önkéntes voltam, és utána pedig már főállású misszionárius lettem.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit hallottunk akkor a Zsidók Jézusért misszió nemzetközi és magyarországi történetéről is, de meséljetek nekünk egy kicsit arról is, hogy nektek hogy alakult a kapcsolatotok Jézussal. Személyesen, hogyha a saját életetekre visszanéztek, feltételezem, hogy jóval korábbra mehetünk vissza az időben, amikor ti hallottatok Jézusról, vagy akár valamilyen irányba elkezdtetek keresni, kutatni, akár nem tudom, Bibliát olvasni. Kata, nálad hogy alakult-e? Hol hallottál először Jézusról?
2: Hát Jézusról már hallottam kiskoromban is, de a családomban nem volt divat a hit. Mind a két szülőm nagyon buzgó. Hát a rendszer ide az olyan volt, hogy egyszerűen nem is, hát én Dunaújvárosban éltem, ott a pláne, ott aztán nagyon szocialista volt minden, és ezért a Biblia az egy műveltségi téma volt, hogyha egy művelt ember az ismeri a Bibliát, de azon túl semmi más, és én nagyon őszintén voltam kommunista, a szónak a legnemesebb értelmében, nem voltam ugyan pártag, de kisztag az igen, meg úttörő kisztag. És aztán elkerültem egyetemre, és az egyetem az úgy felnyitotta a szememet, mert az mégis az egyetem az a hely, ahol ott az ember szembesül, vannak olyan irodalmak, olyan számizdát, meg nem tudom, mindenféle illegális dolgok, amiket olvastam, és akkor úgy rányílt a szemem, hogy hát ez a kommunizmus, amiben én hittem, ez valójában micsoda egy hazugság. És elveszettem a hitemet, és utána elindult egy keresési folyamat, amit most nem részletezek, nagyon hosszú lenne, izgalmas az egész, de hosszú lenne ezt mind elmondani. De az egyetem végére már volt egy megtapasztalásom a másik világról, a láthatatlan világról, elkezdtem olvasni vallásokról, kíváncsi voltam, hogy, vagy úgy gondoltam, hogy majd én kitalálom, hogy melyik vallás illik a személyiségemhez, és én azt fogom választani. Az úr már mosolygott a bajsza alatt, hogy majd én kitalálom, hogy én nekem mi passzol. Ő tudta, hogy mit akar velem csinálni. Hát nem nagyon sikerült a beilleszkedés, ez a rendszerváltás előtti évek voltak, és pedagógusként azt hittem, hogy én erre vagyok teremtve, meg hogy teremtve még nem így gondoltam, de hogy arra születtem, és aztán nagyon kudarcos volt, nem tudtam igazán megállni a helyemet. Mint tanár, azt gondolom, hogy leginkább a gyerekekkel való fegyelmezési problémák miatt.
1: Mert hogy tudjuk rólad, hogy Magyar-Oroszakon végeztél, az akkor még Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen Debrecenben.
2: Igen, jól informált vagy, igen. Akkor én azt gondoltam, hogy na, nézzük meg még egyszer ezt a szeánsz dolgot, mert ugye az volt a korábbi tapasztalásom, és az úr úgy intézte, hogy ne egy szeánszra menjek el, hanem el régi barátaimat látogassam meg, akik azért nem voltak otthon, mert templomba voltak, és hú, mondom, ez micsoda, hát ezek ateisták, mi történt, és megvártam, míg hazajönnek, és akkor ők, két teljesen kicserélt új ember, beszéltek nekem Jézusról. Hát én úgy gondoltam, hogy hát Jézus, hát ez olyan meseszerű, én ez túl okos vagyok. Tehát nem volt semmi gondom azért, mert hogy én zsidó lennék, és akkor ez most probléma lenne, hanem amit úgy belenyomtak a fejünkbe erről az egész kereszténységről, azért az nekem úgy ott volt, hogy a keresztes háborúk, meg az inkvizíciók, meg az egésznek a képmutatása, szóval a kereszténység volt a legtávolabbi dolog, nem is érdekelt, nem is foglalkoztam vele. És amikor ők ott beszéltek nekem Jézusról, és én bennem ott voltak ezek a belső kételyek, akkor egyszer csak egy nagyon világos gondolatom lett, és a gondolat az volt, hogy te pontosan azt keresed, ami nekik megvan. És miért akarod az eszeddel megérteni azt, amit csak a szíveddel tudsz megérteni? És hagyd abba a kérdezősködést, és csak figyelj rájuk. Én nem tudtam, hogy honnan jön ez a gondolat, de ez egy nagyon tiszta és igaz gondolat volt, és onnantól kezdve tényleg hagytam, hogy hasson rám, amit mondanak. Én azon az estén valóban megtapasztaltam, hogy Isten valóságos, hogy Isten szeret engem, hogy terve van az életemmel, és onnantól kezdve efelől nem volt kételjem, utána már csak azt kellett megértenem, hogy miért kell ebbe a dologba még Jézus is. Hát a bűnök miatt kell, mint ahogy később megértettem. Jó, ez oké, meghalt a kereszten, hogy a bűneinkért elhordozza a büntetést, de én, a jó kislánya, jó tanuló, jó sportoló, én hogy vagyok bűnös, tehát még ezt is meg kellett értenem.
1: És mert aztán, hogy azt gondoltad magadról, hogy te nem vagy bűnös?
2: Nem gondoltam azt, hogy nem vagyok bűnös, hanem csak azt gondoltam, hogy jó, elfogadom, hogy bűnös, hogy csak szeretném ezt így megérteni. Mert hogy a saját szememben úgy tűnt, hogy én egy pedálgép vagyok, nem így vesztem magam, de végül is egy pedálgép voltam, aki mindent nagyon igyekeztem mindig jól csinálni.
1: Tehát megfelelni, és szorgalmas voltál, amilyen dolgoztál.
2: És ebben nem fért bele ez a gond, hogy bűnös, ez így nem fért bele nekem. De már volt hitem, volt egy gyermeki hitem Istenben. És ezért őt kérdeztem meg, hogy hát jó, én elfogadom, hogy bűnös vagy, csak mondd meg, hogy akkor ez most mit is jelent rám nézve. És akkor vártam, hogy majd jön egy nagy lista, hogy ezt csináltad, azt csináltad, ezt meg nem csináltad. És nem lista jött, hanem csak egy nagyon egyszerű gondolat, és megértettem azt, hogy eddig minden jó cselekedetem, minden a legnemesebb dolgom, amit tettem az életben, mind végül is önmagamért volt. Nem adtam Istennek dicsőséget, hanem önmagamnak adtam dicsőséget. A saját vállamat veregettem meg. És a szívem trónusán nem Jézus ült, hanem én. És amikor ezt megértettem, akkor megértettem azt is, hogy minden bűnnek ez a gyökere. És akkor tudtam, mit kell csinálni, trónfosztás. Kata, kijön a trónszékről, és Jézus be. Tehát ez volt az én megtérésem, hogy ezt én megértettem, és meg is tettem, megléptem ezt a döntést, és hát ez már több mint 30 éve volt, és hát nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a döntést meghoztam.
1: Ildikó, hogyan történt nálad ez a dolog? Hogyan ismerted meg Jézust te személyesen?
3: Hát én nem úgy, mint a Kata. Én nem voltam olyan jó kislány. Hát nekem az apukám kommunista volt, és nagyon ateista, úgyhogy én Zola könyveken nőttem fel, és nagyon szerettem, és hát végülis aztán később kiderült, hogy a zsidó ember az jellemző, hogy állandóan vitatkozik, és ahol két zsidó van, ott három vélemény, úgyhogy az állandó vitatkozás, ez úgy bennem volt már egészen fiatalon. A középiskolai osztálytársaimmal nagyon jókat vitatkoztam arról, hogy nincs Isten, tehát volt református osztálytársam, és ő próbálkozott nekem Istenről beszélni, és az anyukám nagyon szerettem, mert gondoltam, hogy akkor majd valami hatással lesz rám, de csak addig volt rám hatással. Nagyon érdekes volt, hogy abban a korban még itt a mozikban nem nagyon játszottak Jézusról filmeket, viszont a református egyházban nem rendszeresen, de voltam egy párszor, hogy Jézusról szóló filmeket levetítettek. És csak azért mentem el, hogy információt szerezzek azért, hogy bebizonyítsam, hogy miért nem igaz az a film. Tehát én ebben nagyon képeztem magam, és nagyon sok mindent olvastam, buddhista dolgokat, meg egyebeket. És hát aztán így nőttem föl, tehát az egész kamaszkorom, meg a fiatalkorom az ezzel telt el. Tehát én nem olyan voltam, aki azt mondta, hogy hát ők is aranyosak, meg szeretjük a vallásos embereket, meg ilyen elfogadok mindent, hanem én mereven ellenálltam, és a Jehovákkal is leálltam vitatkozni, tehát mindenkivel igyekeztem vitatkozni. Közben férhez mentem, született két fiam, és hát aztán ezt az életet éltem tovább, voltam agykontrollon, elvégeztem ezt az agykontroll tanfolyamot, tehát nekem is volt egy keresésem, tehát valamit kerestem, csak nagyon rossz helyen, és az agykontrollról rettenetesen rossz élményem volt, tehát az egy olyan csapás volt az életemben, hogy megértettem, hogy na ezt nem, tehát itt biztos, hogy nincs az, amit én keresek. Nem tudtam, hogy mit keresek, csak valamit kerestem. És akkor most én is ugrok egy kicsit az időbe. A kisebbik fiam az elkezdett gitározni, és akkor volt másodikos általános iskolás, és a férjem is nagy gitáros volt, és hát innen jött ez a fiamnak ez a gitár szeretete, és beirattuk az általános iskolába, ott volt zeneiskola, beirattuk a gitár szakra. És akkor a gitártanár az egy újjászületett keresztény ember volt, úgyhogy a Chopin meg az egyéb komoly zenei dalok helyett ő dicsőítéseket tanított a diákoknak, úgyhogy ez egy nagyon klassz volt. Hogy
1: hogyan csempésztük be az üzenetet, igen, a gitárórára.
3: Nagyon klassz volt, és ez a gitártanár ez nem csak tanította a gyerekeket gitározni, hanem ez egy nagyon jó evangelista volt, mert a szülőkkel elkezdett barátkozni, és elkezdte nekik hirdetni az evangéliumot. És az én férjem meg ez a gitártanár hasonló karakterűek voltak, és nagyon jóba lettek. És az volt a nagyon érdekes, és nagyon hálás vagyok ezért a férjemnek, mert hogy ő azt mondta ennek a gitártanárnak, hogy őt ugyanez a rész, ez a dolog nem érdekli, de a feleségemet igen. Hogy honnan tudta, nem tudom, de így jöttek be a mi házunkba. És elkezdődött, akkor már vele kezdődött el a vitatkozás. És 3 hónapon keresztül vitatkoztam vele, ő jött Isten igéjével, én megpróbáltam meggyőzni, de hát nagyon rossz.
1: De miről próbáltad meggyőzni? Arról, hogy nincs amit igaza. Mondasz, hülyeség, az nem igaz?
3: Igen, tehát például az, hogy ugye a buddhizmusnál ott nincsen így megnevezve, hogy bűn, és ugye úgy volt akkor, hogy a kereszténység, mint monoteizmust, Isten úgy lett beállítva, hogy az egy szigorú, az egy dádá, meg ezt nem szabad, meg azt nem szabad, bezzeg a buddhizmus az milyen klassz, mert ott az ember azt csinál, amit akar, és minden majd ő eldönt magának, és egyébként meg minden nagyon szép, de a kereszténységnek az Istene,
1: az egy szigorú Isten, bűntek, parancsolatok Isten. Vannak.
3: Így van, tehát ezt vettem le, és ebből folyt itt a vitatkozásunk. Aztán úgy éreztem, hogy hát úgy egyre gyengébbek az érveim, és akkor egyszer kaptam tőle kölcsön egy könyvet, és a könyvnek a címére már nem emlékszem, csak az volt az utolsó mondata, a könyv végén benne volt a megtérők imája. A megtérő imához az a mondat vezetett el, hogy egyedül Jézus az, aki téged tisztára tud mosni. És én, amikor elolvastam ezt a könyvet, másnap vagy pár nappal később álltam a zuhany alatt, és így rám zuhant ez az egész, hogy az egész életemben én annyi minden rossz dolgot csináltam, annyira sokszor voltam Isten ellen, meg egyébként is, amiket kamaszkoromban csináltam, hogy nincs az a szappan mennyiség, ami engem tisztára tud mosni, és átéltem azt, amikor biztos nem ez, amikor a gyilkosok itt próbálják mosni a kezüket a csap alatt, és még mindig véres a kezük, és látja azt, hogy nem tudja tisztára mosni, ezt éltem át, hogy nem tudom magam, és hogy nekem kell. Ha Jézus az, aki engem tisztára tud mosni, akkor én megyek. Úgyhogy ott a zuhany alatt én ezt eldöntöttem, És akkor azt hiszem másnap vagy két nap múlva elmentem, és elmondtam a megtérő imáját, és akkor onnantól kezdve történt egy nagy fordulat, és onnantól kezdve nem volt kérdés. Ott már nem volt kérdés, hogy Jézus az, aki engem tisztára mosod, és én akkor hozzátartozom. És onnantól kezdve követem őt. És aztán utána jöttek a fiaim is, mind a kettő.
1: Tényleg?
3: Tényleg, egy éven belül megtért mind a kettő. Igen, úgyhogy ők ma nagy szolgálók, ők is az Urat szolgálják.
1: Na, hát köszönjük, hogy hallottuk a ti történeteteket. Hogy látjátok így a saját helyzeteteket a zsidóságon belül? Mennyire vagytok ti átlagon túli zsidók akármilyen értelemben? Tehát, hogy milyen a mai zsidóknak a kapcsolata Jézussal? Ti vagytok a különcek, vagy ti vagytok az átlag? Hogy látjátok ezt?
2: Hát abszolút kilógunk, tehát ezt lehet így röviden összefoglalni, hogy nagyon kilógunk. A magyarországi zsidóság nagyon elveszítette a hitét, és a hitet most nem is Jézusban, hanem egyáltalán Istenben. És ez visszamegy a holokauszthoz. Hát nyilván a holokauszt az már csak egy csúcspontja volt az egész 2000 éves üldöztetésnek, ami hát Jézus nevében történt sajnos. Voltak ugye korábban is, lehet mondani, hogy az egyiptomi fáraó is ugye üldözött minket, Hámán is el akart minket pusztítani, de ezek már rég voltak. Amire jobban emlékszik a zsidóság, az az, amit a kereszténység művelt, és ez a szomorú. És ezért, hogyha valaki azt mondja, hogy hát Jézus, ami messiásunk, az számukra egy ijesztő dolog, ez, tehát nekik nagyon nehéz elfogadni azért, mert hogy akkor ők úgy érzik, hogy az ő őseik sírjára köpnek, az ő őseik hagyományát tagadják meg, azokat az ősöket, akiket Jézus nevében üldöztek, mint hogyha átállnának az ellenség oldalára. Tehát érzelmileg ez azért nehéz egy zsidó embernek egyáltalán fontolóra venni azt, hogy lehet-e Jézus a messiás. Most csak egy ugrottam egyet, mert maga az Isten hit is ugye kérdés, nem csak a Jézus hit. Tehát a ma élő magyarországi zsidóságnak a nagy része az Istenben sem hisz, és Ildinek most nagyon konkrét tapasztalatai vannak erről, ahova járott az Orzsén. És akikkel mi foglalkozunk, ugye sok holokauszt túlélővel, vagy másodgenerációssal, tehát úgy jöttek ki a holokausz poklából, tehát nem az volt a legnagyobb vesztesége a zsidóságnak, hogy 6 millió, és ebből 600 ezer magyar zsidó soha nem tért vissza, hanem a legnagyobb veszteség az volt, hogy a hitük nélkül tértek vissza. Tehát a legtöbb mai élő zsidó ember azt mondja, hogy hol volt Isten. És ha ez egy olyan Isten, aki ezt megengedi, akkor én ebben az Istenben nem hiszek. Tehát érdekes az, hogy valamiképpen van a fejükben egy Isten, csak úgy döntenek, hogy ők megbüntetik ezt az Istent azzal, hogy nem hisznek benne. Tehát, hogy ez a nagy blokád az ott van, ez a holokauszt, ez a nagy megbotránkozás a zsidóságnak. És ezért magáról Istenről is nehéz beszélni, nem ismerik a saját szentírásukat. Isten, ha van is valami Isten képük, az egy távoli Isten, aki vagy törődik velük, vagy nem. Egy deista Isten kép inkább. Tehát, hogy valahol ugyan van, de hogy hát, hogy megengedi, hogy a teremtménnyel mindenféle szörnyűség történjen. És nincs reménységük. Tehát, illetve van az emberi dolgokban, emberi teljesítményben, kultúrában, gazdasági előrejutásban van hitük, vagy abba kapaszkodnak.
1: Tehát, hogy saját maguknak ki tudják munkálni, amit elérnek, amire eljutnak az életben.
2: Igen, intellektuális teljesítmény. Uh-huh. Tehát ezen a téren tényleg kiemelkedő zsidó teljesítmények vannak. Vagy akár ha Izraelt nézzük, ott is Izrael miben hisz? A saját Mossadjában, a saját fantasztikus hírszerző szolgálatában, meg a saját IDF-jében, a saját hadseregében. Tehát ezek mind az emberi szinten való bizakodás, tehát nem az örökké valóban, nem Istenben van a bizodalmuk, és ahogy mi ugye szolgálunk feléjük, és ezzel egyre jobban szembesülünk, ez nekünk nagyon sok fájdalom. Nagyon nehéz.
1: Mi tud akkor utat mutatni? Mivel tudtok feléjük közelíteni? Hogy tudjátok elmondani nekik azt, hogy A saját tapasztalatotok szerint, amit ti megéltek, ezt a kapcsolatot Istennel megéri helyreállítani? És hogy tudjátok nekik azt mondani, hogy ez jó, Isten jó, és hogy jót akar főleg az ő népének? A választott népről beszélünk. Hiszen pont azt kellene, hogy érezze a nép, hogy különleges Istennek. Idézőjelben nem is csak olyan, mint a többi ember, hanem még kifejezetten Isten kedvence, kegyeltje, a választott nép.
3: Igen, hát ez egy nagyon hosszas próbálkozás, amit most leginkább itt a holokauszt túlélőkkel tapasztalunk meg, pont amire rákérdeztél most, Szidi, hogy megértettük azt, hogy igen, amit most a Kata elmondott, hogy ez a keménység, ez úgy bennük van, és hogy tényleg olyan, mint amikor felakad egy lemez, hogy amikor valamit megértenek, amit szeretnénk nekik mondani, mondjuk akár igéből alátámasztva, akkor mindenki az, igen, értik ők, de hol volt Isten akkor? Tehát mindig ugyanide lukadunk ki. Azt kezdtük el megérteni, hogyha ezeket az embereket elkezdjük szeretni, már nem mintha egyébként nem szerettük volna őket, csak hanem, hogy valahogy más módon, valahogy bemutatni nekik Isten szeretetét, nem csak egy öleléssel, hanem egy folyamatos kapcsolattal, és nem csak igét olvasunk velük. Tehát ez is hozzátartozik, amit én nekem is meg kellett értenem, hogy nekem is vannak holokauszt túlélőim, és volt egy nagyon érdekes dolog, ez pont a Covid idején volt, hogy hívogattam rendszeresen telefonon, és hát elmenni hozzá nem tudtam meglátogatni. És akkor egyszer csak azt mondta nekem, hogy hogy lehet az, hogy te csak telefonon hívsz engem, és nem kérdezed meg, hogy mit tudsz nekem bevásárolni, segíteni. És ez rádöbbentett arra, hogy hát tényleg, hát többet kell, hogy oda tegyünk, mint az, hogy az igét most mi kivesézzük. És akkor gyorsan oda mentem az Úrhoz, bocsánatot kértem, és kiderült, hogy fáj a hátla, és akkor elmentem, mondom, Uram, megmasszírozom, bármit megcsinálok, csak álljon helyre a kapcsolatunk. Tehát, hogy egy olyan fajta szeretetet kezdtünk el adni feléjük, egy olyan törődést adunk nekik. És mindegy, hogy van családja, mert ennek a hölgynek például van, ez teljesen mindegy, nem érdekes. És elkezdték ezek az emberek megérezni, hogy itt valami van, itt valami többet kapnak, kapják az igét is, és hívjuk őket folyamatosan arra, hogy közeledjenek az Úrhoz, de megérezték azt, hogy itt több van, és elkezdtek hozzánk szeretni járni. Ezek a kapcsolatok, ezek nagyon hosszú út vezet el oda. Tehát sokkal nehezebb az ő szívükbe beletalálni, megtörni, hát kemény, nagyon kemény az ő szívük, hiszen hát évek óta ugye ez rakódott le, és hogyha főleg, hogyha mondjuk kereszténységről hallottak, akkor tényleg volt egy ilyen folyamatos bezárkózás. Tehát ez egy hosszú út, viszont van eredménye, mert voltak, akik már átadták az életüket, és azért voltak olyan holokauszt túlélőink, akik már pár évvel ezelőtt elköltöztek, és az Úrhoz költöztek el, és mi vezettük oda őket. És ez egy olyan fantasztikus dolog, és én mindig azt mondom, hogy ez olyan megtiszteltetés Isten részéről, amikor ránk bízza ezeket az idős embereket. És olyan csodálatos látni az ő kis bukdácsolásukat, meg lépegetésüket, de azt is, ahogy ragaszkodnak hozzánk. Úgyhogy így.
2: Egy konkrét történetet szeretnék hozzátenni, egy konkrét személyhez, hogy kicsit illusztráljam ezt a dolgot, mert most pont nem is olyan rég írtam őróla egy rövid cikket. Hát a nevét akkor én most így elhallgatom, és Balázsnak nevezem őt, tehát nem ez az igazi neve.
1: Rendben. Köszönjük szépen.
2: Ő olyan túlélő, akit nem vittek el, kisfiú volt akkor a vészkorszak alatt, viszont bekerült a Sztélo Gábornak a gyerekvárosába. Sztélo Gábor evangélikus lelkészre bízták rá a vészkorszakban, tehát 44-ben, az, hogy összeszedje a zsidó, evangélikus zsidó gyerekeket, akik ugye szanaszét a városban más szülők nélkül szétszórva voltak, és hát ő sokkal többet tett ennél, mert nem csak a evangélikus zsidókat, hanem a mindenféle zsidó gyereket összeszedte, meg a nem zsidó gyerekeket is, akik hallódtak. Szóval neki csak az volt fontos, hogy ha szüksége van segítségre és gondoskodásra, akkor az ott van. És akkor végül lett, mikor vége lett a háborúnak, akkor egy csomó gyerek ott maradt nála, mert a szülők nem jöttek értük, mert a szülők meghaltak. És akkor létrehozott egy Gaudiopolis, az Örömvárosa nevű gyermek köztársaságot, ahol volt miniszterelnök, meg kormány, és mindent, hogy a gyerekek választottak, saját újságuk volt, fantasztikus volt, amit csináltak, és ennek volt ez a Balázs is a része kisgyerekként. De most erről nem akarok többet beszélni, hanem arról, hogy, ő egy pszichiáter volt különben aktív korában, és nagyon, nagyon ateista volt. De mégis valahogy úgy több rendezvényünkre eljött, és egyszer csak most nemrég, amikor volt a Hanukánk, és a Hanukáról ment hazafelé, vitte őt az egyik önkéntesünk, aki már rendszeresen hozzaviszi őt autóval, és aki amúgy nem csak abban a szolgálatban segít, hogy autóval hozzaviszi, hanem ő számítástechnikus, tehát bármi, ami Balázsnak a számítógépével kapcsolatos probléma, akkor ő mindjárt ugrik és jön és segít. És azt mondta neki, Balázs, hogy úgy érzem, hogy körülölel a szeretet. És akkor ez így nagyon megérintett engem ez a mondata, ez visszajött hozzám, nem voltam ott, csak ez az önkéntes elmondta ezt a mondatot. És akkor úgy végig gondoltam, hogy hát tényleg, hát mi elkezdtünk az Ildivel járni hozzá, leszüreteltük a fügéjét, fügelekvárt főztünk belőle, egy részét neki adtuk, másik részét pedig elvihettük, leszüreteltük a Szilváját, egy kicsit rendbe raktuk a kertjét, akkor szereztünk neki takarítót, az a takarító szintén tesó, aki nagyon szereti a zsidó embereket, és azért van ott, tehát amikor jár, akkor mindig valahogy meg akarja áldani a Balást. Akkor van egy másik testvérünk, akivel együtt jár vizitornára, akkor ott is kap egy adag szeretetet, tehát, hogy Isten úgy körülveszi, hogy tényleg annyira mozgósítja a körülötte levő hívőket, hogy egyszerűen nem tud elfutni ezzel a szeretet előtt, annyira körülveszi. És például most lesz majd egy tea délutánunk, ahova már is hívtam őt, nem hívtam, azért nem, mert azt mondta, hogy ő akkor nem ér rá, mert akkor jön hozzá, amit tudom, egy gyógytornász. És erre kiderül, hogy ez a másik tesónk, aki vizitornázik vele, az meg meghívta, hogy feltétlenül jöjjön, és most jön. Tehát az a fantasztikus, hogy azt látjuk, hogy neki mi egy család lettünk. Mm. Még nem hisz, vagyis már lehet, hogy egy kicsit hisz, de egyszerűen ugye azt mondja az ige, hogy aki titeket befogad, az engem fogad be, és ő már befogadott minket, és azért tulajdonképpen Jézust is befogadta, már csak ki kell mondja a szájával, de hogy annyira csodálatos látni, ahogy Isten munkálkodik benne.
3: Igen.
1: És gondolom, hogy nem ő az egyetlen, akivel ilyen megélésetek van, hogy láttok embereket valamilyen módon megpróbálni kapcsolódni, vagy újra kapcsolódni Istenhez.
3: Ha még ezt hozzátehetek, hogy ez a bibliai tea délutánunk, ez úgy néz ki, hogy van, amik a Zoomon jönnek be, Zoomon is vannak az emberek, és személyesen is vannak. Úgyhogy ez nekünk mindig egy olyan kihívás technikailag, hogy most kivetíteni, meg laptopon, meg egy mindenki mindenkit lásson. És itt a az egy 93 éves holokauszt túlélő, tehát ő tényleg egy túlélő.

0: este a délutánon eljön, 93 évesen, és végig hallgatja, és amikor elmegyek hozzá, és imádkozom érte Jézus nevében, azt ő örömmel veszi, és elfogadja. Mielőtt kórházba került, ott voltam, és meglátogattam, akkor is azt is elfogadta, tehát itt is épül, így épül neki ezek a kapcsolatok. Mm. Úgyhogy ez olyan csodálatos.
1: Azt említetted, Ildikó, az imént, hogy ahol két zsidó van, ott három vélemény van. Tehát, hogy ez jellemző a zsidóságra, hogy nagyon filozófikusak, mélyen gondolkodó emberek. És akkor itt visszatérhetünk a kérdésre, ami a holokauszthoz is visszavisz, hogy nyilván az a fő kérdése a zsidóságnak, hogyha Isten jó és szerető, és valóban olyan, amilyennek a keresztények leírják őt, vagy amilyennek a Bibliából megtapasztaljuk, amilyennek Jézust láttuk. Jézust ismerjük, akkor hogy engedhette meg a holokausztot? Van-e erre valamiféle válaszotok? Tehát mit tudtok mondani ezeknek az érvelő, filozófus alkatú embereknek, akik mindig és mindig visszatérnek ehhez az alapvető kérdéshez? Hogy engedhette meg a jóságos Isten a holokausztot? Mi a válaszotok? Mit tudtok ezeknek az embereknek mondani?
2: Ez valóban egy olyan kérdés, amire fel kell készülnünk, és kell tudni válaszokat adni, és azért az Ildi meg én egy nagyszabású projektbe fogtunk még pár évvel ezelőtt. Miért szenved a zsidó nép címmel? Csináltunk egy filmsorozatot, ez most nagyon nagy képűen hangzik, mert hogy ez ő volt a operatőr, meg a sminkes, meg a sugógépet ő tartotta, meg szóval minden ő volt, és én meg voltam, aki megírtam a szövegeket, meg elmondtam, úgyhogy így voltunk mi ketten.
0: És ezt nyáron forgattuk tűző napon, úgyhogy még közben le is barnultunk.
2: Picit hosszabb, mint 10 perces blokkokban, azt hiszem 7 ilyen részt csináltunk, és az volt a dolognak a lényege, hogy végigmentünk a bibliai időszakon, hogy nézzük meg azt, hogy a Biblia mit mutat arról, hogy mikor szenvedett a zsidó nép, tehát mikor engedte meg Isten, hogy a zsidó nép szenvedjen, majd pedig ebből, amit a Bibliában már megtanultunk alapelveket, tudjunk következtetéseket levonni arra az időszakra, amikor már a Biblia már nem követi tovább a történelmet, de hogy a történelemben további szenvedések is voltak, zsidó népnek további szenvedései is. Hát arra jutottunk, és ez egy nem könnyű dolog, hogy ugye az egyik oldalról ott van az a viszonylag könnyű válasz, hogy mivel a zsidó nép választott nép,
1: igen,
2: és ők képviselik Istent, és ugye van az Istennek az ellensége, a gonosz, és a gonosznak is vannak emberei. És mivel Istent nem lehet képen vágni, meg nem lehet lelőni, meg nem lehet gázkamrába vinni, ezért az ő népét próbálja a gonosz minden korszakban valamilyen módon kiiktatni, megszüntetni, már csak azért is, mert hogy a zsidó népen keresztül van az isteni ütterv. Tehát, hogyha nincs zsidó nép, akkor nem születik meg a zsidó messiás. Ha már megszületett a zsidó messiás, akkor azt meg kéne ölni, ugye ez volt a Heródesi gyermekgyilkos. Tehát mindig volt egy állandó kísérlet arra, hogy a választott népet, illetve a messiást kiiktatni, mert az emberiségnek a üttörténete, megmenekülése a zsidó nép létéhez kötött. Tehát ez az egyik oldal, ami a zsidó nép számára viszonylag könnyű ezt az oldalt így felfogni, meg megérteni. És akkor még most, ugye pont most volt erről szó legutóbb, hogy a József korában élő fáraó, majd pedig a József halála utáni fáraó nagyon jól példázza azt, hogy a zsidó népet, ha áldja egy pogány uralkodó, akkor hogyan jut maga a pogány uralkodó és áldáshoz is, hiszen az Ábrahámnak megígérte Isten, hogy aki téged áld, az áldott lesz, aki téged gyaláz, az átkozom, azt én megátkozom. És ez az alapelv, ez tényleg működik, hogy a józsefi fáraó, az fölismerte azt, hogy Józsefen keresztül áldás jött Egyiptom számára, és ezért ő József testvéreit is megáldotta, felajánlotta nekik a legjobb földterületet, jószágai felügyelői vetette, minden módon megáldotta, pedig őket nem ismerte. Ő csak azért, mivel Józsefet ismerte, ezért az ő testvéreit is megáldotta. Tehát pontosan az, mint hogyha ezt most átemeljük ugye Jézusra, hogyha egy keresztény egyház vezető, vagy akár egy politikai vezető felismeri azt, hogy Jézus nekem áldás, az én nemzetemnek áldás, akkor az ő népe, az ő atyafiai szintén megáldom őket is, mert hiszen én egy zsidó messiáson keresztül kaptam áldást, és ha én ezt teszem, akkor az áldás lesz a számomra. A második fáraó viszont nem ismerte Józsefet, és azért amikor a zsidó népnek a szaporodását és áldását látta, az számára ijesztő volt, uh-huh. És azért mindent megtett,

0: hogy elnyomja őket. Először azzal, hogy nehéz kényszermunkára kényszerítette őket, utána pedig azzal is, hogy a fiú sem őket megölette. Mindez abból a félelemből fakad, hogyha azt látta, hogy a zsidó nép áldott, akkor ő nem tudta, hogy ez nekünk is áldást jelent, hanem megijedt tőlük, és elkezdte őket üldözni. Tehát ezért az a kulcs, azt ő elveszítette. Ezért aztán tényleg az is történt, hogy a tíz csapás, meg a további dolgok, ahogy elpusztult az egyiptomi sereg, amelyik üldözte a menekülő zsidóságot, mind azt mutatja, hogy valóban az Ábrahámnak adott ígéret, az működik. És akkor most már innen csak egy lépés, viszont a zsidó népet nem érheti semmi gonosz addig, amíg mi engedelmesek vagyunk. És ez a másik oldal, és ezzel már nehezebb mit kezdeni, pedig ott van ugye az 5 Mózes 28-ban, ha engedelmes vagy, akkor ilyen és ilyen áldások fognak téged követni, az ellenség egy úton jön feled, és 7 úton távozik, és ahogy József is, amire veted a kezed, azon áldás van, ha viszont engedetlen vagy, és akkor ott sorakoznak az egyre súlyosabb átkok minden területen, hogy mi fog történni, ja, nem bezárul az ég, kiszáradnak a vetések, hiába dolgozol a földön, nem más fogja elvinni, és aztán az ellenség elhurcol téged, mert idegen földön fogsz, ott is reszketni fogsz, és így tovább. Tehát ez benne van az igében, hogyha engedelmesek vagyunk, akkor hiába az ellenség hozzánk se tud érni. Mi egy elpusztíthatatlan nép vagyunk, mert az Istennel szövetségi viszonyban vagyunk. Egészen addig a pontig, amíg mi a mi oldalunkon levő szövetségi feltételeket megtartjuk. Tehát sajnos ez is igaz, ez is benne van a Bibliában, és ez már nagyon nehéz a zsidó embereknek így elmondani. És azt, ez a teljes igazság, hogy bizony, ez így van. És ezért mi ezt megpróbáltuk az Ildivált beszélni erről a nehezebb oldaláról a történetnek, és azt láttuk, hogy ők még nagyon messze vannak attól, hogy ezt úgy beismerjék, hogy belássák, tehát ezért marad a szeretet útja. Tehát mi úgy érezzük, hogy megértettük, hogy miért történtek ezek a dolgok, miért engedi meg Isten. Azért engedi meg, mert mi, mint szövetségi nép, nem voltunk az ő befedezése alatt. Nem voltunk engedelmességben. Ezért engedi meg. De ha megtérünk, akkor ez megfordul. Tehát ahelyett, hogy próbáljuk teológiailag minden módon megmagyarázni nekik, mert egyszerűen itt ezt ők még nem értik meg, csak a szív szintjén. Ahogy én is csak a szívemmel értettem meg. És ezért a válasz a szeretet. Ezért az a válasz, hogy mi látjuk az ő szenvedésüket, mi együtt érzünk az ő szenvedésükkel, mi ahelyett, hogy kioktatnánk őket, hogy mert engedetlen voltál, azt tesszük, hogy vigasztaljuk őket. Azt tesszük, hogy arról beszélünk, hogy egy olyan istenetek van, aki soha nem fogja engedni, hogy Izrael népe elpusztuljon. És erre vannak ígéretek. És nézzétek meg, hogy a holokausztban sem sikerült elpusztítani Izraelt. Soha nem sikerült, és nem is fog. És erre akarjuk tenni a fő hangsúlyt, hogy egy olyan istenünk van, aki hűséges, és ezért legyünk mi is hűségesek ő hozzá.
1: Olvastam egyszer egy könyvet, Hit a terrorontúl címmel, ahol nagyon sokat foglalkozik a szerző a holokausztal, és felidéz ebben a könyvben egy instanciát, amikor Éli Wiesel összegyűjtötte a holokauszt után a vezető zsidó rabbikat. És tulajdonképpen eljátszottak egy bírósági tárgyalást, egy pert, igen, ahol bevádolták Istent azzal, hogy hogyan engedhette meg a holokausztot. És döntés is született az eljátszott per nyomán, ahol kimondták azt, hogy Isten bűnös.
2: Isten bűnös, igen.
1: És azt írja le a szerző, hogy akkor olyan csend lett ott hirtelen urrá rajtuk, ami a sinai hegyi csendhez hasonló, és aztán végül Éli Wiesel törte meg a csendet, és mondta azt, hogy most pedig testvéreim, imádkozzunk. És ugyanahhoz az Istenhez imádkoztak, akit egy perccel azelőtt a testvérei bűnösnek nyilvánítottak.
0: Ez azért érdekes, mert ennek van egy filmváltozata is. Isten a vádlottak padján, ez a címe a filmnek, ugyanez a történet, és ugyanúgy kimondják azt, hogy Isten bűnös, és a jelenet Auschwitzban játszódik, a barakban, és ott tartják meg ezt a tárgyalást, és utána bejönnek a nácik, kiterelik azokat, akiket már kiválasztottak a gázkamrára, és viszik őket a gázkamrába, és az a jelenet, ahogy mennek, a döbbenetes, hogy mindegyik zsidó, aki előtte azt mondta, hogy bűnös, mert nem hiszek benne, stb. Ugye kippa nincs, tehát a fejükre teszik a kezüket, és mindenki imádkozott. Tehát az egy annyira erős, pontosan ugyanez a gondolat, hogy egy zsidónak annyira a zsigereiben van az, hogy ha én a halálba megyek, és ha meg is ölsz engem, én akkor is csak te hozzá tudok kiáltani, hogy én pontosan ezért hiszem azt, hogy ott a holokauszt, ott a gázkamrákban, amikor volt ez az utolsó pillanat, és elmondták a smát, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan, ott volt Jézus is velük együtt. És nagyon sokaknak ott volt a kijelentés arról, hogy én vagyok az, aki most is veletek együtt szenvedek, és a kereszten is értetek szenvedtem. És én hiszem azt, hogy amikor majd ott leszünk a másik oldalon, akkor ami erről az oldalról úgy tűnik, mint a legnagyobb vesztesége a zsidó népnek, lehet, hogy ott a mennyben pont azt fogjuk látni, hogy ez volt a legnagyobb aratás. A legtöbb zsidó ember itt ismerte fel a messiást ezekben az utolsó pillanatokban, és megmenekült.
1: Mit üzennétek azoknak a zsidóknak, akik esetleg most hallgatnak minket? Miért érdemes Istennel kapcsolatban lenni?
0: Számomra, mint zsidó embernek a legcsodálatosabb azt megérteni, hogy a messiás megismerése révén tudok beállni a küldetésembe, ami miatt én zsidónak születtem. Tehát nekem ez egy hosszú folyamat volt, de én úgy gondolom, hogy minden zsidó ember ezzel küszködik, ezzel az identitással, hogy mi az, hogy én választott vagy, mire vagyok kiválasztva, arra, hogy szenvedjek, vagy arra, hogy túléljek, mert ugye ezeket szokták megfogalmazni. És hát ezek ilyen félválaszok. Tulajdonképpen nem ez a válasz. Ezt nem mondtam el a megtérésem történetében, de azon az éjszakán, amikor én megtapasztaltam azt, hogy Isten létezik, és engem szeret, és terve van velem, akkor mielőtt lefeküdtem, kinyitottam a Bibliát, és akkor ez volt, hogy hát akkor mutasd meg, hogy mi a terved az életemre nézve. És az Ézsaiás 49. fejezetén nyílt ki, 6. versre vetődött a szemem, és az pedig így hangzik, hogy kevés az nékem, hogy Jákob törzseinek megtérítésében és az Izrael megmentetjeinek hazatérítésében légy az én szolgám, a pogányok világosságává teszlek, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Akkor én ezt még abszolút nem értettem, csak ott vannak ilyen zsidók benne, akkor ez, tehát valahogy gondoltam, hogy rám vonatkozik, de fogalmam sem volt mélyebben, hogy ez mit jelent. És az én lelkiapukám, református lelkipásztor, megemlítem a nevét, már most ráadásul az Omega Budapest gyülekezetbe jár ő is. Őt úgy hívják, hogy Rácz Lajos, és ő az újszászi református gyülekezetnek volt akkora pásztora, amikor én megtértem, és hát ő vezetett engem az Úrhoz. Akkor ő azt mondta, rögtön az elején, hogy ez nagyon fontos, hogy te zsidó vagy, és ezt nyomozd ki, hogy ez miért fontos. És én akkor elkezdtem egy hosszú kutatást, olvastam zsidó történelem, zsidó kultúra, szépirodalom, zsidó zene, judaizmus, tehát minden, ami zsidó, próbáltam megtudni, hát meg természetesen a Bibliát, és akkor egy hosszú folyamat volt eljutni oda, hogy de akkor most tényleg mi a lényege annak, hogy én zsidó vagyok, tehát miért fontos ez? Biztos voltam benne, hogy nem vagyok különb semmiképpen, mint bárki más. Semmi módon nem vagyok jobb vagy előbbre való azoknál, akik nem zsidók. Aztán lassanként leesett a tantusz, hogy hát ebben az igében van benne a lényeg. Tehát ez az ige, ez nem csak az én igém, hanem ez minden zsidó ember igéje. Ez a messiásnak elsősorban, de hát a messiás az meg a prototípusa a zsidóságnak. És azért minden zsidó embernek azt mondja Isten, hogy legyél a pogányok világossága. Tehát zsidónak lenni azt jelenti, hogy mi megismerjük a világ világosságát, a messiást, és aztán tudunk lenni a nemzetek számára világosság. És ezt tették az első apostolok is, pontosan ezt csinálták, tehát részben ők ezt már meg is valósították, és ha egy zsidó ember próbálja keresni a helyét, az élete értelmét, a szenvedésének az értelmét, mert akkor esik le a tantusz, hogyha ezt is megértem, hogy nem rám, az egész népre akasztotta Isten a küldetés, az egész világ megmentésének a küldetését. Tehát nem csoda, hogy engem ennyire gyűlöl a gonosz, meg állandóan próbál elpusztítani. De hogy nekem nem ez a dolgom, hogy nyalogassam a sebeimet meg, jaj, engem mindig üldöznek meg, nekem ilyen rossz, és akkor soha többet. Nem, tehát nyilván ezt nem akarom kikarikírozni, mert ez nyilván ez egy nagyon nagy traumája a zsidóságnak. De nem állhatunk itt meg, mert mi arra vagyunk elhívva, hogy a világosság legyünk a nemzeteknek, és hogyha a mi elvettetésünk, a megbékélés volt, akkor a mi felvétetésünk mi lesz? Nem mi lesz, hogyha nem élet a halálból. És az, hogy egy zsidóság nem egy, nem kettő, hanem sokasága beáll ebbe a küldetésbe, az egy csomó pálapostot képzeljél el, hogy akkor mi lesz itt, hogy akkor hogy fog kimenni az evangélium az egész világ számára.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok és beszélgethettünk. Tar Kata, a Zsidók Jézusért Misszió magyarországi vezetőjét hallottuk, és Hajdú Ildikót, aki a Zsidók Jézusért Misszió egyik misszionáriusa.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonal tervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi. Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Szecesszió világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállításkérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen is túl. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinka ivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 000 ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncert filmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semmennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalt, hogy a lakásokba csak olyan fiatal egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta. Bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelés leadni az étteremnek. jönnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta, és még sokan mások.
0: Volt

14.

0: késő.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Már 70%-nál tart a Flóriántéri felüljárók felújítása. Hiába a belföldi roham, visszaesett a turizmus áprilisban. Csökkentek a panelárak Gazdagréten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Jelentős szakaszához érkezett a Flóriántéri felüljárók felújítása, a munkálatok műszaki készültsége már meghaladja a 70%-ot. A szakemberek jelenleg az északi híd szerkezeti elemeinek helyreállításán és megerősítésén dolgoznak. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a bontási munkák már befejeződtek, jelenleg pedig többek között a híd szegélyek szigetelése, az előregyártott szegélyelemek beépítése, valamint a vasbeton szerkezetek javítása zajlik az északi felüljárón. Az Árpád híd felőli oldalon már több támfal szakaszt és vasbeton szegélyt is elkészítettek, miközben folyamatosan épülnek azok a szerkezeti elemek, amelyek a felüljáró hosszú távú biztonságos használatát szolgálják. A szakemberek szerint a déli felüljáró felújítása során a vártnál rosszabb műszaki állapotokkal szembesültek, emiatt több plusz munkára is szükség volt. Ezért az északi híd állapot felmérését már alaposabban elvégezték. A pályalemez megszakításainak megszüntetése már befejeződött, és elkezdődött az új hídpálya rétegrendjének kialakítása is. A következő időszakban tartós vízszigetelési rendszert építenek ki, emellett megújul a vízelvezető hálózat és több acélszerkezet is. A nyári hónapokban új korrózióvédelmi bevonatokat kapnak a vasbeton elemek, valamint felújítják a hídkorlátokat is. Emellett új hídsarukat és dilatációs szerkezetet

szeteket építenek be. A tervek szerint a nyár végére lezárulhatnak a legfontosabb hídépítési munkák, az északi felüljárót pedig ősszel nyithatják meg újra a forgalom előtt. A felújítás ideje alatt továbbra is jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani a környéken. A BKK ezért azt kéri az autósoktól, hogy lehetőség szerint inkább a közösségi közlekedést válasszák, különösen a kötött pályás járatokat. Több magyar indult útnak áprilisban, a külföldi turisták visszaesése miatt mégis gyengébben teljesített a hazai turizmus. A friss adatok szerint kevesebb vendég és kevesebb vendégészaka volt a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 áprilisában összesen 1,4 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ahol 3,3 millió vendégészakát töltöttek el. Ez a vendégek számában 1%-os, a vendégészakák esetében pedig 4%-os visszaesést jelent tavaly áprilishoz képest. A belföldi turizmus ugyanakkor erősödött. Több mint 717 ezer magyar vendég csaknem 1,6 millió éjszakát töltött el a szálláshelyeken, ami a vendégszámban közel 4%-os növekedést jelentett. A legtöbben továbbra is szállodát választottak. A hazai turisták körében Budapest és a Balaton is népszerű maradt. A fővárosban 9%-kal, a Balatonnál pedig 5%-kal nőtt a forgalom. A legnagyobb növekedést azonban a Győr-Pannonhalma térség ért el, ahol 12%-os bővülést mértek. A külföldi vendégek száma jelentősen visszaesett, áprilisban 730 ezer külföldi turista érkezett Magyarországra, akik 1,8 millió vendégészakát töltöttek el itt. Ez 5,2%-os vendégszám csökkenés és 8%-os éjszakaszám visszaesés. A statisztikák szerint ebben nagy szerepe volt annak, hogy az izraeli turisták száma drasztikusan 79%-kal csökkent az előző évhez képest. Tavaly ugyanis kiugróan sok izraeli látogató érkezett Magyarországra. A külföldiek körében Budapest és a Balaton is gyengébben teljesített, miközben a Tokaj-Nyíregyháza térség 15%-os növekedést tudott felmutatni. A szálláshelyek bevételei is enyhén csökkentek áprilisban összesen, 87,5 milliárd forint bruttó árbevétel keletkezett, ami 0,5%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A szépkártyás költések összege szintén minimálisan visszaesett. A gyengébb áprilisi eredmények ellenére az év első négy hónapja összességében még pozitív mérleget mutat. Január és április között 4,7 millió vendéget fogadtak a hazai szálláshelyek, ami közel 2%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Hosszú idő után először mérséklődtek érezhetően a panelárak Budapest egyik népszerű lakótelepén. A 11. kerületi Gazdagréten fél év alatt több millió forinttal lettek olcsóbbak az átlagos panellakások, a Bankmonitor friss elemzése szerint. Az elemzés az azonos típusú nagyjából 54 négyzetméteres panellakásokat vizsgálta, ugyanabban a környékben, hogy pontosabb képet adjon az ármozgásokról. Fél évvel ezelőtt még átlagosan 1,4 millió forintot kértek egy négyzetméterért, ami egy ilyen lakás esetében közel 78 millió forintos vételárat jelentett. Mostanra az átlagos négyzetméterár 1,3 millió forintra csökkent, így ugyanazok a lakások átlagosan már 74 millió forint körül mozognak. Ez nagyjából 3,5 millió forintos, vagyis 4%-os áresést jelent. A szakértők szerint a háttérben részben az állhat, hogy az elmúlt időszakban rendkívül gyorsan emelkedtek a panel árak, főként az úgynevezett otthonstart hitelek megjelenése után. Budapest népszerűbb városrészeiben több helyen már a 1,5 millió forintos négyzetméter árat közelítették a panelek, ami sokak szerint túlzott drágulás volt. A Bankmonitor ugyanakkor nem számít tartós vagy jelentős áresésre. Az elemzés szerint inkább egyfajta megtorpanás jöhet a piacon, vagyis az ingatlanárak egy ideig kevésbé emelkednek majd, miközben a fizetések fokozatosan felzárkózhatnak hozzájuk. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy hamarosan egyre több új építésű lakás jelenhet meg, hasonló árszinten, ami szintén visszafoghatja a panelek további drágulását. Soha nem látott bringasztráda épülhet a Nagykörúton, jelentősen átalakulhat a budapesti Nagykörút a következő években. Széles, fizikailag védett bringasztráda épülne a Nyugati tér és a Boráros tér között. A tervek szerint a fejlesztés nem csak a kerékpárosoknak, hanem a rollereseknek és a gyalogosoknak is biztonságosabb közlekedést hozhat. A tervek alapján minimum 1,8 tized, illetve 2 méter széles védett kerékpársáv jönne létre a Nyugati tér és a Boráros tér között,
összesen 7,4 km hosszan. A kerékpársávokat fizikai védő elemek választanák el az autós forgalomtól, a parkoló autók mellett pedig egy 80 cm-es puffer zónát alakítanának ki az ajtónyitásos balesetek megelőzésére. A fejlesztést a Budapesti Közlekedési Központ tervezi, amely szerint a cél nem csak a jelenlegi bringások kiszolgálása, hanem azoknak az embereknek a megszólítása is, akik ma még nem érzik biztonságosnak a budapesti kerékpározást. A projekt részeként teljes útburkolatcsere is várható a Nagykörúton. A tervek szerint a rolleresek számára is fontos szerepet kapna az új infrastruktúra, a szakemberek szerint ugyanis egyre több baleset kapcsolódik az elektromos rollerekhez, miközben a jelenlegi szabályozás még mindig nem egyértelmű. A BKK célja, hogy a rollereseket is a járdák helyett biztonságos elkülönített sávokra tereljék. A Nagykörút megújítása nem csak a közlekedésről szólna, a tervek között szerepel több zöld felület, új fasorok, szélesebb járdák és korszerűbb közterek kialakítása is. A projektre több milliárd forintos uniós támogatást nyert el a főváros. A fejlesztés pedig várhatóan több ütemben valósulhat meg. A jelenlegi elképzelések szerint a kivitelezés a következő években indulhat el. Elkezdődtek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény különböző helyeken lévő műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. A termekben a rajztanulmányok és a kísérleti installációk mellett műfaji határokat feszegető projektek is láthatók. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
5: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
6: Napos nyári idő lesz. A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter. Kiállítás nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a mai Manóban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének Varga Mihálynak az utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A sajtót ma tájékoztatják a részletekről. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100, részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánk-bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható. Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható. Eső nem valószínű, gyakran kell élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Madison from Kane, and this is the story behind our new song, I'm So Blessed.
1: I'm so blessed, I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest.
0: So what does it mean to be blessed? The world says...
2: Sokszor halljuk azt a mondatot, hogy annyira áldott vagyok. De mit is jelent pontosan az, hogy áldottnak lenni? A világ szerint azt jelenti, hogy ha elég pénzed van a bankban, akkor áldott vagy. Vagy ha tökéletes a családod, tökéletes, akkor áldott vagy. De mi van akkor, hogyha neked nincsen pénzed, és a családod is gáz? Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mindig megáldja a gyermekét. A Szentírás azt mondja, hogy semmi sem fog elszakítani Isten szeretetétől. Egy örökké valóságot fogsz tölteni a mennyben, és Isten megígérte, hogy minden szükségletedről gondoskodik itt a földön. Tudod, miért vagy áldott? Mert ha megérted és elfogadod, hogy a biztonságod Jézusban van, és nem a körülményeidben, akkor valóban sokkal könnyebben fogsz átmenni a nehézségeken. Remélem, hogy ez a dal segít neked, hogy elhidd ezt az igazságot, és ezt a kijelentést az életed felett. Jézusban van a biztonságod.
0: We hope this song helps you to believe this truth and to-

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A Szecesszió világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten, tehát amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdú Biankával, Lovas Júcival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leg

0: legsikeresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyaghadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy falon innen is túl.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. 98.6. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Napos nyári idő lesz. A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter. Kiállítás nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a mai Manóban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvény Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének Varga Mihálynak az utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A sajtót ma tájékoztatják a részletekről. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100, részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös Bánkbántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható. Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható. Eső nem valószínű, gyakran kell élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
6: Napos nyári idő lesz. A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter. Kiállítás nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a mai Manóban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélés Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének Varga Mihálynak az utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A sajtót ma tájékoztatják a részletekről. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100, részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánk-bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható. Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható. Eső nem valószínű, gyakran kell élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
7: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, jó hétvégét is. Péntek van egyébként, május 29-e a mai nap. Mindjárt nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres, és aztán szokás szerint mondom a budapesti aktualitásokat. Új biztonsági rendszer jön a Liszt-Ferenc repülőtérre, állítólag gyorsabb átvizsgálás várható, majd többek között erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy július 1-től megszűnik Budapesten a parkolóautomatás parkolás, csak elektronikusan, SMS-ben vagy appon keresztül lehet fizetni. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap. Május 29-e van egyébként, péntek, érezzük ezt talán mindannyian. 180 éve született Aponyi Albert gróf, vallás és közoktatási miniszter, nagybirtokos a mai napon. Az első világháborút követő béketárgyalásokon 1920-ban Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt, 1907-ben vallási és közoktatási miniszter lett, több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett, haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. 170 éve született Szécsi Antal szobrász, a mai napon a Bécsi Akadémián tanult Edmund von Helmer tanítványaként, a Műegyetemen a mintázás tanára lett. A legfontosabb köztéri műve a Budapest 8. kerületében a Baross téren álló Baross Gábor szobor, amelyet 1898. november 20-án lepleztek le. Neobarokk stílusú épület díszítő szobrokat, oltárokat alkotott többek között, valamint síremlékeket készített. Leginkább ismert alakos köztéri szobrairól, amelyek közül számos ma is megtalálható hazánk közterületei. Mellszobrai közül kiemelendők Ferdinánd bolgár fejedelem, Gerlóci Károly polgármester, Nagy Imre színművész és Meyer tábornok hasonmása. 1903-ban a Szegedi Szoborbizottság elfogadta Vásárhelyi Pál szobrának tervét. A szobrot Szécsi halála miatt ifjabb Mátrai Lajos valósította meg. 127 éve született az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László kémikus vegyész, Ozolán látott napvilágot, Kossuth díjas. Csolnoki László 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát, Pécset dolgozott, közben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 52-ben pedig a kémiai tanulmányok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitaminkutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez is az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 106 éve született Harsányi János, a mai napon Nobel-díjas amerikai közgazdász, a játékelmélet közgazdaságban való alkalmazásának megteremtője, ismert neve John Charles Harsányi, Budapesten látott napvilágot. A játékelmélet azon belül a nem kooperatív információs játékok kutatója, illetve azok közgazdaságtanon belüli alkalmazásának megteremtője. Fontos hozzájárulást nyújtott a játékelmélet és a gazdasági érvelés alkalmazásához a politikai és erkölcsi filozófia és az egyensúlyelemzés tanulmányozása terén. Munkája eredményeként John Forbes Nash-sel és Reinhard Seltennel megkapta a 94-es közgazdasági tudományos Nobel-díjat. Marsz György szerint ő is egy volt a Mars lakók közül. 151 éve hunyt el Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Izsó részt vett a Szabadságharcban, világos után bujdosott, Bécsben és Münchenben tanult. Legismertebb műve a Búsuló juhász című zsáner szobra, ezen kívül sok emlékművet készített, melyek közül kiemelkedik Csokonai szobra Debrecenben. Jelentősek, híres kortársairól mintázott mellszobrai, a népelméletből vett jeleneteket sok jelentős művében dolgozta fel. 106 éve született Váradi Sándor, Munkácsi díjas szobrász művész a mai napon. Érdekelt az absztrakció. 1953-tól a Kassák Lajos körhöz kapcsolódott. Ebben az időszakban sok absztrakt jellegű szobra, domborműve és más alkotása készült, amik azonban nem kerülettek a szélesebb nyilvánosság elé. 75 éve hunyt el a mai napon Maróczi Géza mérnök, sakkozó nagymester, sakkolimpiai bajnok, aki a világ egyik legjobbjai volt. És 25 éve hunyt el Temesi Hédi színésznő, akit ismerhetünk többek között a Régi idők foci, a Mephisto vagy a Jobb lázadás a című filmekből. 82-ben érdemes művészi díjat kapott, 95-ben a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztje lett az övé, 2001 óta nincsen közöttünk, és 24 éve hunyt el Mátrai Sándor, atléta, rövidtávfutó, 81-szeres válogatott labdarúgó a mai napon, eredeti neve Magna Sándor. Az FTC-ben középhátvédként, a válogatottban jobb hátvédként játszott, Orosházán a stadiont róla nevezték el, Mátrai Sándor stadionnak, valamint szobor őrzi ugyanitt emlékét. Ma is nagyon szép korai nyári idő lesz, mérsékelt meleggel, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy új biztonsági rendszer jön a Liszt-Ferenc repülőtérre, állítólag gyorsabb átvizsgálás várható.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük, mit írnak az újságok a mai reggelen a főváros kapcsán. Arról olvastam, hogy új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, amelynek célja az utasok gyorsabb és gördülékenyebb ellenőrzése. A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökkent a várakozási idő a biztonsági pontokon. A rendszer átalakítását holland és brit szakemberek bevonásával végezték el. A projekt a francia Vinci Airports irányításával valósult meg, amely a Budapest Airport egyik tulajdonosa és világszerte számos repülőtér fejlesztésében vesz részt, írta hvg.hu. Az új ellenőrzőpont kialakításánál teljesen újra gondolták az utasforgalom szervezését. Külön előkészítő területet hoztak létre, így az utasok hatékonyabban készülhetnek fel az átvilágításra. Az új technológia gyorsabb tálcakezelést és nagyobb áteresztő képességet biztosít, az ellenőrzési idő pedig akár egy perc alá is csökkenhet. A fejlesztés az automatizálásra is nagy hangsúlyt fektet. A dolgozóknak kevesebb csomagot kell fizikailag mozgatniuk, ami gyorsabb és kényelmesebb működést eredményez. A rendszer kidolgozásában a londoni Gatwick repülőtér szakemberei is részt vettek. A cél egy egységes, modern biztonsági szabvány kialakítása, amelyet a Vinci Airports több repülőterén is alkalmazhatnak a jövőben. Közben július 1-től megszűnik Budapesten a parkolóautomatás parkolás, csak elektronikusan, SMS-ben vagy appon keresztül lehet fizetni. Már ma is 90% felett van a mobilos parkolások aránya. Helyben már nem lehet majd készpénzzel parkolójegyet venni, tehát az autósok mobil alkalmazáson vagy SMS-ben indíthatják el a parkolást, írja a hvg.hu összefoglalója. A városvezetés azzal indokolja a változást, hogy az automaták fenntartása és üzemeltetése túl drága volt. Volt olyan budapesti kerület, ahol évente bruttó 100 millió forint körüli összeget emésztett fel az automaták működtetése. A cél szerint a rendszer egyszerűbbé és olcsóbban fenntarthatóvá válik. Az SMS alapú parkolás ugyanakkor megmarad azok számára is, akik nem szeretnének alkalmazást használni. A tervek szerint a parkolási övezetekben sűrűbben helyeznek ki tájékoztató táblákat, akár 75 méterenként, hogy az autósok könnyebben észrevegyék, hol és hogyan kell fizetni. A parkolás készpénzes kifizetésére kizárólag utólag a parkolási társaságok ügyfélszolgálatain lesz mód a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül. A parkolóautomaták megszüntetése mellett arról is döntött a közgyűlés, hogy 25%-kal emelik a parkolási díjakat. Ez az intézkedés ugyancsak július 1-től lép érvénybe. Az ingatlan.com elemzése szerint a budapesti 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a nettó bér 41%-át teszi ki, az 5. kerületben ez az arány 49%-ra rúg. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres társasházi lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélkül becsült nettó bér 41%-át emészti fel, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely a kiadó lakások márciusi lakbéradatait vetette össze a becsült nettó átlagbérekkel. A korábbi években ez az arány 44-50% volt, az egészségesnek tartott határ azonban szakértők szerint a jövedelem egyharmada körül húzódna. A főváros kerületei között komoly különbségek mutatkoznak. A legdrágább az 5. kerület, ahol a 310.000 forintos medián lakbér a budapesti nettóbér 49%-ának felel meg. Az 1. és 2. kerület 46-46%-kal követi, a 6. kerület 44%-kal. A skála a másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol ugyanez az arány 33%-ra mérséklődik. Itt a medián bérleti díj lényegesen közelebb van az egészségesnek tartott harmados határhoz. A vármegye székelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki egyaránt 44%-os arányjal. A megfizethetőség megítélésénél a kínálat összetételesen mellékes. Az ingatlan.com adatai szerint a fővárosi kiadó társasházi lakások között a 30-49 négyzetméteres kategóriák dominálnak. Az előbbi a teljes kínálat 21, az utóbbi 22%-át adja. Az 50-59 négyzetmétereseké 17, a 60-69 négyzetmétereseké 10%. Több kerületben, így a 10., a 4. és 15. kerületben a 40 négyzetméternél kisebb lakások aránya meghaladja a 30%-ot, ami lefelé húzza az adott kerület átlagos bérleti díját és torzítja a valós képet. 3 év után ismét Budapesten lép fel Lorena McKennitt. A világhírű kanadai énekesnő dalszerző a magyar fővárosban ad koncertet jövő tavasszal, március 19-én lép majd színpadra a Papp László Budapest Sportarénában. Lorena McKennitt 3 év után tér vissza Magyarországra a 30 állomásos The Mask and Mirror című európai turnéja keretén belül, közölt a szervező Green Stage Production kedden. Az énekesnő sikerlemezét a 94-ben megjelent The Mask and Mirror című anyagot a középpontba állító koncertsorozat február 22-én indul a hollandiai Gröningenben, és április 30-án zárul Párizsban. A turné során fellép Németországban, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is. A tavaszi koncertsorozat az évfordulós turné harmadik szakasza. Az album különleges módon ötvözi a különböző kultúrák zenei hatásait, a kelta, a spanyol és a marokkói hangzásvilág egyedi egységbe fonódik benne össze. A lemez világszerte több mint 2 millió példányban kelt el. Az énekesnő lemezeiből eddig több mint 14 millió példány kelt el világszerte, felvételei 4 kontinens 15 országában értek el arany, platina és többszörös platina lemez minősítést. McKennie-t kétszer jelölték Grammy-díjra, nyert 2 Juno Award-díjat, valamint a Billboard International Achievement Award elismerést is megkapta. Tavaly májusban bekerült a kanadai zenei hírességek csarnokába. Zenei pályafutása mellett számos jelentős jótékonysági kezdeményezéséről is ismert. Legutóbb 2024 márciusában az MVM Dome-ban adott Magyarországon koncertet. Közben jön az Only the Poets is Budapestre. Ők az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb feltörekvő alt-pop zenekara, amely őszinte, nyers és kendőzetlen vallomásos dalszerzéséről, valamint energikus élő fellépéseiről ismert. A Readingből érkező négyes az elmúlt években teljesen önerőből építette fel saját közösségét és rajongótáborát. Folyamatos turnézással, erős koncertélményekkel és őszinte dalaikkal jutottak el a kiskluboktól a nagy közönség elé. Mindezt úgy, hogy közben végig hűek maradtak önmagukhoz. Dalaikban gyakran foglalkoznak olyan témákkal, mint a szerelem, féltékenység, csalódás, mentális egészség és a felnőtté válás nehézségei, ami miatt erősen kapcsolódni tudnak a közönségükhöz. A zenekar szeptember 18-án tér vissza Budapestre, ezúttal az Aquarium Club Kishal színpadján játszanak majd. A Tommy Longhurst vezette zenekar stílusa igazán egyedi. Dalaikban ugyanúgy megférnek a szomorkásabb, melankolikus pillanatok, mint a felszabadult, ugrálós indie pop himnuszok. Nemrég megjelent debütáló albumuk, az And I Do It Again, pontosan ezt az érzelmi hullámzást fogja meg. A lemez egyszerre intim és nagyévű. 80-as éveket idéző szintik, óriási refrének, indis gitárok és érzelmes dalszövegek váltják egymást rajta. Az olyan számok, mint az Emotionally Hangover, a Gashy School vagy az I Keep On Messing It Up jól mutatják, hogy az Only the Poets miért lett ennyire szerethető zenekar az alternatív pop szintére. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
4: Napos nyári idő lesz. A NATO főtitkár után az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter. Kiállítás nyílt a magyar filmtörténet verkfotóiból a mai Manóban. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Folytatódnak a miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai. Magyar Péter ma az Európai Bizottság elnökével egyeztet az uniós források helyzetéről. Tegnap több miniszter részvételével előkészítő megbeszélések voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így ma hatályba lép. A végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Több helyszínen tartott kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank ügyében a központi nyomozó főügyészség több társszerve is. Az MNB elnökének Varga Mihálynak az utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a korábbi vezetéshez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk miatt. Az ügyben hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A sajtót ma tájékoztatják a részletekről. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a

0: holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Bergfotókon keresztül a Magyar Mozgókép és a Fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be mától a mai Manóház új kiállítása. A tárlaton csaknem 100, részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai, az 1915-ös Bánk-bántól egészen a háború utáni filmekig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával közösen létrehozott kiállítás augusztus 23-áig látható. Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható. Eső nem valószínű, gyakran kell élénk, Szabolcsban akár erősebb széllökésekre számítani. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna FM Budapest Update István Dániellel.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Vilav Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart. Az épületet Tóth István és Heihal Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A Garzonház, amelyet az Erit küszöbének is neveztek, az első Garzon lakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A Garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A Garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alig volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a Garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd. Néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú Girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, meg megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a vöröskő a kistestvér, a vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk, a túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Szőlőket szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskola épülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl.

0: kredit
1: kár. Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
5: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el. Napos nyári idő lesz. Gyermekek ellen elkövetett súlyos bűncselekményeket tártak fel több vidéki gyermekotthonban. Fokozott a rendőri jelenlét Budapesten a BL döntő miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az uniós források helyzetéről tárgyal ma Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével a miniszterelnök. Magyar Pétert több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kálmán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. A kormányfő tegnap Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben. Magyar Péter tájékoztatott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Több mint 120 tanút hallgattak ki, és 5 ember gyanúsítottak meg, egyet pedig őrizetbe vettek a rendőrök a tisztító tűz akcióban. A vidéki gyermekvédelmi intézményekben 2 éven át tartó nyomozás után a szerdai razziában 14 Csongrád csanádi és Békés megyei helyszínen, köztük egy csanádpalotai lakásotthonban és más intézményekben tartottak házkutatást. A nyomozást bántalmazások és szexuális visszaélések miatt indították, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. Az átfogó vizsgálatban legalább 10 gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre derült fény. A hatóságuk az eljárásban nevelőket, gyermekfelügyelőket és intézményvezetőket gyanúsítottak meg a kiskorúak bántalmazásával, illetve az esetek elhallgatásával, eltusolásával. Fokozott rendőri ellenőrzés kezdődött Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Azonnali hatállyal felmondta a Népszavával fennálló szerződését a MediaWorks. Már a mai lapszám sem jelent meg, a 153 éves újság jelentős tartozásokat halmozott fel a nyomda és a terjesztő felé, ami miatt jelenleg teljesíthetetlen mandátumot kapott a lap tulajdonosa. A szerkesztőség hangsúlyozta, digitális formában továbbra is kiadják a lapot, és tovább működik a népszava.hu is. Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős, napos idő várható eső nélkül. Gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Budapesti történetek sorozatunk most folytatódik, a budapesti sörtörténettel, természetesen Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével beszélgetünk most is a fantasztikus sztorikról. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
2: Szervusztok, kívánok,
1: no, bár azt gondolná az ember, hogy elsősorban nem Budapesthez kapcsolja a sört vagy a sörtörténetet, pedig az úgynevezett boldog békeidőkben bőven volt azért Budapestnek egy sörfőváros jellege.
2: Volt, sőt, jóval korábban, picit visszamennék az időbe. A modernkori Pest-Buda története, ez még nem Budapest, hiszen az 1873-tól van. A modernkori Pest-Buda történetének meghatározó évszáma 1686, amikor is az Egyesült Európai Seregek felszabadítják Buda városát, és ezzel párhuzamosan Pest városát is. És harcol az osztrák seregben Jakob Proberger nevű úriember. Róla azt kell tudni, hogy bajor ember, kiváló katona, ezen kívül pedig serfőző, és hát amikor véget ér az osztrom, és Pestet újra kell népesíteni, hiszen a osztrom után ugye a népesség jelentős fogyatkozás szenvedett, ő úgy ítéli meg, hogy itt marad. És a mai városháza helyén működik egy török bozakáne, ez egy olyan hely, ahol alkoholos italat is lehet egyébként kapni, és ennek a helyén Jakob Proberger fogja magát, és nyit egy sörfőzdét. Két dolog még vele kapcsolatban, a 100 éves étterem, ami a mai Pest egyik legrégebbi civil épülete, ami ránk maradt, az ő magánháza volt, természetesen nem úgy nézett ki, ahogy ma, hiszen a 19.-20. század nyomot hagyott az épületen, de az alapok a 17. század végéhez kötődnek, és egy sikeres migrációs modellről beszélünk, mert amikor meghalt, már kétszer választották főbírává, vagyis a pesti sörtörténet a 17. század végéhez kötődően már jól nyomon követhető.
1: Onnan kezdve hogyan indult tovább, és hogyan fejlődött?
2: A 19. században a sörfogyasztás Magyarországon egyre népszerűbb lett. Sokszor találkozom azzal a vélekedéssel, hogy ez a filoxérának köszönhető, de a történet ennél bonyolultabb. A filoxéra kétségkívül megnövelte a sör népszerűségét, hiszen ugye a bor eltűnt a piacról nagy mennyiségben, következésképpen kellett egy olyan ital, amely képes betölteni ezt a piaci űrt. De a sör népszerűsége már korábban növekedni kezdett. Egy példát mondok, van egy Mayer nevezetű bajor család, amely szintén betelepül Pest-Budára. Ők aztán magyar nemességet szereznek, és a korabeli multikult is semmi nevben mutatja, mint az ő nemesi nevük, Mayerfi. Tehát középen egy Y, a Mayerben, és a végén a két FY. A Mayerfi család egyébként mellett borról, szőlővel foglalkozott, volt olyan családtag, aki kitalálta azt, hogy szeretne vörös márvány hordóban érlelni bort, mondván, hogy akkor nem befolyásolja a fordónák, a fája, a bor ízét. De sörrel is foglalkoztak, például önék volt a tabáni sörfőzde, aztán volt egy tüköri nevű sörfőzde, az Pesten működött. Egyre népszerűbbé vált a sör, egy adatot mondok, 1851-ben körülbelül 382.000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban szűk 3 évtizeddel később pedig 427.000 hektoliter. Ami azt mutatja, hogy egy minimális növekedéssel számolhatunk, és ez a növekedés fog majd megugrani. Hogy aztán ez minek köszönhető ez a növekedés, arra nézve nekem van egy elképzelésem.
1: És mi ez az elképzelés?
2: Egyik az, hogy a városi lakosság az előszeretettel fordult a sörhöz, mint könnyű, alacsony alkoholtartalmú, viszonylag olcsó italhoz, és nagyobb sörgyárakat jellemzően városokban létesítettek, hiszen könnyebb volt teríteni a terméket, ugye a szállítást meg lehetett ezzel spórolni. Maradjunk Pestnél, 1855-ben Kőbányán, ami ugye egy külbánya, mint hogy a neve is elárulja, ott a pincerendszerek mentén ott létesít egy kis főzdét egy Peter Schmidt nevezetű úriember. Peter Schmidt végén született pesti volt, nevezhetjük Schmidt Péternek is, de azért neki német volt az anyanyelve, az őse is Dél-Németországból jöttek, és ő egyebek mellett arra jön rá, hogy a sört egyre többen isszák. Na most a városi lakosság sörfogyasztását aztán majd még egy dolog fogja megnövelni a filoxérán kívül, ez pedig az infrastruktúra fejlődése. Hiszen a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott sebességgel és mennyiségben lehetett szállítani bármit, eképpen sört is. Úgyhogy valahol a növekedésnek az alapja az itt szokaszható meg, és ezt a megindult folyamatot ezt erősíti fel brutálisan majd a filoxéra.
1: Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze a vendégem ma is, hiszen hogyha budapesti történetek sorozat, akkor mindig Katona Csaba. Ma a budapesti sörtörténetről beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azokkal a kedves budapesti városi legendákkal és anekdotákkal, amik a budapesti sörtörténethez kötődnek, és természetesen a sör és a gasztronómia összefonódásáról, és a gyárak szépségéről már, ami az épületeket illeti, erről is szó lesz hamarosan. Folytatjuk.

0: Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Budapesti történetek sorozatunk folytatódik ma a budapesti sörtörténettel. Természetesen szakértő vendégünkkel, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, Katona Csabával beszélgetek. És ígértem, Csaba, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen anekdoták, történetek és legendák kapcsolódnak a sörfőzdékhez, a sörgyárakhoz, a budapesti sörtörténethez.
2: Hát számos ilyen van. Kezdjük a legismertebbel, ami túlmutat Budapest határain, de lehetetlen nem megemlíteni. Ez természetesen a sörrel nem kucintunk legendája. Uh-huh. Ugye azt mondja a fáma, hogy 1849. október 6-án Aradon kucintottak sörrel a aradi 13 tábornok jól átkivégzése után a győztesek parttalan örömükben. Most a helyzet az, hogy semmiféle történeti forrás nem támasztja alá, hogy bármilyen kocinkatásra sor került volna. Esetleg előfordulhat az, hogy amikor Henrik Hencinek a 1850-es években, aki Budavárát védte Görgével szemben szobrot állítottak, ott kocingattak, és innen terjedhetett el ez a dolog, de a legvalószínűbb, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, hanem inkább a borlobbi igyekezett azt elhitetni valamikor 1880-as, 90-es években, amikor a filoxérát már sikerült háttérbe szorítani, és a bor igyekezett visszanyerni a piaci pozícióit. A magyar ember nem iszik sört, mert az olyan csúnya, osztrák, gonosz, labanc ital, de hát a magyar ember úgy döntött, hogy minden megiszik. Ez a tradíció azonban ránk maradt. De hát még számos más dolgot elő lehet venni. A budapesti kávéház kultúrának például egy nagyon sajátos eleme volt, hogy működtek úgynevezett asztaltársaságok. Ezek jellemzően 30 fölötti nős férfiak alkották, és hetente egyszer elmentek közgyűlni egy-egy helyre, és hát innen van a sörös csizma legendája. Ennek a lényege, hogy az asztaltársaság rendelkezett egy saját sörös csizmával, ami egy elalakú, vagyis csizma alakú üvegedény volt, alaphangon literes. Legrosszabb esetben pedig az alja az domború volt, nem is lehetett letenni az asztalra. És akkor leült az asztalfőre az asztaltársaság feje, kirendelte a megtöltött csizmát, ivott, majd a higiéniát figyelmen kívül hagyva továbbadta, és a csizma körbe járt. És innen jön az igazi játék, kifizeti ki a csizmában levő ser árát. Jósnak tűnik, hogy akinél elfogyott, akinél kiürült, de nem. A szabály az volt, hogy utolsó előtti, és tegyük mérlegre, hogy ez miért gonosz játék, mert vagy annyit kell korcsolnom, hogy mindet megígyam, ez esetben az előttem levő terheli a fizetés kötelezettsége, vagy csak olyan kicsit szabad korcsolnom, hogy az utánam levő ne tudja mindet meginni. És próbáljuk meg azt mérlegre tenni, mit jelent, amikor a harmadik, negyedik körnél erre fókuszálni kell. És hát amit mindenképp megemlítenék, az ugye kőbánya. Hogy miért lett kőbánya szörös birodalom? Uh-huh. Már kevésbé ismert, de hát bizony az borvidék volt. Tehát ha Pest-Buda borászatáról beszélünk, általában a sashegyi, gerlészegyi bőrös szokták emlegetni, de Pesten is volt szőlő, egyetlen helyen, kőbányám, azért ott, mert a pincejáratok, amiket ott kivéstek, az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ott bort érleljenek. A mai napig emléke ennek a borászatnak, a kőbányai borászatnak a csősztorony, ami 1840-es években épült, ha jól emlékszem, és ott magasodott a szőlők között, a szőlőültezmények között, ma már jól és sörgyárak veszik körül. És azon a pillanat, a 19. század dereka, amikor rájönnek a sörben érdekelt vállalkozók, hogy a legjobb kőbányára kiköltözni, mert azonban a pincében, ahol bort lehet készíteni, ahol bizonyos sört is lehet készíteni, és így veti meg a lábát aztán idővel mondjuk a Dreher. Dreher viszont abból a Petter Schmidt-féle vállalkozásból lövi ki magát, amiről beszéltem, 1862-ben az idősebb Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, ő egy évvel később meghal, de a sógora Franz Reich tovább viszi a céget, és amikor fölnő az ifjabb Anton Dreher, akit egy Dreher Antalként ismerünk, elkezd virágozni ez a sörbirodalom.
1: A sörbirodalmak virágzása magával hozott egyfajta társadalmi jelenséget, és egy bizonyos gasztronómiai hullámot is.
2: Igen, azt kell látni, hogy a sörnek 1949 után is, majd mindjárt visszacsatolunk a polgári időszakba, a sörnek lett egy negatív konnotációja. Tehát ugye mi történik 1949 után? Magyarország bekerül a szovjet érdekszférába, része lesz a béketábornak nevezett szovjet szatellit államok közösségének, ami azt is jelenti, hogy piacgazdaság helyett tervgazdaság irányítja különféle folyamatokat a piacon, illetve hát éppen, hogy nem a piacon, mert ennek a lényege, hogy a tervgazdaság az létezik, de nem működik. Hogy érintette ez a sörfőzdéket és gyárakat? A sörfőzdéket azokat beszántották, a sörgyárakat államosították, és az volt a cél, hogy a magyar dolgozó egy olcsó, mindenki által megvásárolható sörhöz jusson hozzá, ez viszont kibékíthetetlen ellentétben van a minőséggel. Tehát nincs valódi piaci verseny, a cél pedig az, hogy bárki meg tudja venni a sört, és innentől kezdve válik a sörnek a hírneve, hát majd olyan értemben rossz rá, hogy azt terjesztik róla, hogy az ilyen proletárital, bocsánat a kifejezésért, olcsó, igénytelen, de bezzeg a bor. Ezzel szemben a két háború közötti időszakban és a monarchia idején sokkal inkább urbánus városi italnak számított a sör, elegánsabbnak számított, mint a bor, mert bort mindenhol lehetett termelni, persze voltak kiváló borok, félreértés ne essék. A sörnek azért volt egy ilyen polgári attitűdje. Például a kokáért Krúdi Gyula többet ír a szőről, mint a borról, ugye a magyar gasztronómia avatott szakértője. És ez a fajta hírneve, ez a fajta pozitív kicsengése a sörnek, ez szembesúlyos,

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Budapesti történetek sorozatunkban a főszereplő ma a sör, a sörgyártás, a sörgyárak és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a társadalmi jelenségek. Ezekről már majdnem mindről beszélgettünk szakértő vendégemmel, akivel a budapesti történetek sorozatot visztük, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Szóval receptek, Csaba, receptek és gasztrosztorik, amik a sörhöz és a sörgyártáshoz, a sörgyárakhoz kapcsolódnak. Sörkorcsolják, ugye azonnal ez jut az embernek az eszébe.
3: Na hát egyetlen a következő, sörrel remekül lehet főzni. De Magyarországon természetesen a borral való főzésnek van nagyobb hagyománya, tradíciója, érthető módon. Ezt a történeti Magyarország, másképp fogalmazva a Kárpát-medence egészének területén megteremnek a bugyós gyümölcsök, eképpen a szőlő is. Tehát a bor dominanciáját azt nagyon sokáig el kell fogadnunk, hogy így volt, nincs ezzel semmi gond. Ma egyébként, hogy oltom, több sört isznak, mint bort, de ugye tempora mutantur. Viszont a bor savasítja a ételt, amiben beletesszük, és ezért aztán, ha mondjuk vörösboros marhapörköltet csinálok, kevéssel a végerdőt kerül bele egy pici bor, hogy kicsapja az alkoholt, mert hogyha túl hamar beleteszem, akkor egyszerűen a rostokat összerántja. Ezzel szemben a sör az lúgosít, tehát puhítja a húst. És akkor rögtön mondok egy olyan receptet, ami eredendően cseh, de azért a monarchia idén sok felől meg lehetett találni. Vegyünk egy kacsát. A kacsa vörös húsú szárnyos, az előkelő vételek közé tartozik. Na most ezt berakom egy tepsibe. A tepsivel állítok egy olyan másfél liter vörös sört, és mindjárt elmondom, mi az. Az nagyon jó összhangban van vele. A vörös sör, csehül polotmávi, szó szerint félsötétet jelent, magyarul félbarnának mondják, de igazából mindig csak vörösnek hívja. Egy maláta hangsúlyos sör, minimális komlózással, tehát nem a keserűség jelenik meg benne dominánsan, hanem a maláta pörkölése során visszamaradó cukor picit édesebbé teszi. Kicsit ilyen karamelles íze van. És ez, hogyha ebben párolom a kacsát fólia alatt, úgyhogy mellé pakolok még mondjuk hagymát, meg gyökérzöldséget, meg répát, meg zöldet, meg bármit, akkor ez gyakorlatilag fűszerként ízesíti meg az alapanyagot, és még egy picit rápirítok, és kétféle módon járhatok el, vagy összetúrmixolom a zöldségekkel ezt a nagyon finom sörös levet, akkor lesz egy sűrű szaftom, vagy a B-verzió, hogy kiszedem a zöldségeket, kiszedem a kacsát, és akkor köretnek mondjuk olyasmit teszek mellé, hogy rizs vagy krumplipüré, amire pedig a híg levet tudom rátenni, mert azt felfogja. Az egésznek a lényege, a sörrel remekül lehet főzni. És akkor azt mondom a legismertebb receptet, hát ez a sörös csülök. Hiszen csülköt csinálhatunk láger vagy pilsz típusú sörrel. De mondjuk egy füstölt csülök mellé, ha odarakok ezt távult, vagy egy porter típusú, vagy akár egy füstös, egy ráóbírt, akkor abból valami egészen csodálatos ízkombinációkat lehet előcsalogatni. Arról nem beszélve, hogy ahogy van borvacsora, és minden bor mellé oda lehet rendelni kiváló ételeket, van sörvacsora is, vagy sörebéd. Az egésznek a lényege pedig a következő, hogy a sör nagyon-nagyon változatos ízvilágból tud hozzánk szólni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy na de a leves és a desszert, amellé lehet sört tenni? Hogy ne lehetne, csak a leves, mondjuk ne egy orvány lúgus leves legyen, ami egy hígleves, hanem legyen mondjuk egy gombakrém leves, tehát ilyen szalonna csipszel, kis szarvasgombával, és amellé már egy jó ipát, vagy epát olyan módon mellett mellé rendelni, hogy tökéletes összhangon alakul ki, ami pedig a desszertet illeti. Egy mondjuk egy vaníliás desszert mellé, egy könnyű édes kis búzasör, vagy mondjuk egy csokis desszert mellé, egy porter vagy egy stout, egészen tökéletes választás, és csodálatos összhangban vannak az ízek.
2: Nagyon érdekes az is, hogy hogyan maradnak meg ezek a receptek, és hogyan kapcsolódunk ehhez például a sörtésztához, ugye, ami gyakorlatilag egy sörrel készült palacsinta tészta, és az is klasszikussá vált már, sőt, az majd, hogy nem a hétköznapokban is jelen van. Van olyan sörrel készült étel, amihez kapcsolódik, olyan legendás, elképesztően érdekes és vidám történet, vagy akár nem vidám, mint mondjuk a Rigó Jancsi sztori?
3: Ennyire direktben sörös sztorit nem ismerek, ami konkrétan ételhez kapcsolódik, de hogy mennyire jelen van a magyar konyhában is a sör, hadd idézek egy klasszikust, ez a fogas orli módra, vagy akármi orli módra. Na és ugye mi az orli módra? Sörtésztába vagyunk burkolva, az alapanyag legyen az hal, vagy bármi egyéb. Következésképpen, amikor azzal a kritikával találkozom, hogy ezek ilyen modern felhangú dolgok, hogy a sör és a gasztronómia az megpróbál betörni így az étkezéssel kapcsolatos élvezeteknek a túlspontjára, ezt most találták ki, egyáltalán nem így van. Tehát igenis helye van a sörnek, a csúly gasztronómiában is, tényleg azt tudom erre mondani, hogy ami nekem egy nagyon régi becsípődés, amikor azt hallom valakitől, hogy én nem szeretem a sört, én azt szoktam válaszolni, nem. Csak még nem találkozott azzal a sörrel, amit szeret.
2: Aha. Hogyan lehet összebarátkozni a sörrel? Végezetül erről még beszéljünk, mert ugye a keserűsége miatt nagyon sokan idegenkednek tőle. Természetesen itt most a gasztronómiai élményről és a sör történetéről beszélünk, és természetesen a fogyasztását csak felnőtteknek szabad.
3: Nagyon egyszerű összebarátkozni, kóstolni, minél többet. A sör keserű, ezt sokszor lehet hallani, igen, a bézeni típusú sörök keserűek, de például az előbb általam említett félbarna, avagy vörös sör kifejezetten édes kis ízhatású, mert messze nincs benne annyi kumló, mint mondjuk a valóban nagyon keserűnek számító pilzeniben. Ez stout, vagy egy porter, a fekete sörök, ezekben is megtalálható az édes kis kávé és csokoládé és ízvilág. Nem beszélve az ízesített sörökről, hiszen ma már gyümölcsös sörökkel is lehet találkozni nagyon sok helyen. Nagyon nem fogalmazva a sör, olyan változatossággal tud meglepni minden bátran kóstoló embert, hogy előbb-utóbb meg fogja találni hozzá. Ennek egyetlen feltétele van, nyitott szívvel és nyitott lélekkel közelítsünk hozzá, kóstoljuk meg, adjuk meg az esélyt az italnak, ha azt mondjuk, hogy kevésbé ízlik, kóstoljunk meg egy másikat, ha pedig ízlik, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak remek sörök, nem csak a keserű ízvilág felől közelítve.
2: Természetesen mindez csak a 18 éven felettiekre vonatkozik, a felnőttekre.
3: Szigorúan.
2: Katona Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár történészének köszönöm szépen, hogy újra velünk volt, a budapesti történetek sorozatunk pedig hamarosan újra folytatódik majd.
3: Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a hallgatóknak.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
5: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
6: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el. Napos nyári idő lesz. Orosz drón csapódott be egy romániai panelbe, ketten megsérültek. Kikérte a tantestületek véleményét az oktatási miniszter az iskolai igazgatói pályázatokról. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában, az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűzütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Románia 650 kilométeren határos Ukrajnával, amióta az oroszok támadják a Duna túloldalán lévő kikötőket, 28 alkalommal sértették meg a román légteret. Most először okozott személyi sérülést egy becsapódott orosz drón. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést Brüsszelben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem küld fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Magyar Péter ma az uniós források helyzetéről tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnököt több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kálmán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézmény vezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le. Ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. Fokozott a rendőri ellenőrzés Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén is a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A mától vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és benzinkutakat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása.
0: Időjárás.
3: Ma túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos idő várható, eső nélkül. Gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Manna délelőtt.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A mai műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapítója, és arról fogunk most beszélgetni, hogy miért fulladunk ki, amikor nagy elánnal nekilódulunk. Ugye ez ismerős lehet az évkezdésnél, január-februárban, ismerős lehet a tavaszi nagy kezdéseknél, ismerős lehet a nyári időszaknál, és ősszel is, tehát tulajdonképpen az év több pontján is van olyan, hogy újra kezdünk, vagy újra tervezünk. Miért bukik ez el? Miért adjuk fel? Mit tegyünk, hogy ne így legyen? Ezekről lesz ma szó. Szia Kriszta, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget.
1: No, kezdjük azzal, hogy miért érzi az ember azt a késztetést, hogy újra kell terveznie, hogy újraindul, hogy másképp csinálom, és ez miért mindig valami időponthoz köthető, akár évszaknál is értendően?
2: Én azt gondolom, hogy tudatalatt, vagy lehet, hogy nem csak tudatalatt, hanem tudatos szinten is érezzük azt, hogy valami nincs rendben. Lehet, hogy már vannak testi tüneteink, lehet, hogy mentálisan érezzük, leterheltnek magunkat, és akkor úgy gondoljuk, hogy jön egy időpont, vagy egy évszak, vagy bármi, amihez köthető, és szeretnénk egy teljes tabularázát az életünkben, és mindent megváltoztatni, amit addig csináltunk. És hát az a helyzet, hogy ezekkel a nagy elhatározásokkal az a probléma, hogy egy ilyen jó egy-másfél hónap után általában kifulladnak, és nem azért, mert gyengék vagyunk, nem azért, mert nincs kitartásunk, hanem legtöbbször azért, mert rosszul terveztünk. Mert aha, hogy a legtöbb teljesítményt azt ugye próbáljuk ilyen célokban megtervezni, de nem az életminőségünket próbáljuk átgondolni. Eredményt tervezünk, és nem rendszert. Időt próbálunk beosztani, nem energiát. Aha. Ez nagyon másféle szemlélet, ugye, ahogy hozzáállunk az egész életünk átformálásához. Aha. Kicsit, hogyha ilyen nagyon egyszerű példát akarok mondani, akkor az, hogy ilyen nagyon általános célokat jelölünk ki, tehát szeretnék lefogyni, vagy túl nagy célokat tűzünk ki, hogy szeretnék 25 kilót lefogyni, és nem azokat a pici, apró lépéseket kezdjük el magunk elé tenni, amit kellene, amivel el tudunk jutni egy hosszabb távú célig, illetve nem tesszük fel igazán magunkban azokat a kérdéseket, amik arra vonatkoznak, hogy mi is az én belső iránytűm, mi is, amit én gondolok magamról, a munkámról, az életemről, most ebben hogy vagyok, hova szeretnék eljutni, és akkor ha ezek az alapkérdések megvannak, akkor kicsit tisztább lesz az, hogy mi a tervezés, vagy miben szeretnénk változtatni.
1: Uh-huh. Azért nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, mindegyik pont nagyon fontos, de én mindig meg szoktam állni, hogyha ilyesmiről beszélgetek valakivel, és nálad ez különösen lényeges, mert különösen jókat szoktunk erről beszélgetni, szóval, hogy amikor azt mondod, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, na most ahhoz, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, a kritikus gondolkodásnak, mint olyannak meg kell, hogy legyen bennünk. Meg kell lennie bennünk, igen, így helyes. Szóval, hogyha ez nincs meg, akkor nem tudunk kérdezni. Tehát el kell indulnunk önmagunk felé, és látnunk kell azokat a pontokat, hogyha nem is kritizálva fogalmazzunk így, csak látni azokat a pontokat, amin érdemes lenne, és vagy kell változtatnunk ahhoz, hogy az újratervezéseink, vagy egyáltalán a terveink, akármilyen kicsi lépésekre bontjuk is, mert szerintem az nagyon hasznos tud lenni, azok működni tudjanak. Szóval, hogy mennyire képes az ember szembenézni, vagy találkozni önmagával ilyen szempontból?
2: Abszolút meg tudom erősíteni, amit mondasz, mert az egésznek ez lesz az egyik központi eleme, tehát az, hogy mennyire tudok kritikus gondolkodást gyakorolni, mennyire van önreflexióm, mennyire van önismeretem, mennyire merek a tükörbe nézni, és ez szerintem kicsit azzal függ össze, hogy szerintem az egy kultúrjelenség Magyarországon, hogy kicsit kudarckerülők vagyunk. Uh-huh. És talán azért nem nézünk bele a tükörbe, meg azért nem akarjuk magunkat reálisan látni, mert akkor kudarcként éljük meg, úgy érezzük, hogy hibáztunk, hogy amit eddig csináltunk, annak nem volt értelme, és próbáljuk ezt kerülni. Tehát ezeket a mély pontokat próbáljuk kerülni. Pedig igazából ugye a mély pontokból lehet feltámadni, mint a főnix madár, uh-huh. De én inkább úgy mondanám, hogy ez a tanulási folyamatnak egy része. Tehát most hol tartok, mi a feltár, mi az, ami elég jó volt, mi az, amin fejleszteni szeretnék. Érdemes az életünket egyébként, van mindenféle megközelítés azon a téren, hogy hogy lehet ezeket a leltárokat megcsinálni. Van, aki ilyen szerepeibe gondolkodva, hogy milyen szerepeket élek meg az életembe, és abban, hol vannak elakadásaim, mi az, ami jól megy, mi az, amiben fejlődni szeretnék. Van, aki más dimenziók mentén, például a munka, az egészség, az, ami az én idő, az, ami a kapcsolati rendszerem, tehát ebbe a négyes dimenzióba gondolja át, de ez mindenképpen kell ahhoz, hogy reálisan lássuk magunkat, és utána feltegyük azokat a kritikus kérdéseket, amik arra kellenek, hogy tovább tudjunk ebből lépni, és tovább tudjunk fejlődni. És ez igazából, ez az egész élet egy ilyen nagy tanulási folyamat lesz, amiben folyamatosan iterálunk, és folyamatosan ránézünk arra, hogy most, ahol tartunk, meg ahol 3 napja tartottunk, meg ahova tervezünk eljutni, azok között mi a kapcsolat, mi az, amit lehetne máshogy csinálni, mi az, amiben lehetne fejlődni.
1: Sobar Kriszta, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk újrakezdésről, kezdésről, tervezésekről, holdpontokról, azokról való kimozdulásról, úgyhogy jönnek jó tanácsok, akár jegyzetelni is. Érdemes, Kriszta szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, hamarosan beszélgetünk tovább.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsor mai vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapító, és természetesen folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk, vagyis újrakezdések, kezdeményezések önmagunkkal szemben, önmagunk megismerése és azok a holtpontok, ahol ezek az újrakezdések vagy az új terveink meg tudnak állni, le tudnak fagyni, be tudnak merevedni, és érezzük úgy sokszor, hogy egy nagy zselétortában állunk, mint a Tom és Jerryben a nagy rezegős piros zselétort, és látom a külvilágot, és tudom, hogy mit kéne tennem, de nem tudok mozdulni. Nagyon összetett dolog az, ami az embert lebéníthatja. Mit csináljunk akkor, amikor egy ilyen folyamatban egyszer csak jön egy A holtpont, B egy bukkanó vagy egy visszaesés.
2: Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a pillanatokat meg kell élni. Tehát, amit mondtam az előző pár percben, hogy kell a mélyre jutni, és kell átadni magunkat ezeknek az érzéseknek, és ezeket az érzéseket jó, ha egyébként meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, ami miatt holtpontra kerültünk, mi az, ami miatt ez most nem megy nekünk, és ebbe egyébként lehet így kicsit a pocsolyában dagonyázni. A lényeg az, hogy ennek mindig legyen egy időkorlátja, hogy ez ne hetekig, hónapokig tartson, hanem ez egy bizonyos időkereten belül legyen. Ilyenkor egyébként, amikor ilyen bukkanó van, vagy nehézség, akkor ugye az emberek egy ilyen változás görbén élik meg a legmélyebb pontot. És az a jellemző, hogy amikor ugye hagyjuk, hogy nem akarjuk elnyomni ezeket az érzéseket, hanem ezek jönnek, lesöpörnek, sírtünk, dühösek voltunk, depressziósak voltunk, utána előbb-utóbb elkezd egyébként kisütni a nap, és elkezdjük, az agyunk picit elkezd pozitívabban gondolkodni, és ezt a pillanatot kell nagyon élesen megfogni, megragadni, és amiket mondtam, azokat az apró dolgokat elkezdeni csinálni. És ami egy ilyen nagyon érdekes, és a kritikus gondolkodás mellén behoznám, hogy ami nagyon lényeges szemlélet, az, hogy a kíváncsiságunkat azt soha ne hagyjuk el. Ugye ez nagyon érdekes, hogy gyerekkorban van egy ilyen nagyon természetes kíváncsiságunk, mindent fel akarunk fedezni, meg akarunk tudni, és ez valahogy, ahogy növünk, ez egyre sajnos így kiveszik belőlünk, pedig ahhoz, hogy az életünket, meg azt, hogy hogyan akarjuk a következő 5-10-20 évet, milyen életminőségben akarjunk élni, ahhoz a kíváncsiság a kritikus gondolkodás mellett legalább annyira fontos. Uh-huh. Úgyhogy én még ezt emelném ki.
1: Nagyon fontos ebből a szempontból a kritika is, nem csak a kritikus gondolkodás, aminek egyébként érdemes utána olvasni, mert ez gyerekkorban is nagyon fontos, tehát ezt érdemes a gyerekeknek is megtanítani, az egy másik műsor témája, csak zárójeles megjegyzés, akkor sokkal könnyebb felnőttként ezeket előhúzni, de hogy a kritika megfogalmazása önmagunkkal szemben is nagyon fontos. Tehát, hogy bocsánatot kérek azért, amit most mondani fogok, hogy ne az legyen az első, hogy leszarozom magam, lekicsínlem magam, lesajnálom magam, és azt se hagyjam, hogyha nekem nem működik a negatív kritika engem, az nem ösztönöz, tehát nem az a típusú ember vagyok, aki na majd akkor én megmutatom, hanem engem lefagyaszt, és jön egy kognitív fagyás, és jön egy cselekvési fagyás is. Szóval, hogyha ilyen kritikák jönnek, akkor azokat le tudjam állítani. Hogyan tudom leállítani? Hogyan bánjunk a kritikával? Akár úgy, hogy mi szeretnénk segíteni valakinek a környezetünkben, akin látjuk, hogy változtatni szeretne, de időnként megmerevedik, belemerevedik a helyzetbe, mert megijed a változástól, vagy a következő lépéstől, illetve mi hogyan fogadjuk és hogyan kezeljük határállítással például a felénk érkező kritikát, hogy ne törje derékba vagy keresztbe a változásra való, nem tudom én, vágyunkat, hajlamunkat, vagy egyáltalán az utat, amire ráléptünk.
2: Igen, ugye itt kétféle oldalról jövő kritikát fogalmaztál meg, az egyik az a mi belső hangunk, ami ül a vállunkon és folyamatosan kritizál.
1: Úgy hívom, hogy a rossz
2: embernek fej. Más.
1: Úgy hiszem, hogy a rossz fej.
2: Igen, a rozsarú. Igen. Ami mindenkinél más, ugye ezek a saját démonjaink. És igazából én itt azt szoktam mondani, hogy ezeket így reálisan kitenni és kihangosítani, és valahogy a realitás földjére hozni pro-kontra, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, ha mi ebbe a helyzetbe benne maradunk, mi a pro-kontrája, miben tudunk fejlődni benne. Tehát, hogy ezeket a negatív hangokat kihangosítani, leülni, és ilyen nagyon realistán megválaszolni, és akkor egy picit így elkezdenek ezek a hangok így hát hogy is mondjam, kimúlni, vagy az erejük elkezd veszíteni. A másik ilyen dolog az az, hogy hagyjuk abba az agyalást, a túlagyalást, mert abban nagyon erősek vagyunk, hogy egy ilyen negatív spirálba beleesünk, és akkor onnantól nagyon végletesen kezdünk el gondolkodni. És ilyenkor jó, hogyha elkezdünk, és itt is ugye bejön azon ismeret, hogy ismerjük magunkat annyira, hogy mi az a tevékenység, amivel ki tudjuk magunkat húzni ezekből a negatív spirálokból. Tehát akinek a terápiás vasalás, annak az, aki légzésgyakorlatokat csinál, annak az, aki elmegy sétálni egyet az

0: hanem mert van ez a külső elvárás, vagy külső nyomás, hogy mit kéne elérnem, hol kellene tartanom, mások mit várnak el tőlem. Hát ezeket kellene abszolút így a hátunk mögé dobni, mert sose vezetnek jó irányba, és szerintem az egy nagyon lényeges dolog, hogy azt átgondoljuk, hogy mi az, ami a mi saját befolyásolási körünkön belül van, amikor bármi történik, vagy amikor valamit el szeretnénk érni. És mindig azt gondoljuk, hogy ugye a körülmény, meg a külső elvárások áldozatai vagyunk, pedig sokkal több dolgot tudnánk a kezünkbe venni, és sokkal több dolgot tudnánk irányítani, mint gondolnánk. Az, hogy miben mennyi energiát, időt rakunk, mit gondolunk, mi a reakciónk, ezek mind olyan dolgok, amiken mi saját magunk tudunk változtatni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedbe, az, hogy mindegy, hogy belső kritikusunk van, vagy külső, de az, hogy ebben az egész folyamatban a kezünkbe vegyük az irányítást, az már a mi felelősségünk és döntésünk lesz.
1: Schubert Krisztával beszélgetek az újrakezdési folyamatokról, új kezdetekről, és minden olyan tényezőről, ami ezt segíti, meglöki, megakadályozza, a lefagyásokról, a holdpontokról, hogy ezeken hogyan tudunk túljutni és átjutni, és most beszélgetünk mindenről, ami idáig elhangzott munkahely és szervezeti jelenlét szempontjából is. A műsor vendége Schubert Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója. Hamarosan folytatjuk.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Újrakezdés, új tervek, egy új élet, egy életmódváltás, és ezeknek a segítői, illetve a buktatói, erről szól a mai műsor. Erről beszélgetek Subajor Krisztával, aki szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, és ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mindazt, amit idáig megbeszéltünk, áthelyezzük egy kicsit a munkahelyünkre. Munkahely, munkavállaló, munkáltató, illetve szervezeti kultúra és szervezeti működés szempontjából ez hogyan néz ki? Ott hogyan tudom renoválni magam? Vagy nyomni egy reszetet?
3: Még egy picit így egyébként visszamennék egy hangyányit az Origóra, okay. Mert utána átvezetem a munkahelyi kérdéskörre. Tehát szerintem az egyik ilyen kulcs dolog, hogy a célok helyett inkább állapotot próbáljunk meg megfogalmazni. Tehát, hogy milyen szeretnék, nyugodtabb, energikusabb, hatékonyabb, hogyha ezeket az állapotokat jól le tudjuk írni, akkor könnyebben tudunk hozzá célokat majd társítani. Mm. És amikor arról beszélünk, hogy boldogság, vagy hogy jól lét, vagy szeretném jól érezni magamat, akkor van egyébként már számos ilyen modell, meg gondolati sík, amiben lehet gondolkozni. De az biztos, hogy mindegy, hogy az életünkben vagyunk, vagy a munkahelyünkön vagyunk, az, hogy a pozitív érzelmeket kihangosítsuk az életünkbe, az egy lényeges dolog lesz. És akkor itt mik ezek a pozitív érzelmek? Tehát a hála, az empátia, az együttérzés, a reziliencia, az optimizmus, ezek mind olyan érzelmek, pozitív érzések, amiket valamiért nem látunk meg a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon elemi dolog, amit nem csak az életünkbe, hanem a munkahelyünkbe is ugyanúgy tudjuk gyakorolni. Csak valahogy mindig arra áll be az agyunk, hogy ugye félig üres a pohár, és mi az, ami rossz. És a jó mellett meg valahogy elmegyünk. És ez egy olyan dolog, mint hogy a konditeremben lemegyünk, és az izmunkat így elkezdjük edzeni. Ezt is lehet edzeni. Egyszerűen azokkal a napvégi kérdésekkel, hogy akkor mi volt ma jó a napban? Mi az, amiért hálás vagyok? Mi az, amin elmosolyodtam, ami örömteli volt? Mi az, amiben bele tudtam feledkezni? Ami jó érzés volt? Tehát ezekkel az apró kérdésekkel. És akkor azt fogjuk
2: észrevenni, hogy... Ezeket tényleg, bocs, érdemes összeírni például?
3: Érdemes. Ez annyira érdemes ezzel foglalkozni, hogy nekem van egy 5 éves kisfiam, és vele minden este beszélgetünk erről, és ahogy így a hetek, hónapok alatt látom, ahogy most már magától mondja, az elején semmit nem tudott mondani arról, hogy mi az, ami egy boldog pillanat volt neki, és most már észreveszi, és akár több dolgot is tud mondani. Tehát, hogy erre rá lehet az agyat valahogy húzni, hogy ezt észrevegyük ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik a kapcsolati fókusz, tehát az, hogy az sajnos egy nagyon fontos dolog, és azt gondoljuk, hogy közhely, pedig tényleg kellene vele foglalkozni, hogy energikus, motiváló kapcsolatokat építeni saját magunk körébe. És akkor itt most lehet, hogy megkérdezed, hogy jó, hát ezt még a családban meg tudjuk tenni, de a munkahelyen ott nem tudjuk ezt kiválasztani. És itt jön megint az önreflexiós kérdéskör, hogy amikor én egy munkahelyen a mikroközösségem, a közvetlen kollégáim, a vezetőim felé próbálok nyitott lenni, pozitív, őszinte, transzparens, és nem azt kapom vissza, akkor tudjam azt mondani, hogy ez valószínűleg nem az a hely, vagy nem a jó hely, ahol vagyok. És ebben tudjak lépni, és ebben ne ragadjak be. Akkor a következő ilyen elem az, hogy mennyire tudok elköteleződni amellett, hogy nem mindig a gyengeségeimre fókuszálok, hanem az erősségeimre, és abban próbálok fejlődni. Hogy mennyire találok értelmes célokat az életemben és a munkámban. Hogy mennyire tudok ugye olyan célokat állítani, amikben tudok hinni, amik elég aprók, amiket el tudok érni, és sikerélményem van, és nem utolsó sorban, hogy mennyire foglalkozom egyébként az életembe a vitalitással, azzal, hogy mit eszek, hogyan sportolok, lélegzek, és még sorolhatnám. Na és ezek együttesen fogják adni azt, hogy egyébként van egy ilyen autentikus boldogságérzetem, egy ilyen jó érzésem, jól létem, ami ugye az életben, meg a szakmai munkában is ugye fontos és elengedhetetlen, főleg, hogy egy testtel, egy lélekkel éljük az életünket, úgyhogy nincs az, hogy valaki a privát életében le van eresztve, és egyébként belép a munkahelyére, ott pedig kicsattan az erőtől, úgyhogy ezért kell ezt így kicsikét így holisztikusabban be komplexebben nézni, és ugye az volt az eredeti kérdésed, hogy mit tudunk tenni, hogyha szeretnénk kicsit a munkába valahogy így, nem is tudom, így felbusztolni magunkat, vagy kicsit így felkraftolni, és hát sok mindent tudunk tenni, tehát például ugye ezeket, amiket elmondtam, ezeket megpróbáljuk szem előtt tartani. Megpróbáljuk meghatározni ezt a belső iránytűt, amit mondtam korábban, tehát hogy mi az, amit mi várunk az életünktől, mi az, amit várunk a munkánktól, ahol vagyunk, az egyébként ebben a keretrendszerben ezt támogatja ezeket a elképzeléseket, vagy sem. Ne éljük az életünket robotpilóta üzemmódban, hanem higgyünk abban, hogy tényleg tudunk dolgokon változtatni. Ugye a pozitív pszichológia alapjai, amiről már korábban beszéltünk, az empátia, a reziliencia, az, hogy megpróbálunk az itt és mostba lenni, megpróbálunk hálásak lenni, ugye ezek olyan dolgok, amiket mondtam, hogy érdemes napi szinten gyakorolni, de nem csak otthon, hanem a munkahelyünkön egyaránt. Az, hogy megpróbáljuk megismerni a saját motivációs faktorainkat a munkába, és ezt kicsit proaktívan menedzselni, ez szintén egy ilyen tényező tud lenni. Hogyha látjuk tisztán azt, hogy egyébként a heti munka során melyek azok a feladatok, amelyek energiát adnak, amiben kicsit flow-ba vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy pozitív hatást érünk el vele, vagy látjuk a munkánk végeredményét, hogyan tudunk ebből esetleg többet csinálni, vagy ha ez nagyon fel van borulva, és a munkánk 80%-a az abból áll, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiben nem lejjük örömünket, vagy nagyon terhes, akkor ugye érdemes elgondolkodni, hogy jó helyen vagy. Fontos tényező a monofókuszing, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert mindenki ugye multitaskol, és mindent csinál 5 dolgot egyszerre, pedig nagyon leterheli az agyunkat, és nagyon leterheli a közérzetünket is, úgyhogy a munkába is érdemes egy dologra fókuszálni. Ha az megvan, utána a következőre ugrani. Ezek mind ilyen olyan taktikák, amivel tudjuk a jobb érzésünket, és esetleg az újratervezésünkben tud segíteni, hogy kicsit más szemléletben nézzünk a munkára és a mindennapokra.
2: Mit tehetünk összességében, és most összefoglalóként annak érdekében, hogy bármilyen tervünk is van, és elkezdjük megvalósítani, az lehetőség szerint sikerre vihető legyen. Hogyan kezeljük a hepehupákat, hogyan kezeljük a fagyási pontokat, hogyan kezeljük magunkban az ijegységet, vagy a változásra való vágyakozás mellett a változástól való félelmet?
3: Jó sok kérdés.
2: Azt gondolom, hát útra való. Ahol gondolod, onnan szemezges.
3: Igen. Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb nulladik kiinduló pont az az, hogy a következő időszakban, vagy attól függően, hogy épp hol tartunk, milyen emberré szeretnénk válni, milyen minőségű életet szeretnénk élni. Tehát ennek a nagyon konkrét megfogalmazása nem csak az életünkkel, hanem egyébként a munkákkal kapcsolatosan ez egy fontos kiinduló pont. Tehát ez lesz a belső iránytűnk, ez lesz az, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy amit az életszemlélet, tehát amit az élettől várunk, és a munkaszemlélet, amit a munkától várunk, ez a kettő koherense kiegészíti egymást, vannak-e ellentétek vagy sem. Ez fogja így azt a belső iránytűt adni, amivel jól el fogunk tudni navigálni, amiben látjuk, hogy akkor mi a következő lépés, mi az, amiben fejlődnünk kell. Ugye itt már említettük ezt a kritikus gondolkodást és a kíváncsiságot, ezt a két dolgot mindenképpen visszahoznám és kiemelném, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, és akkor tudunk igazán leltárazni, hogyha őszinték vagyunk saját magunkkal, az érzéseinkkel, azzal, ami nem megy, ami eddig nem sikerült, és ugye itt nagyon fontos, hogy csak saját magunkra koncentrálva, és nem arra, hogy a külső társadalmi elvárás, vagy a szűk családi kör, vagy a barátok mit mondanak, hanem csak is azt figyelembe venni, ami nekünk fontos, és amit mi szeretnénk elérni. Aha. És talán az az egy kérdés, hogy mi az az egy dolog, amit idén, vagy most szeretnék elengedni, hogy könnyebb legyen az életem, ha ezt már meg tudjuk válaszolni, akkor szerintem már előrébb jutottunk. És hogyha pedig hullámvölgybe indulunk, akkor ott volt az a gondolat, amit most visszahoznék, hogy lehet hullámvölgybe lenni, lehet elhasalni, ez a tanulási folyamat része lesz, engedjük, hogy ezek a negatív érzések is elhatalmasodjanak, mert amikor ezeket engedjük, és nem elfolytani próbáljuk, akkor utána kezd majd kitisztulni az ég, és utána kezdünk el tudni egy másabb minőségben élni, az iránytünknek megfelelően. Úgyhogy én ezeket a dolgokat emelném ki.
2: Kriszta, köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon sok segítség és nagy segítség, úgyhogy akinek nem sikerült az elejétől végig hallgatni a beszélgetést, nyugodtan ugorjon föl a Manna honlapjára, és a hallgassa vissza fülecskére kattintva megtalálja a Manna délelőttben ezt a beszélgetést is. A vendégem volt Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója, az új kezdetekről, a váltásokról, az életmódváltásról, az ezt akadályozó tényezőkről és azok leküzdéséről beszélgettünk. Köszönjük szépen az időt.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok a bizonyos segítő könyvek és munkafüzetek gyerekeknek, amikre érdemes lesz odafigyelnünk, főleg most az iskola kezdés előtt. Erről beszélgetek a könyvek szerzőjével, Szloboda Kovács Emesével, aki gyógypedagógus és a könyvek szerzője egyben, úgyhogy nagyszülők, nagybácsik, nagynénik, keresztülők és szülők, érdemes lesz nagyon figyelni, a hírek után kezdünk is.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
6: Napos nyári idő lesz. Az Európai Bizottság elnökével tárgyal ma a miniszterelnök. Elítélte Oroszországot a NATO, az Európai Unió és a magyar kormány is a román lakóházba csapódott drón miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Magyar Péter ma az uniós források helyzetéről tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnököt több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Magyarország a leghatározottabban elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadást, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértését, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter arra reagált, hogy Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. A kormányfő hangsúlyozta, az eset rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Hozzátette, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le. Ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Áprilisban 5410 gyermek született és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasságkötéseké 14%-kal visszaesett. Itt a sofőr gázolt el egy nőt és a gyermekét egy kijelölt gyalogátkelő helyen Győrben. A baleset után a sérülteket kórházba vitték, a helyi férfit előállították, miután az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A győri rendőrkapitányság súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés büntette miatt indított eljárást. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, a tiltás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
1: Időjárás.
6: Ma túlnyomóan derült vagy enyhén fátyol, felhős, napos marad az idő, eső nélkül, gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ma
1: Manna délelőtt.
0: Segítő könyvek és segítő munkafüzetek gyerekeknek, hogyan legyél hangerős, hogyan legyél bátor és kitartó, és még sok más hasznos segítség, amelyet ezekben a munkafüzetekben a gyerekek megtalálnak, és amelyek nem csak a gyerekeknek, de a gyerekek körül lévő felnőtteknek is nagyon hasznosak. Erről beszélgetek a szerzővel, Szloboda Kovács Emese gyógypedagógussal, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor mai vendége Szlóboda Kovács Emese, gyógypedagógus, akivel nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni. Egy olyan témáról, ami mindenkit érint, még akkor is, hogyha esetleg saját gyermeke még nincsen, de van körülötte gyerek a családban. Szia Emese, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz Petra, üdvözlök mindenki.
1: No, kezdjük azzal, hogy te gyógypedagógusként nem csak a gyógypedagógiával foglalkozol, hanem egy sokkal szélesebb körű tudással segíted a szülőket, nagyszülőket, nagynéniket, nagybácsikat és a gyerekeket.
2: Igen, ez nagyon érdekes, hogy említetted a nagyszülőket és a nagynéniket, meg eleve ugye a mostani családokban tudjuk, hogy sok a válás, és szétszakadtak a családok, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindenhol ugyanazt a bizonyos értékrendet, vagy ugyanazokat a legalábbis kő vonulatokat képviseljük a gyermek életében, és erre szolgálnak az én kiadványaim, hogy egy ilyen közös gondolkodási mezsgyét kialakíthassunk a mai világban, ami azért abszolút nem egyszerű, mert rettentően sok információ ér minket.
1: Mert hogy neked több könyved is van, tehát ezt említsük meg, hogy a Mora kiadónál neked számos köteted megjelent, amivel segíted ezeket a gyerekeket és a családokat, vagy a családban lévő felnőtteket is, mert azért ez hat oda és vissza.
2: Igen, ezt is nagyon jól állapítod meg, hogy nagyon azt a tapasztalatot hallom vissza, hogy gondolatébresztő a szülőknek is. Tehát miközben együtt feldolgozzák a kiadványaimat a gyerekekkel, azért nagyon sok olyan gondolatot ébresztek bennük, hogy milyen gondolati íveken kéne haladni, miközben a hétköznapi életekben, élethelyzetekben helytállnak, ami számukra is nagyon fontos. Uh-huh. És hogy engem azt kezdett el foglalkoztatni, hogy a mai világban milyen irányba forduljunk, hogyan tudjuk a gyerekeink számára a jóllétet, a valós jóllétet megteremteni. És most ne a luxusjachtokra és az egyéb dolgokra gondoljunk, hanem azt a valós belső jólétet, amit mondjuk egy mai szülő szeretne, hogy a gyereke, ha idegsebész, ha festő, ha csak egy bármilyen szakmában dolgozik, de hogy egy boldog, kiegyensúlyozott életet tudjon élni, milyen faktorok vannak ebben, és hogy mivel tudunk ehhez hozzájárulni. Uh-huh. És akkor ebbe beledolgoztam úgymond magam, sok mindent elolvastam, és egyre érdekesebb információkra tettem szert, miközben ebben a témában kutakodtam. Mégpedig az, hogy az IQ-t azt most már az amerikai szakirodalom úgy apostrofálja, hogy sem a magánéleti boldogságot, sem pedig a munkahelyi sikert nem garantálja. Volt egyfajta ilyen téves nézet ezzel kapcsolatban, vagyis hát azt gondoljuk, hogyha a gyerekünk okos, akkor hátradőlhetünk, megnyugodhatunk, mert akkor a boldogság a kis tarisznyájában lesz. Hát azért nem ilyen egyszerű a képlet, tehát az, hogy jó az IQ-ja, jók az akadémiai készségei, az egy nagyon jó start az életben, nyilván egy baromira jó start az életben, de emellett még számos olyan készségre van szüksége, ami tényleg garantálja azt, hogy ő hosszú távon boldog legyen, és akkor ezek a készségek, hogy tulajdonképpen mik ezek a készségek, ezek kezdtek el engem érdekelni.
1: Uh-huh. Amikor ezzel elkezdtél foglalkozni, akkor tudtad, hogy ez mennyire sokrétű, és hogy a mai világban mennyire erősen kell ellene dolgozni a közösségi média felületekből a gyerekekre omló információ ellen?
2: Hát én egyre inkább éreztem, és éreztem egyfajta belső feszültséget, hogy ezeket a kiadványokat meg kell jelentetni, vagy egyszerűen kell tenni valamit az ügyben. Mert úgy tudom elmondani neked, megvilágítani neked, Petra, hogy pont az ellenkező irányba indul a gyermeknevelés, vagy a gyerekekkel kapcsolatos bánásmódunk, mint amire szükség lenne. Uh-huh. És én ezt egy nem feltétlenül tragédiának látom, de azért, ha belegondolunk, azért egy nagyon súlyos dolog. Gyönyörű telefonjaink vannak, gyönyörű autóink, hiper-szuper számítógépeink, és közben pedig mondjuk azokat az alapkészségeket nem tanulják meg a gyerekek, amik ahhoz, hogy ők hosszú távon egészségben éljenek, és az egészségben eltöltött várható élettartamuk hosszú lehessen, ahhoz nincsenek meg ez az alapkészségeit. És igen, nagyon jól mondod, hogy egyrészt a szociális média használat nagyon elharapózott a gyerekeknél, a telefon használat, épp tegnap láttam számokat ezzel kapcsolatban, hogy 4-5 órát töltenek a telefonjaikon a mostani gyerekek per nap, és azzal nyitják, és azzal zárják a napot, és hogy ez a lelki jólét szempontjából mennyire kritikus. Én azt szoktam mondani, hogy senki, nincsenek szuperhumanoidok. Tehát nincs olyan ember, akinek 48 órából áll a nap. Mindenkinek 24 órából áll a nap, és mindenkinek a figyelmi kapacitása az egy 100%-os figyelmi kapacitás. És akkor itt jön az, hogy egy döntés, hogy azt a figyelmi kapacitást pillanatról pillanatra de minek szenteled, és hogy tudsz-e prioritizálni, tudsz-e olyan döntéseket hozni, ami hosszú távon jó lesz a te életedben. Van egy híres előadó, illetve a Houstoni Egyetemnek egy tanára, Brené Brown, és az ő előadásában van egy ilyen nagyon szemléletes példa, hogy mi emberek azt hiszük, hogy tudatos emberek vagyunk, és tudatosan irányítjuk az életünket, holott gyakorlatilag a tudatosságunk nemhogy az anyósülésen nem kap helyet az autóban, hanem a csomagtartóból kiabál kifelé, hogy hello, hello. Tehát, hogy egyértelműen érzelmi és önkontroll, önszabályozásos bázison hozzuk a döntéseinket az életben, és visszatérek most neked ahhoz, hogy a mai világban miért lenne annyira fontos, mert rengeteg a ránk zúduló impulzus, a ránk zúduló áru, a javak, amik a miénk lehetnek, ha úgymond akarjuk, az a valóság, amit mások úgymond elénk tükröznek, hogy ők hogy élnek. És miközben azért mi napi szinten kell tennünk, hogy a személyes céljainkat megvalósítsuk, csak kérdés, hogy az időnket hogy balanszírozzuk.
1: A műsor vendége Kovács Emes, egy gyógypedagógus, vele beszélgetünk nagyon sok fontos dologról, ami akár mondhatjuk az érzelem szabályozást, akár a könyveinek a tartalmát illeti, úgyhogy kedves szülők, nagyszülők, érdemes lesz figyelni. Gyógypedagógus aspektusból a mai világ a gyerekek számára, nagyjából így adnék neki egy nagy átfogó címet, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Szloboda Kovács Emese gyógypedagógus, több segítőkönyv szerzője, mert a Móra kiad több segítőkönyv szerzője ezekről a könyvekről, ezek könyvek tartalmáról és a fontosságáról beszélgetünk. Haladjunk tovább akkor a sorban.
2: A második könyvem a Hogyan legyél nyitott és kitartó című. Minden könyvem a Magyar Pszichológiai Társaság óvoda és iskola pszichológiai szekciójának az elnökének az ajánlásával jelent meg egyébként, és dr. Ann Kollár Katalin, ő a saját tapasztalatából, akár mint nagyszülő is azt mondja, hogy teli találat minden egyes kötet, és minden egyes kötetet ő még a saját családjában is alkalmazza, amellett, hogy ugye pszichológusok használják a köteteket vezérfonalként különböző terápiákban. A második tehát, ez a Hogyan legyél nyitott és kitartó, ez hát a mai világban szintén nagy problémát jelentő, egyrészt a nyitottság, másrészt ugye a kitartás öleli föl. Nyitottságban arra gondolok, hogy egyre többet hallom, és vannak is egyébként a Móra könyvkiadónak meg a saját honlapomon cikkek erről, hogy azt mondjuk a gyerekről, hogy én is ilyen voltam, és ő ilyen. Tehát, hogy aránylag hamar kijelentjük, hogy bármiről, hogy ő ilyen, ő ezt nem szereti, ő ezt nem csinálja, ő ebben nem fog bele, és én ezt valamilyen szinten egy nem éppen pozitív tendenciának tartom, mert nem biztos, hogy nekünk az jó volt annak idején, hogy mi olyanok voltunk, például, hogy nem kóstoltuk meg együk ételt sem az iskolai menzán. Tehát, hogy ne feltétlen, főleg a gyerek előtt ne nagyon hangoztassunk ilyet, hogy ő ilyen vagy olyan, mert nagyon fontos az életben a nyitottság. Mert sokszor nem is biztos, hogy ilyen vagy olyanságból, hanem félelemből húzódunk el bizonyos tevékenységektől. És amit körüljárok a munkafüzetemben, hogy bizony nagyon sok dologhoz, ahhoz, hogy egyáltalán kitaláljuk, vagy megérezzük, hogy azt mi kedveljük-e, vagy nem, ahhoz már kitartás kell. Tehát csak a legegyszerűbb készségek azok, amik rögtön sikerülnek. Például, hogy felkapcsoljam a villanyt, az rögtön sikerülni fog. De ahhoz, hogy én megtudjam azt, hogy én szeretek-e korcsolyázni, hogy én szeretek-e úszni, szeretek-e biciklizni, ahhoz többször neki kell futnom annak a dolognak, és ugye sikertelen leszek benne elsőre. És ugye nem mindegy, hogy keretezek egy ilyen tapasztalatot a gyermekemnek, hogy egyszerűen az van-e bennem, hogy próbálkozzunk tovább, és próbáljuk valami más megközelítést, vagy pedig azonnal azt mondom neki, hogyha ő azt mondja, hogy ő ilyen, ő ezt nem akarja, akkor rögtön elengedem ezt a kérdést. És magának a rezilienciának is, ami szintén nagyon érdekelt, egyre többet hallunk ugye a rugalmas ellenállók és képességről, és hogy a munkahelyi követelmények a mai világban már ezt a készséget úgymond előírják. Nézzük meg, hogy mik a tényezői. Egyrészt azt, hogy képesség a tervezésre és arra, hogy cselekedjünk, aktívan megoldjuk a problémákat. Tehát egyfajta proaktív, aktív megoldás az, ami szükséges, ami ugye pont azért van benne az én munkafüzetemben, mert 15 megküzdési stratégiát ismernek meg belőle a gyerekek, és pont azért beszélünk át ennyi mindent velük, hogy adjunk nekik egy ilyen büféasztalt, ahonnan ők tudnak választani. Esetleg közben ugye az újfent a szülő és a gyermek beszélget a kanapén, akár új megoldási stratégiákat, megküzdési stratégiákat is előhoznak, és amikor oda kerül, hogy egy nehézséggel kerül szembe, neki már legyen egy adag választott stratégiája, tudjon módosítani, és mondjuk az egyik abban a helyzetben nem megy, akkor tudjon valami más megküzdési stratégiához nyúlni. Most ha belegondolsz, Petra, hogyha mi ezt megkaptuk volna gyerekként, ezt a fegyvertárat, hogy az adott helyzetben hogy álljunk föl, hogy próbáljunk meg valami mást, és hogy úgymond nem velünk van a gond.
1: És így nem baj, hogyha valami nem megy, és az sem baj, hogyha valamit nem akarok tovább csinálni.
2: Igen. De hogy sokszor azért nem akarjuk tovább csinálni, mert éppen nem tudunk egy új kitartási stratégiát elővenni a megküzdési repertoárunkból. És ez viszont gond. Uh-huh. Nem tudom, érted a gondolat.
1: Persze.
2: Menetet. Tehát, hogy rettenetesen sok, akár emberek iskolai pályafutása máshogy alakul, élete máshogy alakul.
1: Hát párkapcsolatok, kapcsolatok másképp alakulnak, a teljes sztori másképp alakul, hogyha az embernek van egy ilyen fegyvertára.
2: Igen. Én azt szoktam mondani, hogy egyszerűen telepakoljuk a ilyen társas repertoárral, társas kincsekkel, megküzdési módszerekkel az ő kis tarisznyáját, és valójában ez az igazi útra való az életre. Valójában ez az, ami azt biztosítja, hogy jó hosszú távon egészségben és jólétben éljen. Arról nem is beszélve, hogy ugye azt egy 30 éves longitudinális kutatás is alátámasztja 1037 gyerekkel, miszerint az önkontroll, az önszabályozás biztosította a gyermekeknek a hosszú távi jólétüket, IQ-tól és társadalmi osztálytól függetlenül. Tehát teljesen mindegy volt, milyen volt annak a gyereknek az IQ-ja, vagy a társadalmi osztálya. Azok boldogultak jobban, akiknek az önszabályozási folyamataik jobban a helyén voltak.
1: A vendégem Szloboda Kovács, MSE gyógypedagógus, akinek több segítőkönyve jelent meg a Móra könyvkiadónál, és ezekről a könyvekről, ennek a mentén is beszélgetünk. Egy maradt még hátra, hogyan legyél hangerős, úgyhogy a következőkben zárásképp erről beszélgetünk.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Szloboda Kovács Emese gyógypedagógus a műsor mai vendége, aki több segítőkönyv szerzője, Mora kiadónál jelentek meg a könyvek, mely könyvek nagy segítséget tudnak nyújtani nem csak a gyerekeknek, de a gyerekek környezetében lévő felnőtteknek is. Ugye beszéltünk már a hogyan győzd le a haragod, hogyan legyél nyitott és kitartó, és akkor most a következő a sorban a hogyan legyél hangerős. Zárásképpen erről beszélgetünk. Miért született meg ez a könyv?
2: Mostanában ugye nyilván nagyon-nagyon média zaj, de nagyon sok olyan eset történt, vagy túl sok olyan eset történt, amikor valamilyen történés a gyerekek sérelmére következett be. És olvastam olyan interpretációt is, amikor valaki azt mondta, hogy biztos nem is történt olyan nagy dolog azzal a gyerekkel, hogyha nem mondta el otthon. Tehát ha nem szól róla, akkor azért biztos tűrhető volt a számára, megemészthető, ami történt. Vagy pedig mit mutat az anya-gyermek kapcsolatról, hogy nem szólt gyermek otthon, hogyha valami történt a sérelmére. És itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy 8-9 éves korig a gyerekek, ha valamilyen igazságtalanság éri őket, akkor ők azt hiszik, hogy az az ő hibájuk. Minél nagyobb ez az igazságtalanság, annál nagyobb az ő szégyenük, annál jobban megvannak arról győződve, hogy ők valójában azt a dolgot megérdemelték, mivel egyszerűen bíznak a felnőttekben, főleg, hogyha egy tisztelt, szeretett személy

0: által következik be ez a dolog, akkor még inkább azt gondolja, hogy ő erre rászolgált, ő ezt megérdemelte. És paradox módon minél jobb kapcsolatban van a szüleivel, annál inkább esetleg nem akarja, vagy a lelki alkatából adódóan nem akarja megbántani a szüleit, hogy egy ekkora bűnt elmond, amit ő elkövetett. Tehát, hogy itt abszolút nem az anyagyermek-szülőgyermek kapcsolatról van szó, és abszolút nem arról van szó, hogy a kicsi lenne az a dolog, ami esetleg történt ezzel a gyermekkel, hanem ő az életkori sajátosságaiból adódóan nem fog tudni szólni arról, hogy valami rossz dolog történt vele. És ezért nagyon fontosnak tartom, hogy például ezt a Hogyan legyél hangerős című kiadványt átbeszéljük vele, mert ennek van egy nagyon fontos bántalmazás megelőzési vonala, mégpedig a rendelkezésére bocsátjuk a gyermeknek azt, hogy igenis van olyan helyzet, amikor neki kiabálnia kell. És ekkor beszéljük át vele azt, hogy vannak olyan történések, amikor neki használnia kell a hangját, és segítséget kell hívnia. És az szintén egy ilyen érdekes dolog, hogy azt halljuk, hogy a gyerekek nagyon hangosak, hogy mostanában minden gyerek kiabál, és túl kiabálják egymást. Viszont paradox módon, amikor segítségre lenne szükségük, akkor teljesen elbizonytalanodnak, és igazság szerint nem tudják, hogy van olyan helyzet, amikor nekik lehet kiabálni, sőt kiabálniuk kell. És ezért szoktam mondani, hogy nekünk kell tudatosítanunk ezt a lehetőséget, és a rendelkezésükre bocsájtani, és megengedni nekik, hogy kiabáljanak.
1: De az is fontos, igen, hogy nem mindenért kiabáljanak, tehát hogy vannak gyerekek, akik meg pont a környezetükben lévő felnőttek adott esetben mondjuk a szülőknek a figyelmetlensége miatt, vagy a nem jelenléte miatt, ugye szülő telefonozik, nem tud odafigyelni, inkább más csinál, stb. Emiatt kiabál, vagy hogy a testvérei közül kitűnjön.
0: Természetesen itt nem csak a kiabálás, tehát ez csak az egyik vonulat ennek a kiadványnak, de végigvesszük egészen a csendtől a suttogáson, a társalgási hangerőn keresztül, a kinti hangerőn át a kiabálásig azokat a helyzeteket, hogy milyen társas szituációban milyen hangerőt kell használni a gyerekeknek. Mert például, ahogy mondod, most már nem olyan egyértelmű egy iskolai ünnepélyen, vagy akár a himnusz alatt, hogy kell viselkedni, csendbe kell lenni, hogy kell állni. Viszont én nem tartom reálisnak, hogy még mindig csak elvárunk, és szidunk. Tehát a gyerek hibázik, leszidom. Ahelyett, hogy előre dolgoznánk, és fókuszba állítanánk egy-egy társas kompetenciát, és átbeszélnénk a gyerekkel. És úgy átbeszélnénk azt, hogy például, amiket ilyen általános helyzeteket tettem ebbe a munkafüzetbe, hogy ő vásárlás közben a boltban, orvosi rendelőben, moziban, színházban, könyvtárban, közlekedési eszközön milyen hangerőt használunk. És alapvetően a gyerekek jók szeretnének lenni. Tehát ők arra vágynak, hogy mi dicsérjük őket. És ennek kell megteremteni a lehetőségét, hogy előre megbeszéljük a szabályokat, és utána már csak dicsérjük őket. És nem az, hogy pont fordítva megy ez a dolog, hogy gyakorlatilag defaultként kezeljük azt, hogy a gyerekek mindent tudnak a társas életben, és utána, hogyha hibáznak, akkor pedig leszidjük őket.
1: Fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogy ezek a kiadványok mind nagyban tudnak segíteni a gyerekeknek is, tehát maga a kiadvány egyébként színes és rajzos, és ha a gyerek kezébe veszi, akkor benne is megszületnek azok a kérdések, amit mondjuk adott esetben fel tud tenni a körülötte lévő felnőtteknek is?
0: Igen, ezt már többször megtörtént. Az első kiadvány kapcsán volt ilyen, hogy tehát hogy maga, hogyha a gyerek elkezdi lapozgatni a kiadványt, és ahogy mondtam neked, hogy a gyerekek nem igazán tudják, hogy ami történik velük, az most annyira negatív, vagy nem annyira negatív, hogy elővette egy kislány, elkezdte lapozgatni, és ugye egy tomboló fiú van benne, és rögtön elkezdte mesélni, hogy mi történt az iskolában. Tehát, hogy gyakorlatilag kapnak egy inspirációt a gyerekek, hogy olyan dolgokban is megnyíljanak, ami egyébként nem biztos, hogy hallanánk a hétköznapi rohanásban, nem biztos, hogy előkerülnének azok a szituációk, viszont ha ránéznek a munkafüzetnek a tényleg nagyon szépen megrajzott lapjaira, akkor megered a nyelvük, és el tudjuk kezdeni megismerni az életüket, a benti életüket, mert ugye nagyon fontos, hogy mi beadjuk őket egy óvodába, beadjuk őket egy iskolába, és 8 órára elveszítjük őket a szemünk elől, és nagyon fontosak ezek a beszélgetések, hogy megismerjük, hogy neki milyen információja van. Másrészt pedig ugye a harmadik kiadványom kapcsán, minden kiadványomból indult már az ELTE pedagógia és pszichológia tanszékén kutatás, és de 2 hosszabb lélegzetvételű terepkutatás az első, és a harmadik munkafüzetemből született, és ebben a harmadik munkafüzetben, tehát a harmadik munkafüzetből lévő kutatásban azt állapították meg, hogy onnantól kezdve, hogy a gyerekek megismerik a benne lévő szabályrendszert, egyrészt sokkal tudatosabbak és jobban észreveszik, ha bárki más is hangos. Tehát, hogy jobban észlelik, hogy a környezetünkben valaki hangos, ők maguk rászólnak finoman, hogy túl hangos vagy, ami, ha belegondolunk, már az ő saját egészségvédelmük szempontjából egy nagyon-nagyon nagy előrelépés, hogy észreveszi, hogy valami őt zavarja, és ezt le tudja állítani. Másrészt pedig kifejezetten élvezték, hogy mint kompetens gyerekek egymást figyelmeztetik, hogy segítenek egymásnak.
1: A műsor vendége volt Szloboda Kovács Emes, egy gyógypedagógus, akivel az ő megjelent segítő könyveiről, köteteiről beszélgettünk, a Hogyan győzd le a haragod, a Hogyan legyél nyitott és kitartó, illetve a Hogyan legyél hangerős könyvekről, amelyek a gyerekeknek és a gyerekek környezetében lévő felnőtteknek ugyanolyan nagyszerűen tudnak segíteni. Köszönjük a munkádat, és köszönjük, hogy ránk értél, Emese.
0: Én is köszönöm.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége ma Szloboda Kovács Emese, gyógypedagógus, akivel a könyveiről, a Móra kiadónál megjelent köteteiről beszélgetünk, és annak kapcsán beszélgetünk. Ugye itt van a Hogyan győzd le a haragod, a Hogyan legyél kitartó, és a Hogyan legyél hangerős, ami mind-mind nem csak a gyerekek számára segítség, bár egyébként mivel gyerekkötet, a rajzosságát, a küllemét tekintve, talán ők maguk is tudnak magukon segíteni azzal, hogyha ezeket a köteteket forgatják, de a felnőttek számára is nagy segítség ez. Hogyan épül egymásra ez a három kötet? Hogyan jött ez a te életedbe?
2: Én ugye gyógypedagógusként dolgozom, de a kisfiam is autizmussal él, és miközben őt tanítottam, és vele foglalkoztam, akkor láttam, hogy ugye autizmusban nagyon fontos a vizualitás, hogy képekben sokkal hamarabb cél tudunk kérni, képekkel sokkal jobban bemegy az információ, mint verbálisan, auditíven az autista gyerekeknek. De nyilván a mai világban egyszerűen minden a vizualitás körül mozog, és egy átlag gyermeknél is sokkal-sokkal jobbak a vizuális csatornák. Nem megszokott dolog, hogy társas készségeket, lelki megküzdést vizuálisan jelenítünk meg a gyerekeknek, tehát egy abszolút újfajta műfaj ez, és minden egyes kötetemben megpróbáltam szociális környezetbe, tehát egy valós létező kis mesévé alakítani ezt a történet, ezt a gyerekeknek. Nagyon szükség az első kötetet, egyértelműen az hívta életre, hogy viselkedés szabályozást próbáltam tanítani a saját autista kisfiamnak, és kerestem egy olyan modellt, egy olyan stratégiát próbáltam kialakítani, ami hatásos lesz nála. És nyilván azt láttam, vagy azt éreztem, hogy erre egy nagyobb körben is igény lenne, mivel próbálunk ugye mi szülőként a tekintélyelvű nevelésből elrugaszkodni, és most már próbálunk nem parancsolgatni a gyerekünknek, nem utasítani, nem felülről lefelé próbáljuk a gyerekeinket nevelni, hanem úgymond egy teljes személyiségként értékeljük őket, és próbálunk azonos szinten kommunikálni a gyerekünkkel. De ezért nagyon-nagyon fontos, hogy olyan viselkedési szabályokat tárjunk eléjük, amik számukra egyszerűek, vizuális szimbólumokon alapulnak, és egyszer megérti a miértjét a gyermek. Tehát, hogy most már elrugaszkodtunk attól, hogy parancsoljunk, hanem egyszerűen elmagyarázzuk, hogy mit és miért szeretnénk, és ehhez egy nagyon jó asszisztencia például az első kiadványom, ami ugye egy közismert szimbólumot, a jelzőlámpának a szimbólumát használja. Nem mellesleg egyébként, ugye a jelzőlámpa a J betűnek a hívóképe az általános iskolákban, és egy olyan szimbólum, amivel pillanatok alatt el tudjuk magyarázni, hogy mi történne a közlekedésben. Például, hogyha egyszerre menne minden autó, és hogy a közlekedésben is vannak szabályok, hogy néha egyszerűen meg kell állni, és valaki mást kell elengedni. Tehát egy olyan életszerű szimbólumot kínálunk nekik, amivel napi szinten folyamatosan találkoznak, és ugye én azt vallom, hogy ahelyett, hogy a gyerek próba szerencse alapon sajátítja el a viselkedési szabályokat, ne az legyen, hogy először hagyjuk, hogy hibázik, és akkor hibázzon, és aztán kijavítjuk, mert gyakorlatilag így tanulják meg a gyerekek a viselkedést, hogy megfigyelik a szülői mintát, másrészt pedig egyszerűen nem hibát követnek el, és azt kijavítjuk. De ott először pofára kell esni, úgymond. Tehát ahhoz kell egy hibázási lehetőség a gyereknek. Mi lenne, hogyha már ez is rombolja valamilyen szinten a kapcsolatot? Mi szülők is egyszerűen egy ideális, boldog anya-gyermek-apa-gyermek kapcsolatra vágyunk 2025-ben, és nem szeretnénk, hogyha ilyen próbaszerencse alapon éveken át tanulnák meg a gyerekek ezeket a szociális szabályokat, és ezért gondoltam arra, hogy az én munkafüzeteimmel, például most ugye az első kötetről beszélünk, amikor van szülőként erőforrásunk, az otthonunknak a meleg meghittségében oda kuporodunk a kanapéra a gyermekünkkel, és előre úgymond proaktívan a dolgok elé menekülve éppen megbeszéljük a viselkedési szabályokat, hogy milyen helyzetben, hogy kéne viselkedni, és akkor, amikor már az adott szituációba kerülünk, akkor nem meglepődünk, hanem tudjuk, hogy mihez kell nyúlni, tudjuk, hogy kell segíteni a gyermekünket.
1: Természetesen azzal is érdemes és kell tisztában lennünk, hogy amikor ezekhez a könyvekhez az ember odafordul, akkor kinyílik egy másik világ, és nem kell elkezdeni diagnosztizálni felnőttként, hanem el kell kezdeni talán figyelni és feltenni a kérdéseket. Mit gondolsz erről?
2: Hát igen, én egy ilyen minden kiadványom ilyen esernyő jellegű kiadvány, hogy kisebb gyerekeknek elég bal oldalon a lévő történetet felolvasni, és megnézni, értelmezni velük a képeket. De ugye a jobb oldalon minden egyes kiadványban értelmező kérdések vannak a válaszokkal együtt. Itt két célom volt ezzel, egyrészt, hogyha nagyon fáradtak vagyunk, akkor elég legyen csak elolvasni a választ. Tehát, hogy még nagyon egyszerűen is fel tudjuk dolgozni ezeket a munkafüzeteket, de mindenképpen gondolatébresztőek a választok, és meg tudjuk ismerni, ezt is nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, főleg a mai világban, hogy milyen tudás van a gyereknek a fejében arról a bizonyos témáról. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy elmegy a felnőtt és a gyermek egymás mellett. Tehát mi azt gondoljuk, feltételezzük nagyon sok dologról, hogy a mai gyerekek tudják. És nekem egészen döbbenetes tapasztalataim vannak erről, hogy mennyire más tudás van a gyerekek fejében, mint amit mi gondolunk. És igenis az életben van egy pár olyan kritikus dolog, amire viszont nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen az a tudás az ő kis buksiukban, ahhoz, hogy egészséges és boldog felnőttek legyenek. Mondok neked egy példát, például a harmadik kötetemmel, ahogy a legyél hangerősnek a szabályait vettük át egy kisfiúval, és ugye ott kétféle, tehát hogy többféle hanggal dolgozunk, de volt a suttogásnak a hangja, az egérke hang, és a cica hangja, ami a társalgási hangerő. Ezzel a két állattal vezetjük be, hogy milyen hangerőt kell használni a különböző helyzetekben, és mindenhol a cica hangerőjét használta a kisfiú, és én magam sem értettem, hogy miért nem tudja az egérke hangját alkalmazni, és az volt a döbbenetes tapasztalatom, hogy nem tudta ez az óvodás gyermek, hogy mekkora a méretbeli különbség egy valós cica és egy valós egér között. Tehát még sose látott egeret. Én hiába mondtam neki, hogy az egérke hangján, ami nagyon pici, és nem a cica hangján, ami sokkal nagyobb, egyszerűen nem tudta összerakni a dolgot. Tehát ezért van az, hogy én mindig előkészítem ezeket a kérdéseket, és a harmadik kötetben ilyen ráhangoló feladatokkal indítunk, ahol egyáltalán megismerjük, felmérjük azt, hogy mi az, hogy kicsi, mi az, hogy nagy. Tud-e kicsit lépni, nagyot lépni, pici hangerőt használni, nagy hangerőt használni, hogy egyáltalán az alap, és utána az állatoknak a valós méretét megnézi a szülő a gyerekkel, hogy egyáltalán az alap dolgok rendben vannak-e a fejében.
1: A vendégem a mai műsorban Szloboda Kovács Emese, gyógypedagógus, aki több könyv szerzője, a Móra kiadónál jelentek meg ezek a segítőkönyvek, ezeket vesztük sorra, és ezeknek a témáját, a tartalmát és a fontosságát szálazzuk szét, hogy segítséget tudjunk adni ilyen módon is a szülőknek, nagyszülőknek, nagynéniknek, nagybácsiknak, úgyhogy hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
3: Napos nyári idő lesz. Az Európai Bizottság elnökével tárgyal ma a miniszterelnök. Elítélte Oroszországot a NATO, az Európai Unió és a magyar kormány is a román lakóházba csapódott drón miatt. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar Péter ma az uniós források helyzetéről tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnököt több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak, így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Magyarország a leghatározottabban elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadást, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértését, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter arra reagált, hogy Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. A kormányfő hangsúlyozta, az eset rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Hozzátette, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Tervezik, hogy visszaadják a tantestületek véleményezési jogát az igazgatói pályázatoknál, közölte közösségi oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a döntés csaknem 450 intézményvezetői megbízást érint, amelyek augusztusban járnak le. Ezért a mostani pályázatok kapcsán utólag már ki is kérte a tantestületek álláspontját. Áprilisban 5410 gyermek született és 9946 ember halt meg az országban, közölte a KSH. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké pedig 0,2%-kal nőtt, míg a házasságkötéseké 14%-kal visszaesett. Itt a sofőr gázolt el egy nőt és a gyermekét egy kijelölt gyalogátkelő helyen Győrben. A baleset után a sérülteket kórházba vitték, a helyi férfit előállították, miután az alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A győri rendőrkapitányság súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés büntette miatt indított eljárást. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, a tiltás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.
0: Időjárás.
3: Marad a túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő eső nélkül, gyakran lesz élénk, Szabolcsban néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna FM.
0: Zenei finomságok.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 Manna FM zenei finomságai között itt van az egyik nagy személyes kedvencem, Alanis Morissette, aki a 8. stúdióalbumát jelentette meg, a kisfia születése után jelent meg ez az album, a Havoc and Bright Lights, ami azért is érdekes, mert az anyassággal, az anyasság megjelenésével az életében Alanis Morissette egészen másfajta muzsikát kezdett el játszani, ami érdekes módon mégis nagyon Alanis Morissette-es, de egy csodálatos, sokkal mélyebben fakadó átlényegülés, ami önmagában is gyógyulást jelentett, és tulajdonképpen az intimitás elmélyítése, valamint az anyaságnak a formája az, ami megadta ennek az albumnak a jelentőségét, ezt mind Alanis Morissette mondta el annak idején az MTV Newsnak. Érdekesség emellett még az, hogy az elkötelezettség az, ami megjelenik sok helyütt az albumon, sok dalban, például ebben is, amit most meg fogunk hallgatni, ez az Empathy, vagyis az empátia. Azt mondja Alanis Morissette, hogy nagyon sok sebet gyógyítottam meg ezzel az albummal, főleg ezzel a dallal, az Empathy-vel és a Lenccel. Nem csak a magam életében, hanem a férjem életében is, főleg így, hogy megszületett közben a kisfiúk, aki, és akkor egy kis kitérő, az Ever Imre Morissette Treadway nevet kapta, mert hogy Alanis Morissette, hogyha a magyar nyelvű sztárok után kutatunk, ott van az első 10-ben, mert egyrészt, hogyha érdekes mixet keresünk felmenőkből, akkor ő nem panaszkodhat. Katonai iskolában oktattak a szülei, úgyhogy az ő gyermekkora eleve nem egy országban tett, hanem bejárta az egész világot, és bár Kanadában született, de több évig éltek Németországban is, Lár városában, ami pedig a magyarságot illeti, az édesapja oldalán francia és ír gyökerei vannak, anyai oldalon pedig magyar zsidó család leszármazottja Alanis Morissette, és a bátyját is Imrének hívják, a második neve Imre. 74-es születésű Alanis Nadine Morissette, kanadai-amerikai származását, az eredendő származását születési helyét tekintve, dalszövegíró, zenei producer és színésznő, és ő az, aki 12 Juno és 7 Grammy díjat nyert már, és világszerte több mint 60 millió példányt adtak el az albumaiból. Nyilván akkora tehető ez, amikor berobbant az ő karrierje a Jagged Little Pill című lemezzel, és amikor ez Kanadában elindult már, mint a karrierje, azokra az időkre nyúlik vissza a róla készült dokumentumfilm, amit az HBO-n látni is lehet, amiben már tök érdekes, hogy már nincs hosszú haja, de ez a mosolygóság, ez a közvetlen, mint amit a Robbie Williamsről is mondani szoktunk, hogy Guy Next Door, szóval ugye srác a szomszédból, ő meg a lánya szomszédból, kedves, helyes, közvetlen, a dokumentumfilmjében is nagyon szépen nyilatkozik róla mindenki, nagyon szerettek vele dolgozni, nagyon helyesen mesél az anyaságról, az anyává válásról, és nagyon szépen és őszintén meséli el azt, hogy hogyan születtek a dalai, még a negatív élmények is hogyan ihlették meg. A You Ought to Know című dal például kifejezetten egy negatív élményről szól. Ehhez képest, az indulásnak a viharos éveihez képest a 8. stúdióalbuma már egy egészen másfajta letisztultságban és egy egészen másfajta témában lényegül és mutatkozik meg, ahogy mondja az Empathy, amit most meg is fogunk hallgatni, illetve a Lenz című dal, a Havoc and Bright Lights már említett albumról, mind-mind azt hivatott megmutatni, hogy milyen az, amikor elszakadunk Istentől, egymástól, vagy a saját énünktől, hogy milyen üres, átható, szörnyű érzés tud ez lenni, és mennyire fontos, hogy megtaláljuk magunkban újra önmagunkat, hogy a társunkhoz, a társainkhoz, a környezetünkhöz, a szeretteinkhez kapcsolódva megleljük azt a kapcsot, azt a kapcsolódást, azt a fonalat, ami mind elvezet Istenhez, és ami mind visszavezet rajtuk keresztül, és Istenen keresztül önmagunkhoz is, a lényegi részünkhöz. Erről szól az Empathy, Alanis Morissette-től, ezt hallgatjuk meg most itt, a 98.6 Manna FM zenei finomságai között.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A zenei finomságok között most a 98 pontot Manna FM-en a Talking Heads a következő a sorban, a zseniális zenekar, az az amerikai rockzenekar, akik már 1974 óta léteznek, és azóta szórják a nagy igazságokat, és hogy ez mennyire így van, a mostani dal, amit meg fogunk hallgatni tőlük, ez is ilyen lesz. Ez a Television Man tőlük, ami abszolút létjogosult ebben az időszakban is, sőt, hogyha valamikor az, akkor most nagyon, és akkor Television és Streaming Mannek is mondhatnánk a dalt, amiről szól, pontosabban annak kapcsán, de maradjunk egy kicsit még a zenekarnál. A működésének a késő éveiben néhány segítő zenész gazdagította a hangzást, tehát nem az alapvető felállás volt a New Yorki zenekarnál, jöttek új billentyűsök, ütőhangszere játszó zenészek, basszerek, vokalisták, és aztán a csapat feloszlását később 91-ben jelentették be, és 2002-ben nyilván és természetesen bekerült a zenekar a Rock and Roll Hall of Fame-be. A Talking Heads hangzásvilága, hogyha valahogy meg akarjuk határozni, bár egy teljesen emberközeli, tök szerethető és nagyon könnyen megjegyezhető ritmust és tempót adó zenekar, de mégis a punk rock és a funk rocknak a zenéje keveredik benne a poppal és az úgynevezett art rockkal, valamint aztán később már az utolsó években a világzene is megjelent jegyként, zenei stílus jegyként a musikájukban, a fennállásuk során pedig végig nagyon komoly kritikai megbecsülésnek örventek, ők is az a tipikus intellektuális zenekar, akikről az ember pontosan jól tudja, hogy érdemes figyelni a szövegre, mindig van mondani való, és mindig van egy más másodlagos jelentés is a szavaik és a mondataik mögött az összes dalszövegben. David Byrne személyében a korszak egyik legjellegzetesebb frontembere állt a Talking Heads élén, és a fennállásuk alatt igen nagy népszerűségnek örventek, meg voltak értük veszve, magyarul, és a napjainkig nagyon sok zenekar munkásságára vannak hatással, számos olyan dal van mai napság is, modern muzsikák, mostani zenék, amikben abszolút érzékelhetően felismerhető a Talking Heads hatás. A Stop Making Sense című koncertfilmjüket, amit nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, a műfaj kiemelkedő alkotásaként tartják számon, főként azért, mert nem csak egy koncertfilmről van szó, hanem hogyha mondjuk a mai korban kéne kiemelni egy hozzá hasonlót, akkor szerintem Pinknek most a legutóbbi dokumentum koncertfilmje, ami sokkal inkább az életét mutatja be, sem mint csak egy koncertfilmről beszélünk, az hasonlítható stílusban hozzá. Az első lemezük 1977-ben jelent meg, Talking Heads 77, vagyis Talking Heads 77. Újat hozott, mind hangzásában, mind előadásmódjában, mind a mondani való előadásában, a stílusban is. Aztán a második lemezen a 78 More Songs About Buildings and Food albumon egy kicsit olyan furán és érdekesen vegyítették az akusztikus és elektronikus hangszerek hangzását, de egy szó mint száz, ami lényeges a Talking Heads-el kapcsolatban az az, hogy mind a mai napig egy szerethető, könnyen befogadható, dallamos, könnyen megjegyezhető és énekelhető, mindig tartalmas és gondolkodni való muzsikát tudnak adni. A Television Man pedig pontosan arról szól, hogy milyen az, amikor az embert leköti a tévé. Ugye hát annak idején 77, 78, 79, 82-ben azért egészen másfajta tévénézési szokások voltak, és más volt a kínálat és a televíziókban. Tegyük hozzá, hogy azért ültethető át abszolút a mai korba, mert hogy pontosan ez történik velünk is. Tehát betör a világ, ahogyan ezt a dalban is éneklik, betör a világ a nappalinkba, ott van azonnal egy pillanat alatt egy háború, vagy egy születő panda, vagy a sorozatunknak a 126. része, amiben újra a király erőre kap és előre tör, tehát egy egész halomvilág jelenik meg és tör be az életünkbe így. Ezt képviseli nyilván a nappali. Úgyhogy a Television Man témáját érdemes figyelni, a szövegét érdemes figyelni, és egy kicsit végig gondolni, hogy mi vajon, mennyire vagyunk ráragadva a televízióra, vagy akár a sorozatainkra a különböző szolgáltatóknál. Talking Heads és a Television Man itt a zenei finomságok között most a Mannán.

Cezár Samson a következő a sorban a zenei finomságok között. Ő az, aki 1983-as születésű fiatal emberként képviselte Ausztriát a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon, és akinek egyébként a német anyanyelv ellenére nagyon jó az angol kiejtés. Ez nálam valamiért egy ilyen nünüke az életemben, a Scorpions nevű zenekarra, és mindig ez volt a bajom, hogy nagyon lehetett hallani, hogy ők nem anyanyelvi angolt, hanem egy kicsit úgy a német keménységgel beszélnek, vagy énekelnek angolul. Lisszabonban tehát ő volt az, aki képviselte Ausztriát a Nobody But You című dallal, ezzel lett ő ismert. Egyébként, de ő maga osztrák énekes, és ott is él, háttérénekesként Bulgáriát is képviselte már a 2016-os Eurovíziós Dalfesztiválon, 2017-ben pedig a második helyen végzett Krisztián Kostov hangmérnökeként Kijevben. Ő maga egyébként, hogy szólóként, énekesként kiállt, az volt a 2018-as nagy lépés számára, de így már sokkal biztonságosabban mozgott az Eurovíziós Dalfesztiválokon. Portugáliában rendezték meg, Salvador Sobral nyert meg, és ez volt az első alkalom, hogy a Dalfesztivált Portugáliában rendezték, pontosabban Lisszabonban, 1969 után a második alkalom, hogy úgy egyáltalán az Ibériai félszigeten megrendezésre kerülhetett ez Eurovíziós Dalfesztivál. 43 ország volt jelen, beleértve Oroszországot is, ami egy kihagyott év után vett akkor részt újból. Ugye 2011 óta ez volt az első alkalom, hogy egy ország sem lépett vissza a versenytől. A magyar induló AVS zenekar, metal zenekar volt, akik a Viszlát nyár című számokkal nyerték meg a dalt, a válogató műsort, és ők pedig ezzel képviseltek minket. Na de ugorjunk vissza a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválról Cezár Samsonra, akinek 2019-ben megjelent a Stone Cold című új kislemeze, ezt a dalt fogjuk most tőle meghallgatni, ami szintén egy ritkán játszott dal egyébként még tőle is, pedig isteni jó hangulata van. A maga kis búskomorságával, azzal a mi lesz, ha, mi lett volna, ha, és milyen lenne, ha nem volna hideg, mint a kő, az illető, vagy a helyzet, vagy éppen ez az érzés, ami átjár engem. Ugye magyarul azt mondjuk, hogy jég hideg, vagy hogy hideg, mint a kő, de a Stone Cold önmagában mondhatjuk, hogy mind a kettőt jelentéshet, nyilván párkapcsolatra vonatkozik. Ez volt 2019-ben az ő átütő nagy dala, ezt a kislemezét teljesen egymaga szerezte és írta, a zenéjét és a szövegét is a lemez teljes tartalmának. Alex Vargas, Borislav Milanov, Sebastian Arman és Joachim Persson volt az, aki kerül. Egyébként is állandóan együtt zenél, de ezt a kislemezt is együtt csinálták. A Symphonics International volt a producere, akikkel évek óta együtt dolgozik Cezár Samson. A hivatalos videóklipje megjelent március 1-én, és az is elég jól sikerült egyébként. Nagyon jól tudja párosítani a dalainak a hangzását a képi világával Cezár Samson. Nagyon sok mindent nem tudni róla, azon túl, hogy énekes, dalszerző, producer és modell is a mai napig egyébként, sőt táncos és fitness oktatóként, illetve szociális munkásként is dolgozott, és mindegyiket tudja ötvözni, tehát nagyon hasznos. Például a videoklip forgatásoknál az, hogy ő producerkedett, hogy modellkedett és táncos is, mert koreográfiát betanít a videoklipben szereplőknek például, vagy a fellépésénél. Egyébként ő maga a Symphonics International zenei formáció tagjaként vált igazából elsőként sikeressé a bolgár eurovíziós résztvevők Poli Genova és Krisztián Kostov háttérénekeseként. Akkor volt az, hogy felfigyelt rá a világ, és ezekből szépen a Samár Litrát megjárva összeszedte a tudását, és roppant nagy alázattal viseltetik a szakma, és a muzsikálás iránt is. Gyönyörű szép hangja van, tehát egy olyan mély, simogatóan bársonyos férfi hang énekel most ebben a dalban, ami bár egy kicsit szomorkás, de mégis sokkal inkább megnyugtató, semmint szomorú. Jön Cezár Samson és a Stone Cold, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
3: Napos nyári idő lesz. A NATO és az Unió is elítélte a romániai orosz dróncsapást. Jelentősen javult a bűnügyi statisztika a fővárosban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Magyar Péter ma az uniós források helyzetéről tárgyal Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével. A miniszterelnököt több miniszter, mások mellett Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter is elkísérte a belga fővárosba, ahol tegnap előkészítő tárgyalások voltak. Így a kormányfőnek várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie Ursula von der Leyennel. Lakóházba csapódott egy orosz drón Romániában az ukrán határ közelében lévő Galacváros lakótelepén. A 10 emeletes panelben egy anya és gyermeke könnyebben megsérült, kórházba kerültek. Az épületben tűz ütött ki, 70 embert kellett kimenekíteni. A tüzet azóta eloltották. A NATO elítélte Oroszország felelőtlenségét és közölte, megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy reagált, Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt. Nikusz Ordán, román államfő azt mondta, hazája nem fogja eltűrni, hogy Oroszország háborúja átterjedjen az állampolgáraira. A romániai Galacot ért orosz dróntámadás rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor, reagált az incidensre Magyar Péter. A miniszterelnök azt írta, hogy Magyarország elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadásokat, szolidaritását fejezi ki Romániával, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását. Csak nem negyed évvel 52 ezerről 40 ezerre csökkent a fővárosi bűncselekmények száma tavaly az előző évhez képest. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány a fővárosi közgyűlésülésén elmondta, a modernkori statisztika létezése óta soha nem volt még olyan kevés büntet, mint 2025-ben. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg, az előző évhez viszonyítva, az emberölések száma viszont 29-ről 41-re emelkedett Budapesten. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található pavilonkertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A pavilonkert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. A vetítésekről a Pavilonkert és Aliget Budapest felületein lehet tájékozódni. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe, a tiltás a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Marad a túlnyomóan derült, néhol gyengén fátyol felhős, napos idő eső nélkül. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Manna. Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Három fiatal anyuka, 10 gyermek és egy megvalósult álom. A Pomázi Pöttyös Bögre kávézóba jártunk. A zene, aztán jön a bőség kosara.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval a 98.6 Manna FM a helyszín, hogy mondottam volt, Pomáza, Pöttyösbögre kávézó, velem szemben két fiatal hölgy, és van egy harmadik is tulajdonképpen. Ugye már megszokhatátok, hallgatók, hogyha olyannak a nyomába jutok, hogy esetleg pályahegyes vagy módosítás, valami történik a gasztró irányába, arra mindig lecsapunk és mindig megbeszéljük. Hogyan jött ez? Kikerülök szem először is, és hogyan jött az ötlet?
2: Hát ez úgy indult, hogy sok időnk volt otthon a gyerekek mellett, a legkisebbek mellett, és egyszerűen mind a ketten Melindával törtük a fejünket, hogy mit csinálhatnánk másként, mint eddig. A Pomázi ökokörben ismertük meg egymást, ez csak egy zárójeles rész, de nagyon fontos az életünkben. Ez egy kis helyi, zöld, szemléletformáló, informális csoport, és így kezdtünk el hosszan beszélgetni arról, hogy mi az, amit most kezdhetnénk magunkkal, mi az, ami hiányzik Pomázról, mi az, amit a mi életünk is több lenne, és aztán Lilla is bevonódott a kettesből hármas lett, és amúgy is ismertük egymást, meg barátok voltunk, és valahogy így hárman, ilyen háromlábú szék lettünk, kétlábú szék nincs, a négy az meg már túl sok, és valahogy így éreztük stabilnak magunkat, hogy ebbe belemerjünk vágni. Igazából egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ami nincs helyben. Egy nyugodt, egy leülős, egy beülős, egy belefeledkezős helyet, ahová kutyával is, gyerekkel is, a nagymama is, mindenki be tud jönni, és nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy egy kicsit úgy magába tudjon feledkezni az ember. Budapesten számtalan ilyen hely van, bár ott nyüzsgés veszik körbe, itt viszont alapvetően nyugodtabb az élet, és még sincsenek ilyen helyek.
1: Közben ketten maradt meg korábban, ugye megbeszéltük, hogy ha jön valaki, akkor mi is kiszolgálja. Zajlik azért. Kicsit fel, aki szétnézek. Jó, azt jövök vissza. Az ember bejön, de a művelődési házban vagyunk, ugye? Itt vagyunk a művelődési házban, annak egy leválasztott részletében, és ahogy az ember bejön egy kedves pultnál találja magát, és akkor mondom, mi van itt, ugye rétesek, rákocituros, makaron, moszkvai brownie, mézeskémes. Mi a szempont ezek a sütiknél az, hogy ugye, hogy ezek házi sütik legyenek, honnan vannak ezek a sütemények? Egy helyről, vagy összeszeditek őket?
2: Összeszedjük őket, körülbelül 4-5 helyről jönnek, csupa helyi kézműves cukrásszal dolgozunk. Hát ez egy kutatómunka volt, hogy megtaláljuk azokat, akiknek igazán íz lett a sütije.
1: Mi a feltétel, hogy valaki bekerüljön? Csak az, hogy jó sütit csinálni, tehát finomat csinálni, vagy van esetleg valami más is?
2: Aha, hát hogy finom legyen, hogy adalékanyagmentes legyen, hogy tartósítószermentes legyen, hogy tényleg, tehát hogy amit én is szívesen odaadok a gyerekemnek, amit szívesen odaadunk a gyerekünknek, az van itt a pultban.
1: Igen, sokszor halljuk. Mi volt a legnagyobb nehézség, amikor ugye egy éve belevágtatok az egészbe? Nyilván leültetek egy kávé mellett, megbeszéltétek, hogy hogyan tovább, és mi volt a legnagyobb nehézség, ami ugye előttetek volt, de azért mondjuk sikerült megoldani?
2: Hát a kereslet-kínálat összehangolás. Tehát volt egy elképzelésünk, hogy mit szeretnénk, és ezt találkoztatni kellett azzal, hogy mi is az igény helyben. Egyrészt fel kellett támasztani ezt az igényt, illetve megmutatni, hogy ezek a dolgok itt is elérhetőek. Nem kell érte elmenni a biopiacra, nem kell érte megtalálni azt a kézműves cukrászt, hanem akkor most ezeket mi egy kicsit itt összegyűjtöttük egy helyen. Ez volt a nagyobb munka, aztán a tér, a ház az adott, tehát a művelődéséhez nagyon nyitott volt ránk, a pályázatunknak ez szerves része volt, hogy megfogalmaztuk ezeket az elképzeléseinket, és ez alapján is választottak ki bennünket. Itt egy nagyon régi, klasszik, műfázas büfé volt, a kis dobozos üdítővel, és a, hát, bocs, hogy ezt mondom, de mosogatólé kávéval, és erre sokan emlékeznek, és így emlékeznek, szerintem ezt egyre kevésbé, egyre kevesebben keresik, és akkor ahhoz képest ez egy éles váltás, amit mi itt csináltunk, még sokszor lebüféznek bennünket, ezen mi nem sértődünk meg, tehát nyilván hosszú idő, hogy a köztudatban ez így egy kicsit így átálljon, hogy mi mást képviselünk.
1: Erről beszélünk, hogy mit képviseltek a további, most azon zenélünk, aztán jövünk vissza 98.6 Manna FM-en, Bőség kosara, most éppen Pomázol a Pöttyösbökréből.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM pomáz a pöttyös bögre. Tényleg hogy jött a név? Az a pöttyös bögre az rögtön takar valami, amit az anyukát tesz eléd, ami nagyon otthoni. Egyetértés volt a névben rögtön?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon.
1: Egy mosolyt láttunk közben a pult mögött, azt mondjuk el. Na igen.
2: Ez egy borzasztó hosszú, soknapos szülés volt, mire ez kijött belőlünk, és végül is ez lett a kompromisszum, mert ez valami tényleg olyan dolgot képvisel, amivel mind a hárman azonosulni tudunk. Volt ezer ötlet, de valahogy ez a pöttyös bögre az a gyerekkori jó élmény a meleg kakóval, vagy kinek mi volt a pöttyös bögréjében, vagy a kisvirágos bögréjében, ami ahová egy jó visszanyúlnunk, meg amire visszaemlékezünk szívesen, és ezt az életérzést szerettük volna itt is átadni.
1: Milyen voltak az első idők, tehát az első hetek, amikor minden összeállt a koncepció, meg voltak a termelők, meg voltak a beszállítók, és akkor vártátok a vevőket, könnyen megtaláltak benneteket, könnyen ide szoktak, könnyen váltak törzs vendégeit emberek?
2: Nehéz volt a kezdés, mert pont nyár lett, pont egy éve nyitottunk, és hirtelen nyár lett, és így a Covid közepe végén, még közepén, nem tudom, hanyadik hullám után, mindenki nagyon, nagyon elmenekült, ahová csak tudott, és megörült, hogy végre nyár van, végre feloldottak korlátozásokat, lehet menni a Balatonra, a tengerre, úgyhogy egy kicsit itt találtuk magunkat egy légüres térben, és akkor ebből kellett építkezni, de aztán voltak sportesemények, amiket közvetítettünk. Szóval mindenfélével próbálkoztunk, és így egyre többen ismertek meg bennünket. A törzsvendégek meg valahogy egészen gyorsan körénk gyűltek. Szóval lettek olyan vendégeink, kifejezetten időszakhoz kötődően vannak a reggeli törzsvendégek, akik tényleg reggelizni jönnek, kávézni, péksütizni, és aztán rohannak tovább, vagy egy kicsit még maradnak, esetleg egy kicsit itt dolgoznak. És aztán a délután is vannak olyanok, akik visszatérnek, de szerintem ők nem olyan rendszeresek, nem mindennaposak. Vannak itt gyerekfoglalkozások a házban, sokszor a szülők ülnek be, amíg várják a gyerekeiket hetente egyszer vagy kétszer.
1: Én azt hiszem, hogy egy ilyen helyen könnyű törzsvendégé válni, mert főleg ugye kedves hölgyek a pult mögött, remek terméket. Na csak, hogy megnézem itt az étellapot, ugye mártogatóstán reggelik, szendvicsek, veszünk a reggeliről, honnan a péksüteményt például. Nyilván akkor az is ezt az elvet, ezt az utat járja be, ez sem mondjuk a nem messze található óriási szupermarketből veszitek, gondolom én.
2: Nem. Ez is környékbeli, Pilisboros Jenőn van a Mandelbrot pékség. Őket megismertük már jó pár éve, és mindenképpen olyan péksütit szerettünk volna, ami szintén kompromisszummentes, és velük tudtunk megállapodni. Az a jó az ő péksütijükben, hogy fagyasztva meg tudjuk venni, ez persze most már itt sok helyen elérhető. Megkapjuk, idehozzák, lefagyasztjuk, le van fagyasztva, és akkor annyit sütünk ki reggel, amennyit érezzük, hogy el fogunk tudni adni, vagy legalábbis ez így kialakult, hogy frissen van egy két tálcányi péksüti, és akkor azt így körülbelül a törzsvendégeink megeszik.
1: Mi a sláger reggel? Ugye mondatod volt, hogy sokan csak reggelizni jönnek be, tehát melyik az, amelyik a legjobban megy? Előbb egy nagyon helyes szendvics ment ki például a teraszra, azt nem tudtam nem észrevenni.
2: Ki mit szeret? Tehát van, aki kifejezetten a péksüti miatt jön, más a granolát szereti. A tojást később vettük fel a repertoárba, de annak is vannak rajongói. És van, aki szendvicsezni jár hozzánk. Szóval kb. Ez a négy irány van, és mindenki mást szeret.
1: Innen folytatjuk, a következő részben szóba kerül a kávé, hiszen a kávézó lelke a kávé. Most azonban zenélünk, aztán folytatjuk a Bőség kosarát itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98-ban a Manna FM Pomáz a helyszín, ugye itt még bőven lehet fogni a Manna FM-et, sőt, mint meghallottam, itt azért hallgatják is a Manna FM-et néha-néha, úgyhogy még a hallgatósági körön belül vagyunk. Na, hogy kávézol el-e a kávé? Honnan van a kávé? Azt melyik őtök? Most hirtelen megint hárman lettünk, mert felszabadult kolléganőd. Ki beszél a kávéra? Honnan van a kávé? Mennyire fontos terepmunka, előzetes terepmunka előzte meg, hogy na ezt a kávét, ezt választjuk. Akkor ő lesz az.
2: Abszolút, ott is az volt az elv, hogy lehetőleg a környékről jön. Nyilván a maga a kávé nem, de hogy a kávé pörkölő az egy lehetőleg egy kézműves kis helyszínről érkezzen, és volt több opció, amiket így vagy személyesen is mentünk megpróbálni, vagy legalábbis beszélt valamelyikünk a beszállítóval, de aztán utána találkoztunk egy csodás családdal, és ők itt vannak Tahitótfaluban, és tőlük ők lettek igazából a választás, el is mentünk hozzájuk személyesen, hihetetlen vendégszeretettel fogadtak minket, bevezettek az egész pörkölés világába ott, megkóstolhattuk a kávékat, kiválaszthattuk, hogy melyiket szeretnénk, és azóta elválaszthatatlan partnereink, hiszen heti szinten jön hozzánk a frissen pörkölt kávé.
1: Ez jó az egészben, hogy minden mögött ott van a lélek talán, nem? Tehát a háttérben is, amikor ti elmentek, uram, bocsánat, elmentek egy a rétesezőhöz, vagy aki a süteményt, vagy aki egy kenyeret, vagy aki a zöldséget adja. Mindenkivel van ilyen kapcsolatotok, ilyen nexusotok, mint ugye a kávésokkal? Tehát azért ismerős, jó ismerősök lettetek, uram, csak barátok lettetek, tehát van némi kapcsolat, ugye? Azért ez egy kicsit, ez egy szerintem jó így dolgozni.
2: Abszolút jó így dolgozni, ha nem így lenne, akkor nem élveznénk szerintem. Például a bourbon kávétól a Sandrinnal ilyen nagyon, tehát mindig öröm vele beszélni, mindig mosolyog, mindig mondja, hogy akkor hétfőn délután hozom, lányok, és valahogy az a tök jó, hogy olyan embereket ismertünk meg, akik ezt ugyanúgy szívvel, lélekkel csinálják, és ez az életük. És a mi életünk is egy kicsit most ez a kávézó lett, és az, hogy ez így találkozik, az ő szenvedélyük a miénkkel, ez szerintem talán érződik itt a hangulatban is. Azt gondolom, hogy ezért szeretnek sokan hozzánk járni, mert érzik azt, hogy szívből adjuk, amit adunk, és a legjobbat adjuk, amit tudunk, mert a legjobb dolgokat szedtük össze a környékről.
1: Pedig legyünk köszönjük, ez egy picikét, ugye, ez azért emelte bárszint valamit, mondjuk a már emlegetett nagy bevásárló központban, de azt mondják, hogy a piacon is mindig a legolcsóbb, a legdrágább, ugye, tehát, hogy meg kell tudni fizetni. Szóba jön itt az embereknél az ár, vagy tudomásul veszik, hogy ezek a dolgok ennyibe kerülnek?
2: Tudomásul veszik, de nyilvánvalóan nem mindenki bennünket választ. Valaki, gondolom, az árfekvés miatt nem bennünket választ. Viszont ez tök érdekes, mert ha például a gyerekekről van szó, akkor a szülő vagy a nagyszülő bejön, és azt is megveszi, ami neki drágább vagy sokba kerül, de ha tudja, hogy ez most jó minőségű, akkor kifizeti. És azért valljuk be, szóval pesti árak alatt vagyunk, kicsivel a helyi árak fölött vagyunk, de nem vagyunk mérhetetlenül drágák. Annyira vagyunk drágák, hogy így pont viselhető legyen mindenkinek.
1: Szóval, és akartam, hogy most oszlassuk el azt a felhet, hogy drágák, hogy nem vagyunk drágák, főleg Pesthez nem képes, csak azért mégiscsak egyfajta emelt színvonal. Melyik a ti kedvenc időszakotok? A reggel, ami kicsiket talán felpörgöttebb, hogy jönnek a reggelisek, vagy láttam, van egy szünet, ugye, egy ebédszünet, vagy babaszünet, nem tudom most, hogy hívjam tulajdonképpen, és utána meg este megint átalakul a közönség, szóval melyik mondjuk a kedvenc időszakod?
2: Mi Flórával főképpen délelőtt vagyunk itt, úgyhogy mi ezt szoktuk inkább meg, ebben érezzük szerintem magunkat komfortosnak, és ezek a reggelizések, ezek alkalmat teremtenek arra, hogy azok a törzsvendégek, akik napi szinten vagy hetente többször bejönnek, tudunk velük beszélgetni, tehát én ezt nagyon szeretem, amikor csinálom a reggelit, és akkor közben azért egy-két beszámolót, egy kis történetet, mi történt tegnap velük, vagy milyen lesz a mai napuk, ezeket meg tudjuk beszélni, úgyhogy szerintem a reggeliztetés ez egy nagyon-nagyon izgalmas és szórakoztató része a napnak.
1: Na közben kis földmunka érkezett, viszik a szemetet, ezeket hagyd legyen a kukásautó, hiszen azt is el kell vinni. 98 pontot Manna FM, a Bőségkosara.

0: Ez a Hőség kosara. Manna FM. 98 mondat, Manna FM, Pöttyös Bögre, Pomáz. Egy éve van nyitva a hely. Mi összeültetek-e, beszélgetetek arról, hogy ez egy év, ez mit hozott nektek? Mennyire tud működni a hely? Mennyire tudtatok megmaradni barátnőnek? Remélem, hogy igen. Tehát, hogy hogy néz ki az első eltelt egy év?
1: Hát számot vetettünk, de talán most kevésbé, mint mondjuk évvégén, szilveszterkor valahogy az a számadás ideje. Most egyszerűen konstatáltuk, hogy ez így megtörtént, aztán az ünneplésre készültünk, és hát folyamatában látjuk, hogy így hogy alakulunk, meg hogy működik a kávézó. Nagyon örülünk annak, hogy fennmaradtunk egy év után, azt mondják, hogy ez az esetek nem is tudom hány százalékában nem így történik, magas ez a szám, szóval örülünk magunknak, hogy itt vagyunk még. És szeretnénk is itt maradni Pomázon és folytatni ezt a munkát, de nem könnyű, ez tény.
0: Mennyire van mögöttetek a család? Ugye egy család mindig kell, hogy legyen, főleg a kezdeti lépéseknél, azért, hogy ugye legyünk őszintén, azért valamennyi pénzt bele kellett betenni, nem? Hát hiszen egy jó kávégép, hogy ne az a mosogató lőtt, nem kellett azért elnézést, ez tényleg vannak ilyen kávék, néha hiszem én is sajnos. Tehát, hogy ne egy olyan kávé legyen, a kávénak a lelke egy jó gép, a jó gép pedig pénzbe kerül. Tehát szumma szumárom, a család mennyire van mögöttetek?
2: Abszolút mögöttünk van. Ugye összesen hármunknak van 10 gyereke, tehát nyilvánvalóan kell, hogy legyen mögöttünk egy háttér, a férjeink, meg a szüleink, akik tudnak így segíteni ebben. És hát az anyagi háttér, meg az, hogy neki merjünk vágni, az nyilvánvalóan a családi kasszából a férjeinkre hárult. Úgyhogy ez így van. Ezt most tényleg élvezetből és azért csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy Pomázon erre nagyon szükség van, és ez is a visszajelzés. Az, hogy ebből tényleg meg lehet élni, ez még egy nagy kérdés számunkra is.
0: Milyenek az egésznek a legnagyobb öröme? Az, hogy új arcokat találkoztok, új barátokat szereztek, elégedetten megy el az ember, hogy azt kapta a pénzért, amit kapott. Tehát milyenek ennek az öröme, ennek az egész tevékenységnek, ennek az egy évnek?
1: Hú, hát szerintem sokféle öröme van. Nekem az az újdonság, de szerintem mind a hármunknak is, hogy ez az első olyan helyzet, amikor ez egy saját vállalkozás, önmagunk főnökei vagyunk, maximum egymást ellenőrizzük, nem, egymást segítjük. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Szerintem három nőnek együtt dolgozni szintén egy nagyon izgi dolog és nagy kihívás, de én azt gondolom, hogy olyan energiáink vannak, amik, tehát hogy alapvetően tök nagy a szeretet és a támogatás, és ez egy újfajta helyzet, hogy mellé rendelt a viszony, tudod, és így ez nagyon sok munka a háttérben, amíg kitalálunk dolgokat, amíg egyeztetünk, amíg döntünk. Nem szoktunk úgy dönteni, hogy ne három igen legyen. Ez mindig hosszú idő, és ez egy új helyzet, egy új kihívás, ezt először csináljuk. A másik a vendégektől jön, az a rengeteg pozitív visszajelzés, amit Melinda is mondott. Ha ez nem így lenne, akkor semmi értelme lenne, akkor mi se élveznénk, akkor gépies lenne és monoton egy idő után. De az, hogy sokat adunk magunkból, néha többet is, mint amink van, az szerintem mindig megtérül, és ezért nagyon megéri csinálni.
0: Mennyire tudtok bővülni, hogy a falak azok adottak, közben új vendég érkezett, de vele megvárjuk már a riport végét, aztán odaengedjük Melindát vagy Flórát. No, tehát mennyire adott a fejlődés, a továbblépés lehetősége, hogy uram, hogyha egyszer itt egy biozöldséges legyen nálatok, van-e ilyen fejetekben?
2: Hát van sok minden a fejünkben. Szívesen gondolkozunk abban hosszú távon, hogy a Pöttyös Bögre akár egy brandként itt a régióban vagy egy-két városban felbukkanjon. De lehetne az is, hogy van itt egy helyi piac, amit lehetne erősíteni. Sok irányba el tudunk mozdulni, még maga itt a Művelődési Házban a tér az fix, tehát itt biztosan nem fogunk tudni bővülni, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, mennyi energiánk van, és mekkora visszajelzés és megerősítés kapunk, hogy ezt még bővíteni kell.
0: Hát a bőségkosor a teljes távjával, ami én vagyok, maximális sikert és eredményeket kívánok, találkozunk még szerintem. Az elmúlt egy órában nem is annyira a termékekről beszélgettünk, hanem inkább a mögöttes dolgokról, de nem baj. Ugye volt itt szó pályaváltásról, munkafolyamatról, vendégekről, háttérről, családról, de szerintem ennek ilyennek is néha kell, hogy legyen ebben a műsorban. Köszönöm, hogy itt lehettünk, rajtatok lesz a szemünk, megnézzük, hogy mi lesz egy év múlva. Ez a 98.6 Manna FM, a Bőség kosarával, Puc Attilával találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI az egészségügyben. Képzeld el, hogy egy orvos mellett dolgozik egy mesterséges intelligencia, ami sosem fárad el, és minden korábbi esetet ismer. Az AI ma már képes felismerni betegségeket röntgenképeken, segít megtervezni műtéteket, és új gyógyszereket fejleszt. Olyan apró eltéréseket is észrevesz, amiket az emberi szem talán nem látna. Nem váltja le az orvost, inkább egy tökéletes asszisztens, aki mindig ott van, mindig figyel, és segít dönteni. És ki tudja, lehet, hogy pár év múlva a házi orvosod mellett egy mesterséges intelligencia is részt vesz majd a diagnózisban. Diszkréten, a háttérből, de életmentően fontos szerepben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
4: Marad a napos nyári idő. Létrejön a megállapodás az uniós forrásokról. Felkészültek a mentők a BL döntő napjára. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megkötik a politikai megállapodást a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hozzátéve, a részleteket ma délután sajtótájékoztatón ismerteti. A kormányfő és delegációja csütörtökön utazott Brüsszelbe, ahol fogadta Mark Rutte NATO főtitkár, ma pedig Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. Magyarország a leghatározottabban elítéli a civil lakosságot veszélyeztető támadást, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértését, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter arra reagált, hogy Romániában, Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat. A kormányfő hangsúlyozta, az eset ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Hozzátette, Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Az állami számvevőszék korábbi jelentése alapján tavaly április óta két szálon hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint az elmúlt két napban 17 jogi személynél tartottak összehangolt akciót, amelynek során több 10 terabájtnyi adatot, iratot és elektronikus hordozót foglaltak le. Letartóztatta a gyulai járásbíróság azt a gyermekfelügyelőt, aki a Csanádpalotai lakásotthonban 8 kiskorút bántalmazott. Az 55 éves férfi éveken át fegyelmezési céllal bántotta a gyerekeket, egyiküket pedig bezárta egy irodába, hogy ne szökjön meg. A férfit a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai szerdán gyanúsítottként hallgatták ki, majd egy hónapra letartóztatták. Megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat a holnapi Bajnokok Ligája döntőre. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység vigyáz a játékosok és a szurkolók biztonságára, és két ambulanciát is létrehoznak a mérkőzés helyszínén. Emellett 27 mentőegység áll majd készenlétben a szurkolói zónák környékén, az MTK stadionban, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton. Az életmentő mobil applikáción belül digitális térképen lehet tájékozódni arról, hol van a legközelebbi segítség.
0: Időjárás.
4: Marad a túlnyomóan derült, néhol gyengén fátyol, felhős, napos idő, eső nélkül. Gyakran lesz élénk Szabolcsban, néhol erősebb a szél. Napközben 22-27, késő este 17-22 fokra készülhetünk. A hétvégén ismét kánikula és 30 fok körüli hőmérséklet valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Tudásból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Péntek Csaba, a Hamburgered ára című könyv szerzője és a vegán üzleti kör alapítója, úgyhogy szerintem már most ebből kiderült egészen pontosan és tisztán, hogy miről is fogunk beszélgetni a könyvek mellett. Szia Csaba, köszönjük, hogy jöttél.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Szia Csaba, én is üdvözöllek, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És akkor csapjunk is mindjárt bele, hogy nyilván volt valami oka annak, hogy ezt a könyvet te megírtad, hogy ki kellett írnod magadból bizonyos gondolatokat.
1: Ez így van, és gondolom, hogy mi volt ez az ok, ugye?
2: Igen.
1: Hát ez egy hosszú folyamat volt. Igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy ha 7 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy én majd könyvet írok erről a témáról, akkor biztos, hogy nevető görcsöt kaptam volna, mert hogy annyira távol állt ez tőlem, mint Makó Jeruzsálemtől. Viszont 2018 januárjában, ha jól emlékszem, volt egy hirtelen jött egészségügyi tünet az életemben, amivel elmentem egy ajurvédikus orvoshoz, egy indiai orvoshoz, aki itt volt éppen Magyarországon, és ő azt a tanácsot adta nekem, hogy tartsak 2 húsmentes napot egy héten, hogy tisztuljon a szervezetem. És az annyira jól sikerült ez a heti 2 húsmentes nap, hogy gyakorlatilag utána elfelejtettem húst enni. Majd utána azon kezdtem el aggódni, hogy de hát akkor valahonnan pótolni kell ugye a fehérjét, meg azokat a dolgokat, amiket az állati eredetű dolgok tartalmaznak, és utána pedig elkezdtem egy kutatómunkát végezni, és rájöttem, hogy nem kell, mert növényi alapon teljesen jól tudunk táplálkozni, és körülbelül már egy éve, amikor növényi alapon táplálkoztam, akkor volt egy olyan élményem, hogy láttam egy felvételt, egy vágóhídi felvételt, ami után megszületett bennem az az elhatározás, hogy na innentől kezdve egyrészt nincs visszaút, tehát már a húst biztos, hogy többet életemben nem fogok enni. Másrészt meg az az elhatározás is megszületett, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. És akkor itt ezt össze is kapcsolom gyorsan a könyvekkel, mert hogy 20 éves koromban egy könyvben talán egy nem tudom, egy Brian Tracy könyvben olvastam egy olyan gondolatot, hogy foglalkozz azzal, amivel akkor is szívesen foglalkoznál, hogyha nem kapnál érte pénzt. És ott született meg bennem ez a felismerés, amikor ezt a vágóhídi felvételt láttam, hogy na ez az a pont. Előtte, nem tudom, vagy több mint 10 évig kerestem, hogy mi ez a dolog, mi lehetne ez a dolog, és ott született meg bennem, hogy hát ez, hogy az állatokat megmenteni a vágóhídtól, és ezért tenni, és ez tette le gyakorlatilag ennek a könyvnek az alapjait.
2: Egyébként azt lehet látni, hogy egyre többen fordulnak ugye alternatív étkezési lehetőségekhez, és az állati, tehát a húsokat, az állati termékeket, most mindegy, hogy milyen állatról beszélünk, kapirgálóról vagy patásról beszélünk, azt teljes mértékben ugye kihagyják. És én nekem is van több olyan ismerősöm, akinek maga az orvosa ajánlotta azt, hogy hagyja el nem csak a vörös húsokat, hanem a fehér húsokat is, mert az ő szervezetének az nem tesz jót, és olyan tüneteket produkál, ami csak és kizárólag akkor jelentkezik, amikor húst eszik.
3: Ez is nagyon érdekes, hogy az első dolog, ugye, hogyha valaki beteg, azt mondják, hogy mit eszel, és akkor azon kell változtatni, amit beviszel táplálék, és ott mindig első helyen van a hús. Például, akit rákbetegséggel diagnosztizálnak, azonnal leállítják a húsról, akinek ízületi gyulladása van, köszvénye van, azonnal leállítják a húsról, vagy legalábbis a minimumra kell csökkenteni. Hogyha a régi időket nézzük, ott nem evett minden nap húst az ember, egy héten egyszer talán. Viszont akkor megfőztek mindent, és az ott nőtt föl velük az az állat, és volt annak valami, még akkor is, hogy a számomra vagy számunkra szívszaggatódó, hogy annak volt egy szakralitása, hogy elköszöntek tőle akkor, amikor elvették az életét azért, hogy táplálék legyen annak a családnak, és minden részét felhasználták. használták. Tehát nem volt ez a borzalmas pazarlás, ez a fajta olyan rendkívüli és méltatlan kihasználás az állatoknak, mint most.
2: De nem arról volt a mesterséges étkeztetés.
3: Pont az sem volt, és nem volt ez a hihetetlen mennyiségű pazarlás. Tehát, hogy ráadásul ugye most már azt is mondják, és de ezt te biztos, hogy jobban tudod, hogy szeretném, hogyha mesélni is erről, hogy akkor, amikor megesszük a húst, akkor megesszük ezeknek az állatoknak minden félelmét, azt a hormont, ami akkor termelődik, a pánik, a szomorúság, a rettegés, a félelem, az egész életükben, ahogy tartották őket, minden hatás, ami érte őket, arról nem beszélve, hogy milyen hormonokat viszünk be velük, és milyen antibiotikumokat viszünk be velük, amiket nyilván ők nem akartak volna maguknak, de a húsipar, mint az egyik legnagyobb, ugye, ami már a környezeti ártalmakkal kapcsolatban is nagyon sokszor megemlítették, hát ez ugye így dolgozik.
1: Pontosan, amikor én gyakorlatilag elindultam ezen az úton, akkor elkezdtem egy kutató munkát ezzel kapcsolatban. Tehát én úgy
3: hogy bírta a lelked?
1: Hát nem volt könnyű, de két típusú ember van. Van, aki egyáltalán nem bírja megnézni ezeket a videókat, meg nem bírja elolvasni azokat a könyveket, ahol ugye le van írva, hogy működik a húsipar. Meg van az a fajta, mint például én, engem valahol ez nem elszomorít egy részről, de másrészt meg arra inspirál, hogy tegyek valamit ennek a megváltoztatása érdekében. Tehát, hogy szerintem be kell nézni a függöny mögé, ez a könyvemben is egyébként leírtam, hogy azért kell mögé benézni, és azért nem szabad becsukni a szemünket, és azért nem szabad azt mondani, hogy jaj, ez szörnyű, és én erre nem nézek rá, mert csak akkor tudunk tenni ellene valamit, hogyha először szembenézünk az adott dologgal. Amit egyébként az előbb elmondtál, itt megnyitottál nagyon sok témát, erről én nyilván órákat tudnék beszélni, de inkább azt emelném ki főleg, hogy ami számomra a legmeglepőbb volt, amikor elkezdtem kutatni ez iránt, hogy én előtte még egyrészt ugye húsevőként azt gondoltam, hogy az, hogy arról beszélünk, hogy vegánság, azt se tudtam, mit jelent ez a szó. Tehát én azt hittem, hogy ez egy ilyen szinonimája a vegetáriánusnak. Aztán utána rájöttem, hogy ez nem az étkezésről szól, hanem ez egy életfilozófiai szemlélet, ami arról szól, hogy alapvetően az állatokkal bánjunk úgy, hogy ők is érző lények, és ne használjuk ki őket, különösen a gazdasági szempontok miatt. És az volt számomra meglepő, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ez nem egy ilyen divatos dolog, ami most így úgy tűnik, hogy ilyen nagyon divatos, hanem ez évezredek óta ott van az emberiség történelmében. Tehát a világ legnagyobb gondolkodói az ókortól kezdve Platén, Szókratész, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla, és még sorolhatnám, ők mind az életük egy szakaszában felszólaltak az állatok kizsákmányolása, illetve a húsfogyasztás ellen.
3: Hát arra nem beszél, hogy a Bibliában is említik, hogy eredendően nem ettek húst az emberek.
1: Pontosan. Meg ugye a 10 parancsolatban az van, hogy ne ölj. Uh-huh. Nem az van, hogy embert ne ölj, hanem általánosan ne ölj. A védikus irodalomban például ott is rengeteg olyan passzus van a védákban, ami leírja, hogy a húsevés az mennyire káros, mind egészségügyi, mind pedig ugye spirituális szempontból.
3: Hát meg ott van a nem ártás elve, ugye? Az már ugyanaz, mint a 10 parancsolatban a ne ölj.
1: Igen, gyakorlatilag ugye minden Én azt gondolom, én azt szoktam mindig mondani, hogy hívő vagyok, de nem vagyok vallásos, és pontosan azért nem, mert hogy én azt látom, hogy minden vallás ugyanazt próbálja elmondani, a saját nézőpontja, meg a saját szabályrendszere szerint, és az összes vallásban pontosan megjelenik a nem ártás elve, az, hogy nekünk embereknek gyakorlatilag ugye egy olyan felelősségünk van a más lényekkel kapcsolatban, akik velünk együtt élnek ezen a bolygón, és ebben nyilván nem csak most az állatok, hanem az emberek is ugyanúgy beletartoznak, hogy ugye van ez a krisztusi aranyszabály, hogy bánjódj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak. Ugyanez jelenik meg a keleti filozófiákban, keleti vallásokban, például a karma törvényeinél, hogy azt kapod vissza, amit te csinálsz másokkal. És hogy ez miért kellene, hogy ez csak emberekre vonatkozzon. Még az embereknél se tartjuk be ezeket, látjuk a világban, milyen dolgok történnek, de az állatokra meg miért ne vonatkozhatna ugyanez. És én abban hiszek egyébként, ennek tulajdonképpen az egyik legmélyebb gondolata, amiért megírtam ezt a könyvet, mert én abban hiszek, hogyha az állatokkal elkezdenénk gyakorolni ezt a fajta gondolkodásmódot, akkor az javítaná az emberi kapcsolatainkat is.
3: Hiszen aki az állatot bántja, bocsánat, az, tehát hogyha most itt az állatkínzókra gondolunk, akkor az ugyanígy bántaná az embert is, csak tudja, hogy ezért börtönbe csuknák. Szóval hogy ebben ez a csúnya. Én magam egyébként, ezzel most nem leszek népszerű, amit mondok, én nem feltétlenül az embert tartom a teremtés koronájának. Zárójelbe zárva.
2: Jó, én nekem csak az jutott eszembe, hogy ez, hogy az állatokkal nem bánunk úgy, mint mondjuk embertársainkkal, és most vegyük azt, hogy tudjuk, hogy vannak szélsőségek, hogy ember emberrel hogyan bánik, de vegyünk egy alapértéket, hogy az állatokkal nem bánunk úgy, ez nem vezethető oda-vissza, hogy Darwin szerint mi vagyunk ugye a legmagasabb értékű lények a Földön, és mi ennek tulajdonítjuk be azt, hogy akkor mi az alattunk levőkkel alantasabban is bánhatunk?
1: Én azt gondolom erről, hogy az szerintem az elvitathatatlan, hogy az ember a legmagasabb rendű faj a Földön. Mert mi vagyunk egyrészt ugye a legintelligensebbek bizonyos szempontból, másrészt meg az együttműködési képességünk az, ami kiemel minket az állatvilágból.
2: Meg ugye mi tudunk tulajdonképpen egy felsőbbrendűen kommunikálni is egymással.
1: Meg szabad akarattal rendelkezünk.
2: Igen, akaratunk is van, igen.
1: Na de pont ez a lényeg szerintem, hogy pont azért, mert hogy mi vagyunk a mondjuk így idézőjelesen a teremtés koronája.
3: Mi kaptuk a több lehetőséget.
1: Meg a legnagyobb felelősségünk is nekünk van. Tehát egy társadalomban is az uralkodó osztálynak, vagy egy uralkodónak, neki azáltal, hogy ő uralkodó, neki nem csak a hatalma nagyobb, hanem a felelőssége is. És az, hogy ő hogyan gyakorolja ezt a hatalmat, meg ezt a felelősséget. Tehát az, hogy mi vagyunk a teremtés koronája, az minket nem ment fel attól, hogy bánunk az alacsonyabb rendű élőlényekkel, hanem pontosan egy még nagyobb felelősséget helyez ránk azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánunk velük. És ezáltal ítéltetünk meg, mint emberiség, hogy egy magasabb rendű faj, az mindig az alapján ítéltetik meg, hogy hogyan bánik az alacsonyabb rendűekkel.
2: Mennyiben játszik az közre, hogy a keleti kultúra az egyre inkább ugye beszivárog az európainak nevezett kultúrába. Ugye nagyon-nagyon élesen el lehet különíteni a nyugati kultúrát a keleti kultúrától. Nagyon sok mindenben különbözik, de ugye egyre inkább azt lehet látni, hogy a nyugati kultúrában nevelkedtek, vagy nevelkedettek, és a nyugati kultúrában élők közül egyre többen kacsingatnak ugye a keleti kultúra fele, és ugye a keleti kultúrában inkább megfogalmazódik az, hogy kevesebb állati eredetű élelmiszert fogyasszunk, vagy egyáltalán ne fogyasszunk állati eredeti élelmiszert.
1: Én azt látom, hogy hogy a kelet, abszolút ez igaz, viszont, hogy keletről is egyre többen kacsingatnak a nyugati kultúra felé. És én azt gondolom, hogy alapvetően egy poláris világban élünk, tehát ugye mindennek megvan az ellentétje, hideg, meleg, észak, dél,
2: stb. Yin-yang, igen.
1: És ugyanez igaz az emberiség kultúrájában is, hogy van egy nyugati kultúra, meg van egy keleti típusú kultúra. Az egyik az egy nagyon együttműködő, nagyon
2: befogadó
1: természettel összhangban élő. Igen. A másik pedig egy nagyon olyan, hogy a hatékonyságra megy rá. És valahol szerintem az hozná el az emberiségnek úgy az igazi fejlődését, hogy ezt a kettőt össze tudnánk illeszteni, hogy azáltal, hogy Tehát nem elvetni a technikai vívmányokat, és nem azt mondani, hogy akkor most innentől kezdve menjünk vissza
2: kőkorszakba, igen.
1: Hanem megtalálni azt az egyensúlyt, ahol a technikai fejlődés és a természetközeliség egymást tudja segíteni és támogatni.
2: Voltak olyan könyvek, amelyekhez te aztán a kutatásod során, nem azt mondom, hogy most valóban kutatási jelleggel, hanem inkább egy picit így a szép irodalom fele is fordulva elkezdtél olvasni, vagy azokat vetted le a polcról?
1: Hát itt, amikor ez volt, akkor én kifejezetten bementem a könyvesboltba, és akkor az összes könyvet, ami magyarul megjelent ebben a témában, azt levettem a polcról. Magyarországon nem nagyon volt olyan könyv, ami erről a témáról szólt volna, ezért is írtam meg a könyvemet. Viszont külföldön elég jó
2: szakirodalmat lehet találni.
1: Találni, igen. Tehát mindenféle témában, ugye azt a vegánságnak a témáját, ezt meg lehet közelíteni egészségügyi szempontból, etikai szempontból, fenntarthatósági szempontból, és mindegyik területről nagyon-nagyon jó irodalmakat lehet a mai napig is egyébként találni, amit már magyar nyelvre lefordítottak, de egyébként angol nyelven, Amerikában, Egyesült Királyságban, stb. Meg rengeteg könyv elérhető.
2: És ha nem a kutatással foglalkozol, akkor milyen könyveket szoktál olvasni?
1: Én nagyon szeretem az önfejlesztő irodalmat, az üzleti könyveket. Én jellemzően ezeket olvasom, meg spirituális irodalmat, illetve pszichológiát is néha.
2: A spirituális irodalom az egy kicsit összefügg, nem? A táplálkozási szokásokkal.
3: Igen, hát, hogy mit viszel be? Hát hiszen ugye nem csak a testünket tápláljuk, hanem a lelkünket is tápláljuk. Tehát a táplálkozás, mint olyan, hogyha csak arra gondolunk, ugye azt szoktuk mondani, hogy magyar ember evés közben nem beszél, de nem azért nem beszél, mert hallom-e, hogy csámcsog, vagy látom-e, hogy mit teszik, hanem azért, mert az, amit kimondasz, azzal megtöltöd az ételt, amit beviszel, és az elkezdi azt az információt bent dolgoztatni. Tehát, ha beszélgetünk az asztalnál, akkor csak jó dolgokról beszélgessünk.
1: Igen, vagy ne is beszélgessünk, hanem magára az étkezésre koncentráljunk, mint élményre, hogy gyakorlatilag van egy könyv, amit nagyon ajánlok mindenkinek, Will Tuttle, a Világ béke étrend című könyve. Ebben a könyvben, ez azt hiszem az első fejezetben már le van írva, hogy az egyik legintimebb tevékenység az maga az étkezés, hiszen magát az ételt beolvasztjuk a testünkbe, a szervezetünkbe. Ugye van az a mondás, hogy az vagy, amit megeszel, tehát hogy azok beépülnek. És ez egy szent cselekedet, hogyha most így kicsit ilyen magasabb szinten nézzük. Ezért azt a tevékenységet, az étkezést, azt érdemes teljes tudatossággal csinálni. És az emberek szerintem alapvetően itt rontják el, hogy a legtöbben ugye görgetik a telefonjukat, vagy filmet néznek, vagy beszélgetnek, tehát nincs ott a figyelmük, amikor esznek.
2: Hát vagy gyors étterem, gyorsan eszünk valamit.
1: Arról ugye, nem is beszélve, igen.
2: Street foodok,
3: stb. Igen, menet közben.
2: Igen, tehát
3: az alvás meg az evés félre van dobva.
2: Igen, az étkezési kultúra, ami volt régen, hogy ugye összegyűlt a család, most vagy délben, vagy inkább este, amikor már ugye mindenki letette a munkalantját, és akkor körbeülték az asztalt, és akkor ott ettek, és beszélgettek, tehát arról, hogy mi történt velük, és hogy egyáltalán hogy érzik magukat, az a féle kultúra, vagy étkezési, vagy társasági kultúra, az szerintem az kiveszőben van most. Legalábbis a nyugati kultúrában igen.
1: Igen, abszolút. Tehát az magának az étkezésnek volt egyfajta
2: rituália,
1: egy ilyen emelkedett pillanat volt, és ez teljesen kiveszett. És ezért is van az, hogy ugye, hogyha az emberek nem tudatosak abban, hogy magát az étkezést tudatosan szemlék, mint egy tudatos cselekedet, akkor onnantól kezdve arra se fognak odafigyelni, hogy mit esznek.
3: Az is nagyon érdekes különben, hogy az étkezésnek magának a szakralitása hogyan alakult az évtizedek során, és hogyan értelmezi ezt az új generáció, és hogyan mi, vagy mondjuk a mi nagyszüleink, vagy dédszüleink, tehát az, amikor valakit meghívok az asztalomhoz, az a legnagyobb kedvesség, az otthonomba, az asztalomnál eszik velem, az én főztömből. Mert akkor nem csak azt teszi meg, ami annak az ételnek az információja, meg annak az információja, amiről beszélgetünk, hanem megeszi azt a hangulatot is, most értsük jól a megeszi szót, amilyen hangulatban és amilyen gondolatokkal én azt az ételt elkészítettem. Ezért szokták azt is mondani, hogy dühösen ne főz. És egyébként, és mondom ezt most Ildikóra kacsintva, mert ő egy fantasztikus háziasszony, és mindig millió lekvárja és zöldségkrémje és mindenféleje van, és azoknál például, amiket elteszünk távolabb időre elfogyasztani, ott például különösen fontos, hogy ez például az én kertemben nőtt, hogy ezt szeretettel neveltem, hogy minden reggel megnéztem, hogy mennyit fejlődött a cukkinim, vagy az eper, igaz? És hogy milyen kedvem volt, milyen hangulatom volt, amikor kevertem a lekvárt, vagy ezt a zöldségkrémet. Ezek olyan érdekes, és közben annyira egyszerű és logikus dolgok.
2: Szerintem ez is ugyanaz az érzés, hogy akkor, amikor sokakat megkérdezzünk, hogy mi a kedvenc ételük, akkor nem minden esetben, sőt az eseteknek a 80%-ában azt mondják, hogy az az X
3: mondjuk borsóleves,
2: amit a nagymamám főzött, tehát, hogy addig visszamegy generációba, mert a nagymama az teljesen másképpen tálalta.
3: És hiába csinálom ugyanúgy, sose lesz olyan.
2: Igen.
3: Mert azt a nagyi csinálta.
2: Tehát ahhoz ugye egy teljesen más érzelmi jön hozzá, és egy más érzelmi kötődés fűződik, és egy más emléket őrzök azzal az étellel kapcsolatban, vagy ugyanezek az illatok, hogyha valami illatot megérez az ember, akkor ugye rögtön egy eseményt is hozzá tud kapcsolni. Ugye ezek is nagyon érdekes dolgok, de szerintem erről is lehetne még tényleg órákat beszélni. Oké.
1: Én még ide beszúrnék még egy olyan gondolatot csak gyorsan, hogy az is egy nagyon nagy érdekes felismerés volt nekem, hogy igazából nem tudatosan döntünk arról, hogy mit eszünk, mert amikor gyerekként ugye a szüleink elkezdtek minket táplálni, tehát amikor már nem anyatejet kellett
2: tennünk,
1: hanem szilárd ételt, akkor soha nem tudatosan hoztuk meg azt, hogy mit fogunk enni, hanem amivel az édesanyánk, édesapánk táplált minket, majd utána, amikor elmentünk az bölcsödébe, óvodába, iskolába, amit a menzán elénk raktak. Tehát ez úgy alakult ki gyakorlatilag egy táplálkozási szokás az emberekben, hogy erről nem hoztak tudatos döntést. És ha visszatérve például a húsfogyasztásra, hogy senki nem hozott arról tudatos döntést, hogy már pedig én húst akarok fogyasztani, mert az emberek nem azért kezdtek el húst enni, mert kitalálta valaki 2 évesen, hogy ő húst fog enni, hanem mert ezzel etették őket.
2: Ez tényleg egy érdekes megközelítés, mert valóban nem döntünk arról, hogy mit eszünk.
3: Elfogadjuk,
2: és az ízekről
3: azt
2: sem döntünk, mert az is ugye az évek során alakul ki, hogy melyek azok az ízek, amelyeket szívesen fogyasztunk. Mi az, amire azt mondjuk, hogy Isten ments, soha nem fogom megenni. Tehát
3: egyedül az édes íz az, ami az anyatejből már megtanulódik, hogy ilyen nem túl szép magyar kifejezéssel éljek, tehát azért kötődünk az édes íz az egész életünkben, ezért van nagyon sok embernél például az, hogyha stresszes, akkor kell egy csoki.
2: Csoki.
3: Kell valami, nem csak a vércukorszint miatt, hanem mert az anyatej, ami az első kapcsolatunk, hát születésünk után a fizikai világban, az az édes íze az anyatejnek. Tök érdekes ez is.
1: Abszolút, és még egy gondolatot még ide beszúrnék, még mielőtt a hallgatók

0: Ők erről nem...
1: sokat támadják egyébként, lehet az Instagramon is követni vegán szülőket.
0: Igen, viszont vannak olyan 20 éves fiatal felnőttek például, akik azóta már felnőttek, és soha nem ettek húst, én is ismerek ilyet, és sportolnak, kimagasló eredményeket érnek el az iskolában. Most nem azt mondom, hogy azért,
1: jól alszanak, nem nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, ugye?
0: De hogy ez arra vonatkozik, hogy ez egyszerűen, tehát hogy nincs szükség húsra, igen, és hogy ők sem 2 évesen, meg 3 évesen nem tudatosan döntötték el, hogy nem fognak húst tenni, hanem azt tették, amit a szülők adtak.
1: Abban
0: nekik.
1: Nőttek bele.
0: Tehát, hogy bele lettünk programozva gyakorlatilag egy világba, és valahol szerintem az élete egy szakaszán mindenkinek fel kell tennie magának azt a kérdést, hogy amit eszek, az támogat-e engem, vagy nem támogat, és ezen szerintem el kell valamikor gondolkodni. És nem csak az étkezéssel kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban, viszont ahogy te is ugye mondtad, hogy az alvás, az étkezés, és még néhány alapvető dolog, az életünknek az alapvető pillére.
1: És mindegyik félre van téve, vagy minimumon ketyeg, tehát a légzésre például ugyanígy oda kell
0: légzés
1: figyelni,
0: is nagyon
1: gyönyörűen
0: fontos,
1: megváltoztatná egy csomó mindent. Csaba, köszönjük szépen, hogy jöttél, köszönjük az ajándékkönyvet is, el fogjuk olvasni, úgyhogy azt javaslom, mindenki gondolja át a húsfogyasztást, vagy az elfogyasztott hús mennyiségét, onnan érdemes elindulni, és hogyha tehetjük, akkor meginvitálunk téged egy következő beszélgetésre is majd a közeljövőben, hogy erről beszélgessünk egy kicsit tovább.
0: Köszönöm szépen!
2: Mielőtt azért befejeznénk ezt a beszélgetést, azért megkérdeznélek téged, hogy kinek adnád tovább a stafétabotot.
0: Én arra gondoltam, hogy a Nagy Barnának adnám tovább, ő a kreatív vonalaknak az ügyvezetője, egy nagyon híres marketingügynökség, és ő nekem az olvasás, illetve könyvek szempontjából azért nagy példaképen, mert van olyan év, hogy ő több mint 100 könyvet olvas el, és ezt a 100 könyvet általában ki is szokta rakni mindig a közösségi oldalára.
1: Okay. Köszönjük szépen, hogy
0: én is köszönöm a meghívást.
1: A mai epizód vendége volt Péntek Csaba, a Hamburgered ára című könyv szerzője és a Vegán Üzleti Kör alapítója.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
4: Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdú Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl.
0: Programajánlót hallottak. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna morzsa.
2: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálcium-hidroxi-apatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
5: Reklám hangzott el.
6: Létrejön a megállapodás az uniós forrásokról, idén is megszervezik a Suli a strandon akciót, napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Létrejön a politikai megállapodása a Magyarországnak járó sok 1000 milliárd forintos uniós támogatásról, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A kormányfő és delegációja tegnap utazott Brüsszelbe, ahol a NATO főtitkárával és a belga miniszterelnökkel is egyeztetett, ma pedig Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyal az uniós források felszabadításáról. A részleteket délután sajtótájékoztatón ismertetik. A fennálló alkotmányos kérdések értékelését és szakértői közreműködést kérte a Velencei Bizottságtól Sulyog Tamás köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint a lépésre azért volt szükség, mert az áprilisi választások óta a kormánypárt részéről politikai igény fogalmazódott meg az államfői funkció újraértelmezésére. Az elnök eltávolítására irányuló felszólítások pedig sértik az alkotmányos rendet. A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök továbbra is kész az együttműködésre a kormánnyal és a parlamenttel, amennyiben a jogalkotás az alapvető uniós és alkotmányos elvek védelmét szolgálja. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetséghez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Rucin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Idén is megszervezi a Suli a strandon akciót a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT. A csatlakozó úszodák és strandok élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat június 8-a és 19-e között. Az akcióban az osztályok részére féláros kedvezményt biztosítanak a diák belépő árából. Délután is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel, eső sehol sem lesz. Napközben 22-27, késő este 17-22 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, és hello, jó étvégét kívánok! Én István Dániel vagyok, már is indul a péntek délután, jó kis akkor és most a három újdonságot hozok. Dominic Fike, Miles Smith, illetőleg Harry Styles is új dallal jelentkezett, majd azokat mutatom megtámogatva egy akkorival. Aztán jó kis filmbetétdalok is érkeznek, Miley Cyrus az Avatar 2-ből, itt lesz majd a Forma 1 filmbetétdala Ed Sheerantől, de jönnek majd klasszikusok, Beach Boys és a Kokomo, és aztán az óra sztárjai közül Avril Lavigne és a Lost Frequencies három dala érkezik. Egyről az In My Bones-szal indulunk. Jó szórakozás nekünk!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Jó hétvégét a 98.6 Manna FM-mel, jó kis rövid hét volt, ennek köszönhetően megint péntek van, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégre, nem lesz rossz idő, még akár csapadék is lehet, de szerintem nyugodtan lehet különben szabad terült tervezni egy esernyő társaságában, majd jövő hét lesz inkább csapadékosabb, egy ilyen 25 fokot lehet kalkulálni maximumként. Közben nézem SMS számunkat, már izzítottam 077.098-at, ide jöhetnek a közlekedési információk, hamarabb indul ilyenkor a csúcs M1 M7 kivezetője, már is lassabban járható, de hogy pontosan mi a helyzet ott, azt majd megírják a hallgatók, hogy tovább a többieknek. Miközben egyébként újdonságok érkeznek Dominic Fike-tól, Miles Smith-től és Harry Styles-tól megtámogatva egy akkori dallal. Már is indul az akkor és most három főszereplőnkkel. Dominic Fike-ot szerintem jól ismerjük, ő általában a nyári slágerek nagy mestere, már is a Three Nights-et énekli akkorról, az újdonsága pedig a Baby Doll lesz. Amerikai énekes dalszerző egyébként 2018-ban vált ismerté a Don't Forget About Me Demos című középlemezével. Első albumom 2020-ban jelent meg, és aztán színészként is debütált 2022-ben az HBO Euphoria című sikersorozatának második évadában. A Baby Doll Dominic Fike egyik legismertebb dala, amely még a 2018-as Don't Forget About Me Demos című debütáló középlemezén jelent meg, de hát igazából a nagy közönség számára most vált ismerté. A dal egy különleges 5-8-as ütemmutatóval rendelkezik. Azt olvastam róla, ami egyedi kisé lebegő ritmust ad neki. A szöveg pedig őszinte vallomás a továbblépés nehézségeiről, a függőségről és a családi háttérről. Bár régebbi számról van szó, a TikTokon és a közösségi médiában rendszeresen felkapottá válik, ezért jöhet nálunk az újdonságként, és aztán majd Miles Smith-nek ágyazunk meg, és az ő új dalának, az lesz majd a Drive Safe, akkorról a Stargazing érkezik. Ő egyébként még 30 sincs, Lutonból jön hozzánk, de 9 éves kora óta egyébként már gitározik, és a zeneszerző mesterség szenvedélyes tanulója, kísérő dalszövegével, fülbemászó melódiáival pedig már 90 millió streamet generált világszerte, és masszív követőbázis gyűjtött magának. Első posztját egy Amber Run feldolgozást 2022-ben tetti a TikTokra és Instagramra, miután mindenki azt mondta, hogy így hamarabb befuthat, mint arra várna, hogy egy fontos személy véletlenül meghallja őt egy kocsmai vagy klub fellépésén, amelyeket egyébként 12 éves kora óta már folyamatosan űzött, és melyek hozzájárultak ahhoz, hogy magabiztos dalszerző, valamint élőben is meggyőző előadó legyen, és saját maga is el tudja készíteni hangfelvételeit. Miután az eredeti előadó is látta a feldolgozást, gyorsan össze is ismerkedtek, és onnantól fogva felgyorsultak az események, gyorsan növekedett a követői szám is. 2023-ban tette ki a Neighborhood Sweeter Weather című dalának feldolgozását, melyre másokkal később több kiadó is felfigyelt, és végül a Sony Musical kötött lemezszerződést. Nem sokára érkezik majd az újdonsága, de egyelőre a Stargazing érkezik. Miles elmondta egyszer, az egyik legfurcsább pillanat akkor történt vele, amikor be akart szerződni egy internet szolgáltatóhoz, és a várakozás közben az ő zenéje, a Stargazing szólt várakozó zeneként a fülében. Majd róla is mesélek egyébként még információkat, és majd hozom az újdonságot, a Drive Safe-et, de egyelőre a reflektorfényben Dominic Fike, akkorról a Three Nights, mostanról a Baby Doll, és aztán majd Miles és a Stargazing, és aztán majd még egy dupával Harry Styles is érkezik hozzánk. Itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Péntek van, kinél mi lesz a hétvégi program, jöhetnek az ötletek, akár település specifikusan is, hát a többiek is kedvet kapnak ahhoz, hogy ellátogassanak hozzátok, a nálatok lesz valami, de egyébként egy jó mozi vagy egy film is jó tud lenni, majd ezzel kapcsolatban is ajánlatok, és óránként jönnek a program ajánlataim is, úgyhogy ezért is érdemes minket figyelni. Tehát remek program az újdonságok megismerése is, erre hivatott a mostani akkor és most óra. Mindjárt jön My Smith újdonsága, a Drive Safe, és aztán majd Harry Styles is egy új dallal jelentkezik, akkor majd tőle jön a Sign of the Times, és az American Girls lesz majd az újdonsága. Hát Miles Smithről már ezt azt ugye meséltem, ő egyébként többször hangsúlyozza, hogy nem akar csak egy slágeres művész lenni, olyan pályát szeretne építeni, ami tartós és valódi, most már legalább két slágeres lesz a Drive Safe-fel a Stargazing után. A zenében több hatás is megjelenik, különben a pop mellett rock, country és folk elemek is felfedezhetőek, amelyekkel több stílust is egyesít. Miles érzékelyen nyilatkozik az életről és a művészetről, például arról, hogy neki csak az a feladat, hogy levegőt vegyen, vagyis maga az előadás, de az érzelmi munka a hallgatókon múlik. Hát azért talán nem ennyire egyszerű a recept az, hogy valaki sztár legyen, ő elég jól keveri a szálakat. Mindjárt érkezik tőle a Drive Safe, egy érzelmes és felemelő kollaboráció, amit Niall Horan-nel készítettek el. A dal a tovább lépésről, a nehéz elengedésekről és az élet hullámvölgyeiről szól, a legfontosabb üzenete pedig az, hogy kövesd a szíved és vigyázz magadra az úton. A dalszöveg legfontosabb része a refrénből és a bridge-ből áll. Elég komoly név egyébként Miles Smith, hogyha Niall Horan egy duetre összeállt vele. És aztán majd Harry Styles érkezik hozzánk, háromszoros Grammy-díjas angol énekes dalszerző és színész, minden idők egyik legsikeresebb szóló előadója, akinek pályafutása egy együttesben kezdődött, és kiemelkedő hatása volt a 21. század kultúrájának alakulására. Számos elismerést kapott, többek között 6 brit díjat, 3 Grammy-t, egy Ivor Novello díjat, és 3 American Music Awards díjat is. Zenei karriere mellett pedig olyan filmekben szerepelt, mint a Dunkirk, a Nincs baj drágám, a Rendőröm. A zenéjén kívül egyébként híres a sokszínű változatos stílusáról is. Már is jön az újdonsága, hát elmondása szerint ez a dal, aminek már a videóját is megkaptuk, a magány szimbolizálja számára. Március 6-án végre véget ért a 4 éves várakozás, és megérkezett Harry Styles legjobb, legújabb albuma, a Kiss All the Time, Disco Occasionally, melyet az énekes az Aperture című szerzeménnyel harangozott be, azt is már forgattuk. A korong megjelenése után pár órával pedig a második kislemez is a Reflektor fénybe került róla, ami nem más, mint az American Girls. Ezt azon pillanatokon belül a kicsi keserédes, de fülbemászott dalnak már a videóját is megkaptuk, melyben egy akciósztárt alakít az előadó. Nem véletlenül érződik egy csepet szomorkásnak a dal, és vele együtt a hozzá készült klip is. Harry elmondása szerint számára is magányos a szerzemény, amit az az élménye inspirált, hogy végignézte, mint három közeli barátja is megházasodik. Igazából sok szempontból ez egy elég magányos dal számomra. Láttam, ahogy megházasodnak a barátaim, figyeltem őket, hogy tényleg hisznek valamiben, és hajlandóak kockáztatni azért, hogy megtaláljanak valamit, ami igazán boldoggá teszi őket. És ez nem feltétlenül olyan csillogó vagy olyan izgalmas, mint gondolnánk, mint ami ennek kívülről tűnhet egy esküvő. Az jutott róla eszembe, hogy nekem a legjobb, hiszen én szingli vagyok, nyilatkozta Zane Lowe-nak. Harry Styles, már is mutatom ezt a keserédes dalt, annak majd begyúrunk egy régebbi slágerébe, de amivel most folytatjuk Miles Smith újdonsága. Ez a Drive Safe, itt a 98.6 Manna FM.

0: és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkert is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Kónsz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Bethoffi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az I Van and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mário Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni?

0: Itt a 98 pandat Manna FM életöröm zenékkel, hétvége van most már mindjárt, remélhetőleg mindenkinél elindul, és a hétvégén azért több időnk van lazulásra, akár egy jó film megtekintésére is, úgyhogy ezen a vonalon elindulva arra gondoltam, hogy jöjjenek filmbetétdalok. Három újabb érkezik, majd a Top Gun új részének Lady Gaga-s betétdala, de itt lesz a Forma 1 filmből Ed Sheeran sláger, és aztán majd a klasszikusok közül a Dirty Dancing-et, illetőleg a Cocktail című filmet idézzük meg, miközben egyelőre irány az űr, elsőként jön a Space.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
6: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
7: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, előállított a K-Endrét a rendőrség, napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Létrejött az egyesség, hamarosan érkezik a pénz az unióból. Magyar Péter miniszterelnök 16,4 milliárd euró felszabadításáról állapodott meg Brüsszelben Ursula von der Leyennel. Az Európai Bizottság elnöke bejelentette azt is, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Magyarország új kormánya vissza fog térni a NATO szövetséghez, és visszaépíti a bizalmat, amit az előző kormány elveszített. Erről biztosította a honvédelmi miniszter a NATO szövetséges erők európai főparancsnokát a budapesti találkozójukon. Rucin Szendi Romulus a Facebook oldalán közzétett videójában azt mondta, a főparancsnok tájékoztatta őt arról, hogy minden segítséget meg tudnak adni a magyar haderő fejlesztésének folytatásához. Az állami számvevőszék korábbi jelentései alapján tavaly április óta két szálon ügylenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be a Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Jenei Áron elmondta, hogy az eljárásban a hatóságok eddig csak nem 92 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Visszavonná Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést a lengyel államfő. Karol Navrocki arra hivatkozva javasolta ezt, hogy Kijev a második világháborús nacionalista ukrán felkelő hadsereg tagjairól nevezett el egy katonai alakulatot. A lengyel elnök szerint a döntés súlyosan sérti a lengyel történelmi emlékezetet a szervezet által elkövetett gyilkosságok miatt, és azt mutatja, hogy Ukrajna még nem áll készen az európai integrációra. Feljelentést tett a Balási ügyben Vona Gábor, a második reformkor párt elnöke. Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálatot indított, de hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával is folyik már a nyomozás. A beadvány alapjául szolgáló nyilatkozatok szerint korábbi kormányzati tisztségviselők jelezték a kabinet felé, hogy a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégekkel piaci ár feletti drága kommunikációs szerződéseket kötöttek, de intézkedés nem történt. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Napos az idő az országban, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Jelenleg 22-27 fokot mérnek, késő este 17-22 fok lesz. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, további jó étvégét mindenkinek, remélhetőleg lassacskán mindenhol elindult, de ha dolgozni kell, akkor is itt lesz a Manna FM jobbnál jobb műsorokkal. Ez az óra is jó lesz. Jó kis filmes betétdalok érkeznek, akár ebből is lehet ötletet meríteni a hétvégére. Miley Cyrus az Avatar 2-ből énekli majd a Dream Has Want, de majd jön a Forma 1-es film betétdal Ed Sheerantől. A régebbiek közül pedig megidézzük a Cocktailt, egy James Bond filmet, illetőleg a Dirty Dancinget is, de egyelőre a Space-el indulunk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pontat Manna FM életörömzenéke, jó hétvégét kívánok mindenkinek. SMS-ünk működik 0677098-at, ide várom a közlekedési információkat. Viber is be van kötve, az is egy járható út. Főleg gondolom a kifelé vezető utak dugulnak, de majd segítenek a Manna FM hallgatója többieknek, hogy aztán én továbbadhassam az infókat. Miközben egyébként filmes óránk van, három újabb, három régebbi filmbetétdal érkezik, majd a klasszikusok közül itt lesz Tina Turner és a GoldenEye, de egyelőre a fókusz Miley Cyruson, Ed Sheeranen és Lady Gagán, ők énekelték az utóbbi idők legmenőbb filmes betétdalait. Miley Cyrus az Avatar folytatásához adta a hangját, az énekesnő személyes vonatkozás is köti egyébként az Avatar tűz és hamuhoz, és most megjelent a film betétdala is. Ez a Dream as One, amely végre megérkezett. Az énekesnő korábban mesélt róla, hogy miadta számára az inspirációt, az, ahogyan feldolgozta, hogy 2018-ban porrá égett a Liam Hemsworth-szel közös malibui háza. Engem is érintett már tűzeset, és nekem is fel kellett építenem mindent a hamuból, így ez a projekt különös jelentőséggel bír. Köszönöm Jim a lehetőséget, hogy ez az élmény zenei gyógymóddá varázsolattam. A film tematikája az egység, a gyógyulás és a szeretet mélyén rezonál a lelkemmel, és az, hogy egy aprócska rész lettem abban az univerzumban, amelyet az Avatar család alkotott, egy valóra vált álom nekem, mondta a dalról Miley Cyrus. Aztán majd Ed Sheeran érkezik is a Drive, ő egyébként ezzel a dala meglepő műfai fordulatot vett, keretélyes behatású dalai után a Drive című pop-rock szám elkészítésében a slágergyáros Blaze Clatkin és a poplegenda John Mayer segítkezett. Mayer egyébként a gitáron is besegít ezen a himnuszosan szóló újdonságon, amin a Foo Fighters dobosa Dave Grohl adja az ütemet, Pino Palladino a basszusért felelős, Rami Jeff a billentyűkért, míg Clatkinnel a kiegészítő hangszereken már igazán hangzatos lesz a résztvevő zenészek névsora. Sheeran korábban elmondta, hogy miután néhány jelenet sort megtekintetett az F1-ből, a track a filmhez méltó módon hihetetlenül gyorsan összejött Mayer és Clatkin segítségével, szinte kiömlött belőlük. A filmek az egyik kedvenc hobbim, és valószínűleg az egyetlen dolog a sporton kívül, aminél repesek az örömtől, ha részese lehetek. Nem csak a rendezőkről, a színészekről vagy ilyesmiről szól számomra, a valódi izgalmat az jelenti, hogy szereplő lehetek a film elkészítésének kalandjában, egészítette ki mondandóját Ed, akinek várva várt Play című stúdióalbum a szeptemberben érkezik majd a rajongók legnagyobb örömére, és olyan slágerek szerepelnek rajta, mint az Azizam. A nagy sikerű művészen kívül a hivatalos június 27-én megjelenő F1D albumot olyan sztárok alkották, mint többek között Doja Cat, Rosé, illetőleg Tate McRae. És a végére aztán majd a Hold My Hand érkezik, Lady Gaga dala, amely 2022. május 3-án jelent meg. Ugye a Top Gun Maverick filmhez készült 2022-ben, debütált az a mozivásznon. A dalt Gaga és Blood Pop úgy írta, mint egy szerelmes levelet a világnak egy nagyon nehéz időszak alatt, és után a produceri munkákat a páros Benjamin Rice-szal kiegészítve végezte. Zeneileg a Hold My Hand egy reményteli aréna rock szám himnikus refrénnel és elektronikus gitárral méltó folytatása volt egyébként a Top Gun első betét dalának, a Take My Breath Away-nek. Ők érkeznek tehát, és aztán a következő órában Dirty Dancing, Kokomo és majd James Bond betét dal a Tina Turnertől, de egyelőre Miley Cyrus és a Dream as One, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel programajánlatban a Manna FM délutánja is sosem hiányosak. Mindjárt egyébként a hétvégére is hozok néhány programot, de remek program lehet, hogyha az ember bekuckózik egy picit időjárástól függetlenül, előveszi a régi filmjeit. Nem tudom, kinek van még DVD-je, nekem abszolút még DVD lejátszom is van, múltkor előbányáztam, tökéletesen működik, de hát ugye most már akár egy telefonon is minden fenn van a neten, úgyhogy nyugodtan azt is meg lehet nézni. Miért említem ezt? Azért, mert filmbetétdalokkal folytatjuk, már is olyan klasszikusok érkeznek, amik bármikor újra nézhetőek. A Dirty Dancing abszolút ilyen, a Cocktail című film, vagy például az egyik legmenőbb James Bond téma, még Pierce Brosnannál az Aranyszem vagy GoldenEye. Hát a Dirty Dancinget általában egyébként nyáron mindig betíti valamelyik televízió csatorna, emlékszem az RTL egyszer karácsonykor adta, még oda is passzolt, különben Patrick Swayze és Jennifer Grey főszereplésével érkezett annak idején a mozikba a 80-as években ez a bizonyos produkció. Hát az alkotók elmondták, hogy közel sem számítottak olyan nagy sikerre, mint amit elért a film, igazán alacsony költségvetéssel dolgoztak, de hát Patrick Swayze-nek hála, rögtön egyébként a csúcsra repítették a mozit a rajongók, és hát tulajdonképpen Jennifer Grey-t is ebből a filmből ismertük meg. Ott volt még Kelly Bishop is, aki később ugye a Gilmore Girls-ben is szerepelt. Aztán nagyon érdekes, hogy Jennifer Grey majdnem a film közvetlen vetítése után férjhez ment egy plasztikai sebészhez, aki úgy látta jónak, a picit átalakítja az orrát. Ez pedig egyébként a karrierébe is került, hiszen teljesen beazonosíthatatlan volt a Dirty Dancinghez képest. Aztán majd a Cocktail betétdala érkezik, ugye Tom Cruise játszott ott a főszerepet, a sztori szerint a jóképű Brian Flanagan New Yorkba megy, hogy munkát találjon, de nem talál, diploma nélkül ugyanis nem megy, beiratkozik tehát egy egyetemre, és hogy fedezni tudja a költségeit, mixerkedik, találkozik Doug Coughlinnel, aki a szakma legapróbb fortéjaira is megtanítja, és a város leghíresebb mixerei lesznek. Brian már saját exkluzív koktélbárról álmodozik, ám ehhez még több pénz kell, mint az egyetemhez. Nem volt egyébként olyan sikeres ez a film, mint a Dirty Dancing, de tulajdonképpen egy ilyen lityi-lötyinek elmegy, akár most hétvégére. A Beach Boys féle Kokomo viszont sokkal többre vitte a filmből, és aztán majd az Aranyszem érkezik, ami 95-ben bemutatott amerikai brit akciófilm, mely a 17. James Bond film volt. Hosszú kiadás után teljesen megújulva tért vissza Bond a filmvászonra, a teljes szereplőgárdát kicserélték és modernizálták a történetet is. Bond szerepében itt mutatkozott be Pierce Brosnan, Miss Moneypenny-ében Samantha Bond és Emmében Judi Dench. A hidegháború elmúlta, a film cselekményén is számos helyen visszaköszön, mivel ez az első Bond film, ami a rendszerváltás után készült. Albert R. Broccoli utoljára vett részt James Bond film készítésében, akinek a neve nem is szerepel a stáblistán, ezután lánya a Barbara Broccoli és fogadott fia Michael J. Wilson vitték tovább a Bond franchise-t. Igazán sokat emelt a film színvonalán, hogy Tina Turner elvállalta, hogy elénekelje a betétdalát, így jött létre a GoldenEye, és így tudom én is ezt hozni és megidézni vele James Bondot, de amivel indulunk, Bill Medley és Jennifer Warnes és a Dirty Dancing, aztán majd a Beach Boys féle Kokomo, és a végére jön az Aranyszem, a GoldenEye. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zené.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en megállás nélkül jönnek a legjobb életöröm zenék, mindjárt Libyankával folytatjuk, az ődől lesz a People, de előtte még programajánlatokkal is készülök.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Villa Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, tehát még másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, úgy a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami

0: 10 éven át, egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével leszámít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM, életterem zenéke, mindjárt délután 4 óra, szerintem most már azért sok egy startol a hétvége, úgyhogy ezt is üljük majd az óra sztárjaival, ha ők jönnek, akkor az mindig jó garancia hangulatra, főleg, hogy Avril Lavigne, illetőleg Lost Frequencies érkezik ebben a szerepkörben, mindkettőktől majd 3-3 sláger érkezik, az óra pedig a Kensington Phil Radio-szel indul.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagylelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett dészszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
6: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, a motorosokat ellenőrzi a rendőrség, országszerte a jövő héten napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a biztosságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta Ursula von der Leyennek Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter elmondta, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található Pavilon kertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érdeklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A Pavilon kert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. Jelentős a forgalom növekedése a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, hogy ma majdnem 750 gépmozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pénteki napon 450 gépmozgás történik. Ma is holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Napos az idő az országban, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Jelenleg 22-27 fokot mérnek, késő este 17-22 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb órájáró mindenkinek, én István Dániel vagyok, jó hétvégét kívánok az óra sztárjaival, úgyhogy nekik passzolom mindjárt a mikrofonomat. Ivry Levin érkezik Kanadából, majd 3 nagy slágerével, itt lesz Dumb Blonde, Complicated vagy a My Happy Ending. Elég komoly változásokon ment át egyébként az utóbbi időben Ivry Levin, és aztán majd Lost Frequencies is érkezik, ő egy valaki, különben egy belga DJ, azzal a dallal indítja majd a hármasát, amivel a karrierje is indult, az lesz az Are You With Me, de egyelőre Kensington és a Riddles.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

a 98.0 FM örömre hangol az óra sztárjaival, így hát már is. Hát mondhatom, bár azt mondom díva, akkor nem például Avril Lavigne-re gondolok, de szinte mondhatom, hogy egy díva érkezik már is három dallal. Azért merem ezt állítani, mert ugye indultunk onnét, hogy egy ilyen kis gördeszkás csaj, egy ilyen furcsa befestett, ennyi rózsaszín, ennyi szőke hajjal megjelent a világban, és akkor utána sikereket ért el, de például megnéztem 2020-2021-es képet róla, és tényleg egyszerűen olyan, mint a saját édesanyja lenne, és most jó értelemben mondom, tehát kész nővé fejlődött az egykori tini, aki egyébként Avril Ramona Levin néven látott napvilágot, különben Juno Award díjas és Grammy jelölt kanadai pop-rock énekes és dalszerző, hogy megadjuk mindennek a hivatalos módját. Az első két albuma, a Let Go és az Under My Skin számos országban a toplistán szerepelt, harmadik korongja, a Best Damn Thing 2007-ben jelent meg. Aztán volt egy negyedik album is, ha jól emlékszem, talán 2011-es, annak az volt a címe, hogy Goodbye Lullaby, az ötödikre pedig 2013-ig várni kell. Aztán még bepróbálkozott 2019. február 15-én egyel a Head Above Water címbe. Bár ugye vezetékneve francia eredetű, nevét rendszerint angolosan ejtik ki, a Lavin franciául azt jelenti, hogy szőlő vagy szőlőtőke, a keresztneve az Avril pedig április jelent franciául. 10 millió eladott lemezével az egyik legsikeresebb előadó az Egyesült Államokban. Egyébként Kanadában született, francia apukája van és francia ontáriói anyukája. Mindkét szülő katolikus, gyermeküket is római katolikusként nevelték. Édesapja az április hónap francia nevéről nevezte. Két tesója is van, bátyja Matthew és húga Michel. A zenei tehetségét 2 éves korában fedezték fel, amikor anyja elmondása alapján Avril nélküle kezdett el énekelni a templomban. 98-ban megnyert egy versenyt, melynek díjaként a szintén kanadai Shania Twain-nel énekelhetett együtt. Twain mellett lépett fel az ottawai koncerten, amely az első lépcsőfok volt zenei karrierében. Aztán Cliff Fabry, Avril első szakmai menedzsere fedezte fel őt igazán, miközben country zenét énekelt a Chapters könyvkereskedésben Ontárióban. A Lennox Community Theatre egyik előadása alatt Avril feltűnt az egyik helyi énekesnek, őt úgy hívták, hogy Steve Madden, egyébként szerepel a Túl a sövényen című filmben is, mint Heather hangja, és ha már film, akkor ott volt Richard Gere filmjében a Falkában és a Megetetett Társadalomban is. Sokoldalú a hölgy, nem csak énekes, hanem gondoskodik arról, hogy merchandising is legyen körülötte. 2009-ben adta ki például első parfümét, a Black Style-t, aztán egy évvel később megjelent a második illat is, a Forbidden Rose. A következő évben a Forbidden Rose folytatása, a White Rose parfüm is kapható volt, bár ez is érdekes kérdés, hogy ki akar Avril Lavigne szagú lenni, de hát nyilván gusztus kérdése. 2006. július 15-én Avril feleségül ment a Sum 41 nevű punk együttes énekeséhez, Derek Wablyhez. Amikor megkérdezték az énekesnőt, hogy valamit mondja már a stílusáról, akkor saját elmondása szerint gócs stílusú esküvőt akart, ám később meggondolta magát, és engedett gyerekkori álmainak a tradicionális esküvőt illetően. 2009. szeptember 17-én jelentették be, hogy különválnak, ezután Brody Jennerrel is járt, de megfordult Chad Kroeger mellett, a Nickelback énekese és Avrilbe is jelentették az eljegyzésüket. Szépen maradt ő a könnyű zenében, már is három dallal érkezik, ahogy az óra sztárjainál az lenni szokott, My Happy Ending, Dumb Blonde és a Complicated, itt a 98.0 FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, még 3 hét, és tulajdonképpen indul a tavaszi szünet. Nem tudom, ilyenkor még mit lehet kozmetikázni a jegyeken, de gondolom, aki bajban van, az megtesz majd minden neki. Egyébként sok sikert kívánok. Nekünk pedig jó hétvégét. Hát nem lesz rossz egyébként, 23-25 fok lesz a hétvégén. Lehet ború, vasárnap tűnik most naposabbnak, de legalább csapadék nem lesz, ez majd a jövő hétre kalkulálható, legalábbis a jelenlegi állás szerint. Közben nézem SMS számunkat, ez a 0677-1986-ra használható, Viber is be van kötve, érdemes elmenteni a telefonba, ki tudja, hogy mikor jön jól, én mindig nézem, ma is egészen délután 5-ig, mi a helyzet a kifelé vezető utakon, hát időjárás ellenére a Balaton nagy sláger, úgyhogy az M1-M7 lassan járható, ilyenkor pénteken már igazán korán. Közben egyébként a hétvégén valakinek több ideje van, akkor nyugodtan böngészze a Manna FM különböző közösségi oldalait, ott vagyunk például a Facebookon, mindig plusz tartalmakkal jelentkezünk. Már is az óra sztárjaival folytatom, Avril Lavigne-t Lost Frequencies váltja, aki az utóbbi idők egyik legmenőbb DJ-je. Egyébként ez egy művésznév, és az ember megtévesztheti, hogy Lost Frequencies olyan csapatnévnek tűnik, pedig egyetlen egy emberről van szó, Félix Delahaye, a művész neve ez a Lost Frequencies, ő belga DJ és producer, ahogy mondtam, meglepően fiatal, 93. november 30-án Brüsszelben látott napvilágot, de már is a félvilág a lábai előtt hever. Hát Félix egyébként zenés családban nőtt fel, egészen fiatalon kezdett zongorázni, majd zene ízlését formálta a hip-hoptól kezdve a jazzen át a drum and bass is. Tehetségre hamar felfigyelt Armin van Buuren kiadója az Armada, és még csak néhány éve mozog az elektronikus zenei szintére, már is komoly sikereket tudhat magáénak. 2014-ben vált különben híressé, amikor Istanbul Are You With Me című dalából készített remixet, 2015-ben pedig egy saját számmal a Reality-vel jelentkezett, mely dal szintén tarolt Európa szerte. Hát nagyon sokan még mindig húzgálják az orrukat, hogyha zenészként emlegetünk egyáltalán egy DJ-t, mert hogy azt mondják, hogy otthon nyilvánvalóan összerakják a pendrive-on a különböző zenéjüket, aztán nagyjából ennyi, de hát azért nagyon komoly karriert tudhat magáénak, meg zenei tudás, főleg így, hogy elmondtam, hogy még zenész családban is nőtt fel, úgyhogy ő például klasszikusan az az előadó, aki tud hangszereken is játszani. Egyébként 2024. július 5-én járt nálunk utoljára Magyarországon, akkor egy fesztivál keretében fantasztikus koncertet adott. Hát tudják pontosan a szervezők, hogyha kiírják a nevét a line-upra, ugye a felhívó reklámra, akkor biztos, hogy aznap megtölti majd a különböző fesztivál színpadait. Lost Frequencies abszolút ilyen, abszolút aktív, és a mai napig is dolgozik. Nem igazán esett nehezemre választani tőle 3 dalt, hiszen folyamatosan játsszuk az ő slágereit. Ahogy említettem, az Istan Corben féle Are You With Me feldolgozás érkezik elsőként, aztán majd a Like I Love You, és a végére, ha már itt van a nyár, és hétfőn úgyis egy új hónapot, júniust ülünk már, hiszen június 1-e lesz, akkor jöjjön a napsütésről egy igazi remek mű, a Sunny Shining Lost Frequencies 3-asában már is, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között igazi parti hangulat, ezekkel aztán el lehet indítani jól a hétvégét. Hát rajta.

Itt a 98 pontat Manna FM-en tulajdonképpen a hangulatot megőrizve maradunk ilyen jó kis dance feverben. Már is a Milky Chance formáció érkezik, akik ugye a Stolen Dance-el robbantak be, aztán utána jöttek az újabb slágerek, ilyen például a következő, a Flash Jung Mind.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
4: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzés egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on.

0: A 98.6 Manna FM-en István Dániel most búcsúzik, jó kis 3 óránkor. Hétfőn úgyis találkozunk, 2-től várok mindenkit nagy szeretettel, de addig is jó szórakozást, jó lesz a hétvége. Jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életöröm zenék is.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
7: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
8: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, a motorosokat ellenőrzi a rendőrség, országszerte a jövő héten napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a politikai egyesség megkötésére néhány hét elegendő volt, és nem ideológiai elvárásai voltak a biztosságnak, hanem a korrupció elleni fellépés lehető legerősebb kialakítása. Hozzátette, átadta Ursula von der Leyennek Magyarország hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez. Magyar Péter elmondta, hogy a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Horizont programhoz való visszakapcsolódás Magyarország egyik elsődleges prioritása, mondta Tanács Zoltán az Unió kutatásért és innovációért felelős minisztereinek tanácskozásán. A magyar tudományos és technológiai miniszter közölte, a következő uniós költségvetési ciklusban lényegesen több forrás jut tudományra és kutatásra, Magyarország ebből a keretből a lehető legnagyobb részt szeretné megszerezni. Ingyenes kertmozis vetítéseket tartanak a Városligetben található Pavilon kertben júniusban és júliusban. Jövő szerdától heti 3 alkalommal várják az érteklődőket. Szerdánként ikonikus alkotásokat, pénteken romantikus filmeket mutatnak be, szombatonként pedig a családi kedvenceké lesz a főszerep. A Pavilon kert emellett más kulturális tartalmak, valamint a Magyarországon zajló nemzetközi sportesemények közvetítését is tervezi a nyáron. Jelentős a forgalom növekedése a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport közölte, hogy ma majdnem 750 gép mozgás és 71 ezer utas várható, míg egy átlagos pénteki napon 450 gép mozgás történik. Ma is holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. Az utasforgalom átlagosan 60%-kal emelkedik. A reptér munkatársai azon dolgoznak, hogy a csapatok és a szurkolók mellett a mérkőzéstől függetlenül induló és érkező utasok utazása is gördülékeny legyen. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség országszerte a jövő héten. Az európai szintű akció keretében elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését figyelik. Az ellenőrzés célja az is, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Napos az idő az országban, eső sehol sem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Jelenleg 22-27 fokot mérnek, késő este 17-22 fok lesz.
9: Manna élt.
10: Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you get all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
2: Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem. Remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret is. Tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis.

0: FM Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

Manna. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kezdődik.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris Ekus, and this is the story behind the song Save My Soul. I remember falling in love with Jesus.
2: Emlékszem, amikor beleszerettem Jézusba, amikor a róla szóló történeteket olvastam és hallgattam róla az énekeket. Mások úgy beszéltek róla, hogy én csak szerettem volna. Csatlakozni akartam a családjához, az otthonához és a királyságához, és szívem mélyéből kiáltottam ki Jézust. Most neked is odaadom az életemből ezt a kiáltást, a szívem legmélyéből. Áldom Jézust. Az életemet nekiadom minden hitemmel együtt. Mindent megteszek Jézusnak, hogy ezzel ő megmentse a lelkemet. A dal Krisztus irgalmáról és együttérzéséről szól, valamint a velünk való bensőséges kapcsolatáról, akik egyszer már voltunk igazán mélyen. Minden helyet megjártam már, ahová el kellett mennem, de most itt az idő, hogy Jézushoz menjek.

0: Morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
1: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző nap helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt választunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad várában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
6: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, megnőtt a reptéri forgalom a Bajnokok Ligája döntő miatt, napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A rendőrség előállította Kay Andrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy Kay Andre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendéke a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók 10 000-re érkeznek Budapestre. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken, és megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Annyi tehetségtelen ember akad mindenütt, hogy ha van tehetséged, hasznosítanod kell, másként bűnkövetsz el. Mintha a vakok országában nem használnád a szemedet, mondta Gerard Darrell, angol zoológus és író. Mai vendégemmel olyan beszélgetést tervezek, amelyben az elhangzott állítás igazságtartalmát megpróbáljuk mérlegre tenni. Remélem, ezt is közel olyan izgalmas helyzetnek fogja tekinteni, mint amelyek a filmjei többségét inspirálták. Filmrendező meghívottam, ahogy én ismerem, a legtöbbször halkszavú, megfontolt, aki mindig nagyon precízen fogalmaz megnyilvánulásaiban, miközben élete alakulásán végigtekintve találunk hirtelen jött intuitív fordulatokat is. Debrecenben született az 1970-es évek elején, és 5 éves korától kezdve 8 éven át sporttornázott, de az évek folyamán az edzőtermi körülményekkel egyre kevésbé sikerült megbarátkoznia, így hátat fordított ennek a közegnek. A Színház és Filmművészeti Egyetemre 1995-ben került be, Simó Sándor legendásnak mondott osztályába, de a harmadik évfolyam felénél a vasutcai képzésnek is hátat fordított. Miközben színészként is dolgozott, első nagyjátékfilmjével a 2000-es évek elején jelentkezett. A Macerás ügyek egyből a Magyar Filmszemle legjobb első film elismerését vívta ki, majd több nemzetközi fesztiválon is ismertséget hozott számára. 2004-ben a Tamara című filmjével jelentkezett, majd 2006-ban érkezett a Fehér tenyér, amely már a Cannes-i és a Carlo Vivari filmfesztiválokra is eljutott, többek között. A saját gyermekkori tornász élményeit feldolgozó története Magyarország delegáltja volt az Oscar-díj legjobb külföldi film kategóriájába. Néhány televíziós produkciót követően 2010-ben a Bibliothèque Pascal című filmje ért el komoly hazai és nemzetközi sikereket, melyek közül a Szarajevói Filmfesztivál elismerését lehet kiemelni. A 2014-ben bemutatott Déliván filmje megosztott fogadtatásban részesült, majd a 2 évvel később készült Ernelláék farkaséknál ismét jelentős sikereket hozott számára, például a Carlo Vivali Filmfesztivál Kristályglóbusz fődíját és a legjobb férfi alakítás díját is. Beszélgetésünk apropója az Ernelláék történetét folytató film trilógia második fejezete, a Kálmán nap mozikba kerülése. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál a Balázs Béla díjas filmrendezőt, Hajdú Szabolcsot.
8: Húha, hosszú az élet.
7: És még mennyi van hátra, ne véljük. Az volt az első kérdéseim egyike, amit felírtam magamnak, hogy mikor nevettél egy jó ízűt utoljára, de hogy most így hangzott a felsorolás, egész jókat mosolyogtál.
8: Hát igen, hát így érdekes így visszahallgatni ezeket. Perfekt volt egyébként. Röhögök ezen a múlton, meg hogy a jelenben mi van. Szóval, mikor nevettem? Én minden nap szerintem. Főleg akkor, amikor találkozom a barátaimmal, és szinte minden nap találkozom velük, most, hogy sokat játszunk színházba, és minden nap nevetek nagyokat. Uh-huh. Vidám ember vagyok.
7: Az tök jó, tehát nem jellemző rád ez a kedélybeteg hozzáállás?
8: Ez nem. Alapvetően egy ilyen optimista, beállítottságú ember vagyok, de nem mondanám azt, hogy ne lennének ilyen sötétebb, vagy szürkébb periódusuk az életemben.
7: Akarsz róla beszélni?
8: Hát majd szerintem rá fogunk térni előbb-utóbb. Tehát mindenkinek nyilván vannak ilyenek, amiből így vagy úgy különböző technikákkal így megpróbál kikecmeregni belőle. És szerintem nekem minden nap van ilyen. Uh-huh. Minden nap van ilyen egy-két pillanat, vagy lehet, hogy hosszabb időszak, amikor így nehezebben veszem a kanyarokat, de alapvetően így genetikailag jó vagyok beállítva.
7: Uh-huh. A Count Basie-nek, a híres zeneszerzőnek volt egy ilyen mondása, hogy a hullám völgyekre kell koncentrálni, és ott kell megoldásokat találni, mert a hullám tetején ott minden megoldódik magától.
8: Hát kb. Ez így van. Uh-huh. Illetve hát inkább azt mondanám, hogy mind a kettőt figyelni kell, és észnél kell lenni. Legalábbis az elmúlt éveknek a nagy tapasztalata ez volt, mert itt, ahogy a felsorolásban is elhangzott, csak így címszavakban. Uh-huh. Hogy mi van a címszavak mögött, az nagyon érdekes dolog. Itt elmondtad, hogy a Déli Báb megosztott siker volt, aztán uh-huh. pedig az Ernelláék, pedig Kristály Globusz. Uh-huh. Hát emögött az van, hogy a Déli Báb ez egy óriási költségvetésű film, legalábbis magyar viszonylatban, és valóban megosztott volt a fogadtatása. Nemzetközileg viszonylag jó volt, de Magyarországon igazából alig jelent meg róla valami jó visszajelzés, még a kritikusok részéről is, a közönség pedig egyáltalán nem vette. Uh-huh. Tehát ott egy ilyen nagyon alacsony nézettségű, főleg, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy milyen sokba uh-huh. került. Tehát ezt úgy szokták mondani a filmes világban, hogy bukás. És utána pedig jött az Ernelláék Farkasségnál, ami pedig egy minimális költségvetésű film volt, tehát egy másfél millió forintba került, a saját lakásunkban forgattuk le, diákokkal, saját családom tagjai voltak benne a szereplők, az pedig egy nagyon váratlan siker, nemzetközi siker is, és mindezt a kudarcot és a bukást, a kudarcot és a sikert is alapvetően valahol valamilyen időket kell szánni rá, hogy feldolgozzuk, uh-huh. hogy tovább tudjunk lépni. Tehát a sikert is ugyanúgy fel kell dolgozni. Uh-huh. És hogyha nem hagyunk erre időt, az előbb-utóbb megbosszulja magát. Tehát nem csak a kudarcot, uh-huh. a sikernél is, tehát a Ernelláéknél volt az, hogy egyszerűen nem hagytunk magunknak arra időt, hogy ezen egy kicsit úgy gondolkozzunk, hogy ez mit jelent most, és hogy lépjünk ebből tovább, hanem uh-huh. jött a következő, és a következő. De majd később.
7: De nem ez a művész emberek élete, hogy siker, kudarc, most hogy ez mennyire gyors egymás utánban, vagy milyen arányban követi egymást, az nyilván alkotótól függ, de hát azért elég régóta ez a része az életednek.
8: Igen, én ezt hozzászoktam, tehát már a tornász időszakban hozzászoktam ahhoz, mert ott versenyek voltak, és a torna az egyéni sport, tehát nem csapatsport, és ilyen szempontból elég közel áll ahhoz, amit aztán később elkezdtem csinálni, mint a színészet és a filmkészítés, zene.
7: Mondjuk a filmkészítés azért az inkább csapatsport, nem?
8: Igen, de egyedül van az ember egy adott ponton. Az elején is egyedül van az ember, meg a végén is egyedül van. Tehát a forgatási időszak az, előkészítés, forgatási időszak az, amikor ott egy nagy csapat dolgozik együtt, de aztán hosszabb idő az utómunka része, és aztán a képviselete a filmnek, az egy magányos dolog. Uh-huh. Magányos dolog, és a végső felelősséget, az, hogy ez hogy sül el, azt a rendező viszi el, mert a rendező döntései uh-huh. alapján lesz olyan a film, amilyen lett a végén. Tehát mindent a rendező dönt el. Tehát amikor ott állunk a forgatáson, és azt mondja valaki, hogy most ez a kék kabát legyen, vagy a zöld kabát, akkor azt kell mondani rá, hogy a kék. Uh-huh. Hogyha nem mondom azt, vagy nem mondok semmit, akkor az el fog dőlni, valaki uh-huh. el fogja dönteni. Uh-huh. De az van kiírva, hogy rendező uh-huh. Hajdú Szabolcs. Uh-huh. Az ő döntéseit láthatjuk most uh-huh. itt alapvetően. Tehát az, oda akartam visszatérni, hogy igen, tehát hogy a tornánál már ott ezt megszoktam, mert hogy versenyek voltak, és megítéltek engem, mondjuk a testalkatomról, ott az dől el, ott pontozásos sportágról van szó, nagyon nehezen megítélhető, tehát nem olyan, hogy rúgsz egy gólt, és akkor 1-0.
7: És ugye ott gyakorlatilag már akkor eldőlhet sok minden, mielőtt még föllépsz a szőnyegre, vagy odaállsz a szermelni.
8: Pontosan, ott sportdiplomáciáról van szó, szimpatikus vagy-e, vagy nem vagy szimpatikus, passzol-e az alkatod a tornához, vagy ahhoz az elemhez, amit éppen megcsinálsz, vagy nem passzol. Ilyeneken múlik, és ezt én megszoktam, hogy igen, ez egy ilyen szubjektív dolog, és a művészetnél ugyanerről van szó, az, hogy tetszel, tetszik, nem tetszik, hangulat kérdése, az, hogy éppen kit érint meg, kit nem érint meg, ki vagy ennek szolgáltatva. Nem. Tehát ahhoz képest, hogy láttam a kollégáimat, vagy a kortársaimat kiszolgáltatva lenni ennek a helyzetnek, engem azt hiszem, hogy annyira nem viselt meg, mert ez már hozzászoktam, és a mai napig így van.
7: Hogy lehet ezt elsajátítani? Van erre valami recept? Vagy hát, az embernek sokszor... ezt magában kell nagyon durván lemeccselnie?
8: Hát szerintem, amikor sokszor történik meg, akkor ahhoz az ember egyszerűen hozzászokik. Ez olyan, mint a patkánykísérlet. Van ez a patkánykísérlet, amikor ott van a kaja, a kajához vezető útba áramot vezetnek, és az, a patkány megszokja egy idő után az, hogy ahhoz, hogy táplálkozzon, egy áramütést fog kapni. Hogyha nincs benne, azt is megszokja, de akkor van baj, vagy akkor kezdi el elveszíteni akkor lesz neurotikus, vagy tulajdonképpen bele is hal, hogyha egyszer van, egyszer nincs, egyszer van, egyszer nincs, és ez kiszámíthatatlanul következik be. Tehát én hozzá vagyok ahhoz szokva alapvetően, hogy ez fájdalmas dolog. Mindig, minden esetben az. Tehát ezt nem lehet máshogy csinálni. Tehát erre fel vagyok készülve, hogy bármikor, bármi lehet, mitől fél az ember ilyenkor, amikor kilép a nyilvánosság elé a saját gondolatai, vagy a saját tudását teszi így, így mérlegre, a megszégyenüléstől félsz elsősorban, legfájdalmasabb emberi érzések egyike, és az emberek imádják egyébként egymást, így vagy úgy megszégyeníteni.
7: És tényleg.
8: és ennek teszed ki magadat tulajdonképpen minden egyes alkalommal, hogy mutatsz egy filmet, és akkor leírják róla, hogy nem jó, vagy egy nagy egyest adnak rá valamilyen pontozáson, vagy vagy egy kegyelem kettest.
7: De akkor mégis mi az, ami számodra mondjuk a filmkészítésben a legvonzóbb? Melyik részét szereted a legjobban csinálni?
8: Volt egy időszak, amikor olyan fázisban voltam, hogy egyiket sem szerettem csinálni, mert mindegyik olyan nehezen ment. Az legelején nagyon könnyen ment, aztán ahogy elkezdtem megérteni, hogy mit csinálok, hogy működik ez az egész, és tudatosan kezdtem el csinálni, akkor pedig egyre nehezebben ment. Ez a nagy filmeknél volt főleg, hogy olyan történetekbe kaptam bele, amik szerintem akkoriban meghaladták az én tudásomat, meg erőmet. Tehát például a Fehér Tenyér című film 2000-es évek közepén készült, az minden szempontból nagyvállalás volt, és részemről túlvállalás. Mert...
7: Hát pedig az egyik legsikeresebb filmed a mai napig.
8: Igen, ez így van, de...
7: És mondjuk a korábbi filmjeiddel, hogyha mondjuk az ember párhuzamba állítja, akkor sokkal inkább a mondjuk a hollywoodi mintájú szerzői filmekre hasonlít, mondjuk, mint a kelet-európai szerzői filmek.
8: Igen, én ezt szándékosan céloztam ezt az utat akkor, de ez olyan volt, mint amikor így ráteszel még 2+ súlyt a vasrúdra, és nagyon-nagyon-nagyon nincs felkészülve rá az izomzatok, hogy ezt kitold, és tényleg vérpisíve toltuk ki azt a filmet. Nem volt meg eléggé a költségvetés, nekem nem volt elég rálátásom a témakörre, amiről az egész szól, és én fokozatosan értettem meg a forgatáson, a vágóasztalon, és aztán később az újságírók segítségével, az általuk írt elemzések által, hogy mit hoztunk létre. Nekem csak ösztönös megérzéseim voltak, és élményanyagom, és mutattam azt, hogy mi történt a 80-as évek elején Debrecenben, az emlékeimből kotortam elő azokat az éles képeket, és próbáltuk rekonstruálni, ami a gyerekkoromban történt, és aztán később Kanadában pedig én láttam, hogy mi történik, ott voltam személyesen, és akkor a jelen időben próbáltuk megragadni azt, ami ott van. És a kettőt egymás mellé tettük, és ennek a kettőnek az összehasonlításából jött létre az a jelentés, ami a filmnek a jelentése. De mondom, ezt én évekkel később, és egyszer nem voltam megérve rá, hogy ez az első Me Too film volt, hogyha úgy vesszük. Tehát 15 éve később jöttek elő ezek a sztorik. Fogalmam nem volt arról, hogy mit hozunk létre.
7: Mondhatjuk azt, most így azt szűröm ki a gondolataidból, vagy a mondandódból, hogy az ösztönösséged fokából elvett a fehér tenyér?
8: Nem. Egyébként nem. Tehát, hogy pontosan, hogy csak arra tudtam támaszkodni az intuitív megérzések, de az intuíciómra, és ez mindig nagyon erős volt. A mai napig az van, hogy engem nagyon sokszor meg is ijeszt a saját intuitív
7: hogy mondjam, megközelítésed, vagy a gondolkodás
8: spirituálisan azt hiszem el kéne ebben egy picit mélyülnöm jobban, hogy honnan jönnek ezek a sugallatok, hogy rá tudok érezni dolgokra negatív, pozitív, mindenféle szempontból, tehát megírok valamit, és az kb. Be is következik.
7: De hogy te egyébként is egy ilyen nagyon observatív személyiség vagy, tehát a filmjeid is, ha jól tudom, ugye úgy készülnek, hogy pillanatokból, meg párbeszédekből inspirálódsz, és ezeket nagyon-nagyon sok irányból elemzed, és ugye most a hallgatók nem látják, de miközben én Hajdú Szabolcsal beszélgetek, a kezed egyfolytában jár, és gyakorlatilag egy ilyen olaszos temperamentummal mutatod azt, amit egyébként mondasz is mellé.
8: Igen, ez így van. Tehát én ezt nem tudom irányítani, az, hogy én hogy képezem le a világot magam körül, egyáltalán nem. Rám szoktak szólni, hogy például ne figyeljek annyira embereket, mert ha valaki elkezd érdekelni, azt elkezdem figyelni, és azok a momentumok, meg mondatok, amik akkor is ott elhangzanak, azok valószínűleg nagyon élesen vésődnek az agyamba, észre se veszem. És egy adott ponton, amikor erre szükség van, akkor ezek így elő is jönnek. Tehát nekem nem szükséges jegyzeteket írnom. Régebben naplót vezettem, de alapvetően nem erről. Nem erről, hanem inkább arról, hogy én hogy töltöm ki az időmet, a napi, vagy a heti, vagy a hónapos időmet, hogy lássam azt, hogy vagyok én a jelenben. Mert úgy szoktak eltelni, vagy azt éreztem, hogy úgy telnek el hetek, hónapok, évek, hogy azt se tudom, hogy mi történt. Csak egy nagy esemény folyam zajlik, és nem tudom, hogy mi történik velem. És persze rengeteg mindent megfigyelek, és beszívok ez alatt, de hogy velem mi történik, arra nem. És akkor szoktam, tehát hogy azt csináltam így ezekben a naplójegyzetekben, hogy ilyen 15 percenként írtam egy bejegyzést, és az előző 15 percet írtam le, hogy mi történt az alatt a 15 perc alatt, de nagyon aprólékosan. Tehát lássam azt, hogy az idő telése, mi a természete az időnek, hogy telik, és hogy abban a 15 percben mi minden apróságban, mik hangzanak el, milyen gondolatok futnak át az ember agyán. Hihetetlenül érdekes egyébként. És ez a dolog azt hiszem, hogy nagy hatással volt aztán később ezekre a filmekre, amit legutóbb csináltam. Mert ott ezek az apróságok felnagyítódnak, és egyszer csak hihetetlen jelentés gazdagsággal lépnek elő a filmászon.
7: A Quentin Tarantino mondja azt, hogy a szerzői filmkészítésnek a legeslegnehezebb momentuma az, amikor az ember leül a fehér papír elé, vagy a monitor elé, és elkezdi írni. Ezt te is így érzed?
8: Én nem ebből az irányból közelítem, mint ahogy Tarantino, tehát én nagyon respektálom az ő tehetségét, főleg a dialógus és szituációérzékét és a dialógusokhoz való viszonyát, mert az mesteri módon tudja, építi. Nem azt mondom, hogy az összes filmjében, de nagyon sok filmjében. Leginkább a kamera játékait szeretem egyébként, mert ott nyilvánul meg ez a tehetség leginkább, amikor be vannak szűkítve a keretek. Hogy én nem így dolgozom, hanem nekem ez nem okoz problémát egyáltalán. Én nagyon gyorsan írok, tehát van, amikor 2-3 hét alatt, sőt, lehet még hamarabb is megvan egy-egy színdarab, vagy forgatókönyv, hanem nekem inkább az okoz nehézséget, hogy megtaláljam mondjuk egy történetben a fókuszt. A fókuszt, a stílust, a ritmust és az atmoszférát. Tehát amikor ezek így összeállnak, tehát érzem az atmoszférát, érzem a ritmusát, a stílusát a dolgoknak, és tudom, hogy mi a fókusza a történetnek, akkor nagyon gyorsan. Valószínűleg egyébként Tarantino is erre gondolhat, mert amikor az ember ezeket nem tudja, akkor tényleg csak nézi a fehér papírt, és nem tud leírni semmit, mert nincs mihez képes leírnia. De amikor ezek megvannak, én akkor ülök le. Hát én addig nem nézek fehér papírt, mert nincs értelme. És ehhez nekem elég sok segítségem van, hogy ezt megtaláljuk, mégpedig azok a kollégák, akikkel együtt dolgozunk. Tehát mi egy-egy új projekt előtt elkezdjük egyrészt újra felfedezni egymást, és mindig a karakterekből indulunk el. Mert nekem az a koncepcióm, vagy határozottan meg vagyok győződve arról, hogy egy karakter, egy ember, ha eléggé jól megvan rajzolva, tehát a valóságos, tényleg valóságos, életszerű karakter, akkor az el kell kezdeni írni egy történetet. Az ő történetét el fogja kezdeni szépen írni, és nekem erre kell figyelni, hogy ő viselkedhet-e így, mit csinálna, mit mondana, és milyen szituációkat generál maga körül.
7: Ezeket a példákat a saját életedből, vagy inkább ilyen elképzelésekből meríted?
8: Nem nagyon van olyan, hogy én valamit kitalálnék, mert azt gondolom, Istennek kéne legyek, hogy pontosan lássak.
7: És nincsenek ilyen ambíciói?
8: Nincs. Szerintem az nagyon, nagyon, nagyon komplikált feladatkör, ez az isteni. Tehát, szóval nem. Én csak annyit tudok csinálni, hogy a lehető legpontosabban megmutatom azt, ami körülvesz minket. És összegyűjtjük. Összegyűjtjük a motivumokat, meg ezeket az embertípusokat, a helyzeteket. Összegyűjtjük, amik jellemzőek, és az utolsó filmeknél, tehát ennél a trilógiánál még nem beszéltünk róla, tehát amit az elmúlt években csináltam, ott az volt a koncepció, hogy a középosztályról, a középosztály az unalmas hétköznapokról, tulajdonképpen arról, ahogy a legtöbb ember élete telik, és amivel telik, arról csináljunk filmet. Akkor is, hogyha ez nem tűnik egyáltalán érdekesnek. Tehát mi szándékosan az átlagot vettük célba, szándékosan a nem érdekest, és ezeket a
7: gyerek... Ami egyébként mégis érdekes.
8: És kiderül az, hogy ezek nagyon érdekes dolgok. Tehát, hogy minden olyat írtottunk, ötletet, ami menne az extremitások fele, ami csavaros lenne. Tehát semmi olyasmit, mert azt mondtuk, hogy így ez a hétköznapokban ez nem történik így. És egyébként meg sokkal érdekesebb dolgok történnek a hétköznapokban. Hogyha ezekre a csavarokra figyelünk, meg extremitásokra, akkor elviszi a figyelmünket a lényegi dolgokról, az, hogy valójában mi történik velünk. Azokban a 15 percekben, meg azokban a nagyon egyszerű beszélgetésekben, amik a hétköznapokban lezajlanak a partnerünkkel, férjünkkel, feleségünkkel, barátnőnkkel, barátunkkal, szüleinkkel, gyerekeinkkel. És ez hihetetlenül izgalmas. Tehát ez egy olyan mikrouniverzum, ami amiben rengeteg humor van, mélység van, és hát az életünk maga.
7: Most muszáj vagyok visszakanyarodni egy korábbi félmondatodra, hogy a Tarantinót ugyan szóba hoztam, és ahogy reagáltál rá, hogy arról még sose beszélgettünk, hogy a Hajdú Szabolcsnak ki az az öt filmrendező, akitől mondjuk tanultál valamit, vagy akiket nagyra tartasz, azt én nem is tudom.
8: Hát, ezt így nem tudom én sem megmondani, mert én nem vagyok egy ilyen filmes figura. Tehát én színházi ember vagyok, és engem a színház szocializált. A filmeket én sokkal később kezdtem el nézni, tanulmányozni, ha egyáltalán tanulmányoztam valaha, mert még azt sem mondanám. És nem is vagyok annyira tájékozott szerintem film történetben. Tehát nem mondanám azt, hogy én betéve tudnék életműveket. Párat tudok. De ezek mindig valamilyen korszakhoz kapcsolódtak. Tehát egy időben emlékszem rá, hogy megnéztem az összes Godard filmet, mert nagyon, nagyon érdekelt az a nézőpont, ahonnan ő, meg érdekelt a játékossága, meg a filmnyelvi kísérletei. Ugyanígy érdekelt, és végignéztem egy időben Hitchcockot. Nagyon. Tehát emlékszem, hogy Varsóban voltam, és reggeltől estig Hitchcock filmeket néztem egy ilyen fesztiválon, nem is érdekelt a fesztivál, valahogy annyira rákattantam, hogy, hogy ezek ilyen kampányszerűen történnek az életemben, és nem tudnék egyet mondani, hanem valahogy elkezd érdekelni, és akkor azt így túladogásszerűen végignézem dokumentumfilmek sorát. Te mondjuk itt mondtam a Hitchcockot, a Godard, ugyanezt történt Fassbinderrel például. Fassbinder akkor kezdett el érdekelni, amikor realizáltam azt, hogy anélkül, hogy én ismertem volna az ő filmét, meg a körülményeket, ahogy ő a filmeket készítette, én már régen ugyanolyan körülmények között készítem a filmeket, és ugyanolyan attitűdből. Tehát, hogy az tűnt logikusnak. Ugyanis én is színházi ember voltam, nekem is megvolt a társaságom, a saját embereim, én is színész voltam, színházat csináltunk párhuzamosan filmmel, és Fassbinder ugyanezt csinálta Németországban a saját embereivel, ők is színházat csináltak, és filmet is ő is játszott, és akkor ugyanez vezetett mondjuk a Cassavetteshez, az amerikai filmrendezőhöz, akinél ugyanezek a körülmények voltak. És nem az volt, hogy én őket valamilyen szinten próbáltam volna követni, vagy utánozni. Nekünk már ez logikusan megtörtént a kezdetektől, mert hogy így alakult az életünk. És akkor persze az ő filmeiket nagyon, nagyon kedvelem, de nem lehetne mondani egy ilyet sem, mert vagy egyet se tudnék kiemelni, nem tudnék kiemelni ötöt. Mert életkorhoz kapcsolódik, tehát van, amikor még nem érti az ember. Például Cassavetes nem feltétlenül érti egy 18-20 éves, vagy tudja átérezni olyan témát.
7: Fassbinder se könnyű.
8: Ő se könnyű, igen. Meg ott nagyon sok minden tényező van, ami miatt tudsz kapcsolódni, vagy nem tudsz kapcsolódni. És akkor valamiből meg az ember kiszeret egy idő után, vagy unalmasnak találja. Emlékszem rá, hogy például elsőre a 90-es években Lars von Trier az egy ilyen reveláció volt számomra, aztán későbbiekben pedig elkezdett nagyon idegesíteni, végén pedig már dühíteni, amit csinál. Tehát, és paraszvakításnak kezdtem el tartani, amellett, hogy elismerem az ő filmkészítői képességeit, meg zsenialitását, de amit és ahogy gondolkozik a világról, az nekem az nekem fals. De és akkor így el tudnánk hosszan beszélgetni ilyen
7: Jó, de akkor, ha végülis nem tudsz így ötöt, végülis most elhangzott öt név, több is, mint öt név, úgyhogy végülis ez már egy jó fogódzó.
8: Biztos, hogy mondjuk a legfontosabbat, ami most hatással van rám.
7: Azt nem mondtad.
8: Például most a legutóbb például, amit így orvérzésig néztem, azok a japán animék. tehát azokat néztem nagyon sokat, mert nagyon szeretem a történetmesélési technikát benne, azt a világot.
7: Nagyon be tudja szippantani az embert. Nekem is a nagyobbik lányom rákattant, és még a Széchenyi könyvtárba is járt, és szívta ezeket magába. Na de akkor kanyarodjunk vissza mégiscsak a trilógiához. Ugye az Ernelláik farkaséknál az első, ugye most a Kálmán nap, és ugye az 1% indián lesz majd a harmadik rész. És azt mondtad, hogy ugye tulajdonképpen ez a második rész a vihar előtti csendről szól. Mennyire hosszú tud lenni egy ilyen vihar előtti csend, és ennek a hosszát az ki, vagy kik, vagy mi határozhatja meg?
8: Hát, mindenkinek így bele kell nézni a saját elmúlt éveibe, meg a saját párkapcsolatába, és hát én csak a saját tapasztalatomról tudok beszélni, meg azt, amit magam körül látok, hogy én 22 évig voltam házas, és ez a házasság ez egy nagyon intenzív

0: És az első játékfilmtől kezdve mindenben együtt, közösen azokkal az emberekkel, persze, akik körülöttem voltak, csináltuk. Tehát ez egy szakmai és magánéleti kapcsolat volt, jöttek a gyerekek, és tovább csináltuk, hullámvölgyek, tetőpontok, vissza, tehát egy nagyon intenzív, együtt lettünk ismertek egy Magyarországon, aztán együtt lettünk ismertek nemzetközileg, és valahol, valamikor volt, lehetett egy pont, amikor ennek már vége volt. De sokkal-sokkal korábban, mint amikor valójában vége lett. És azok az évek, a kettő között eltelt idő, az szerintem nagyon hosszú volt. Észre se vettük. Ezt mindenkinek magának kell megnézni, hogy mikor van az, amikor azt érzi, hogy egy kapcsolat elért a tetejére vagy a végére, és onnantól kezdve olyan, mint hogyha tartalmatlan lenne. Ez a tartalmatlanság, amikor repetitívvé válnak a dolgok, tehát ismétlődnek, ugyanazok a dolgok, és nincs tovább fordulás. Ez évekig, de lehet, hogy 10 évekig is eltarthat. Ez a vihar előtti csend. Eléggé erodálja az embert valószínűleg, akkor kezdje el úgy érezni az ember, hogy öregszik, talán az, hogy...
1: Jó, hogy ezt mondod, mert hogy nem ez az öregség, amikor az emberben már az amplitúdók is
0: igen,
1: alacsonyabbak?
0: De ez egy nem biztos, hogy attól öregesz, mert te öregednél egyébként, hanem a kapcsolatban levés az, egy ilyen típusú kapcsolatban levés az elindíthatja ezeket a folyamatokat. És azért mondtam, hogy a vihar előtti csend, mert nagyon sokszor pedig bekövetkezik aminek már lehet, hogy sokkal korábban be kellett volna következnie. Tehát ott lebeg a Demoklész kardja végig évekig, mondjuk.
1: De most mondod, hogy be kellett volna következnie? Ez törvényszerű, hogy hogy következzen?
0: Hát akkor, hogyha azt kezdje el ember érezni, csak nem meri kimondani, hogy egy kapcsolat véget ért, tulajdonképpen tetszhalott állapotban létezik egymás mellett két ember, és persze elértek közösen nagyon sok mindent. Ezek mondjuk azt, hogy egzisztenciális biztonság van. Otthonérzet van, ez nagyon fontos dolog, hogy az ember biztonságban érzi magát, mert úgy érzi, hogy otthon van, és nem csak a lakás, a ház, vagy minden egzisztenciális körülmény jelenti az otthont, hanem a másik emberben vagy otthon valahol. Ezért is nehéz, irgalmatlanul nehéz ez egy ilyen típusú helyzet, és én azt mondanám mindezzel együtt, hogy amíg menthető egy kapcsolat, addig mindent érdemes megpróbálni, hogy mentsük meg. Különböző technikákkal, mert egy hosszú kapcsolat, az egy óriási érték, az, hogy az ember otthon érzi magát egy másik emberben, vagy egy másik emberrel. És itt a Kálmán nap című filmben el is hangzanak ilyen halvány kísérletek minden szereplő részéről. Az egyik azt mondja, hogy lehet, hogy kéne még egy gyerek, akkor azt felfrissíteni. A másik azt mondja, hogy ne hülyéskedj. Az nem old meg semmit. Akkor azt mondja a másik, hogy költözzünk el, rendezzük át a lakást, és akkor arra az a válasz, hogy de hát mennyi ilyen helyzet volt már, hogy elköltöztek, és mikor elköltöztek, mikor az új házat felépítették, akkor jön a krach. De miért? Hát azért, mert nem az volt a probléma. Akkor újabb menjünk vissza a múltba, és menjünk oda arra a helyre, ahol annak idején találkoztunk, és éljük újra át az egészet, és frissíjünk föl, és menjünk el újra kirándulni együtt, és tehát mindenféle ilyen kísérletek vannak, és lehet, hogy létezik az, hogy egy kapcsolatot rebootolni lehet. Tehát én hiszek benne, nekem nem sikerült. Nekem ez nem sikerült, én óriási veszteségként értem ezt meg, hogy ennek vége lett. Akkor éreztem azt, hogy

0: értelmetlenné váltak a dolgok, és új identitást kell találjak. De hát, hogyha ez túl későn történik meg, én most 52 éves vagyok, hát ebben az életkorban azért már szűkebbek a lehetőségek. Uh-huh. Kivel? Hol? Bizalmatlanabb is az ember. Hol találok újra otthont és melegséget, vagy hogy is mondjam.
1: És gyakorlatilag, ha végignézzünk a karriereden, meg akkor a karriereteken, neked nagyon fontosak az állandó munkatársak, a színészeid, a közvetlen munkatársaid, az egy elég szűk körből kerül ki, ráadásul úgy, hogy mindegyik közeli jó barátod is.
0: Hát pontosan ez így van. Ez így van, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet.
1: De most annyit beszéltünk már az Orsiról, de ne én mondjam ki a nevét.
0: Igen, a Töröki és Orsolyáról van szó. Töröki és Orsolyáról van szó, a volt feleségemről, aki ugye a filmeknek a vége főszereplője volt, és nem csak főszereplő volt ezekben a filmekben, hanem az én alkotótársam, meg hát minden az életben.
1: Mondhatjuk azt, hogy múzsád is volt az Orsi?
0: Persze, tehát hogy úgy nem, hát nekem az mindig egy ilyen alap dolog volt, hogy ez rá van írva, vagy az inspirált, tehát hogy ezeket a filmeket vele képzeltem el. Uh-huh. Az ő arca, az ő jelenség, az a jelenség, ami ő. Tehát ez nagyon meghatározza a stílust, uh-huh. Meg a világát, hogy ki a főszereplő. Érted? Uh-huh. Tehát az nem. És ilyenkor az ember új értelmet kezd el találni, vagy próbálsz találni a dolgoknak. És tulajdonképpen nekem ez az egész trilógia, anélkül, hogy tudtam volna, hogy magánéletben is lezáródik egy ív, mert párhuzamosan történt, miközben én írtam, párhuzamosan kb. Az élet lekövette azt, amit írtam. Uh-huh. Valahogy ilyen ráérzésekkel mindig előbb megírtam azt, ami aztán később bekövetkezett. A színházi, tehát ez három színházi előadás. Az Ernelláig Farkaséknál, Kálmán nap és 100. indián. Mai napig játsszuk a Kálmán napot és az 100. indiánt. Nagyon, nagyon hálás vagyok egyébként a sorsnak, meg a budapesti közönségnek, hogy ezt így életben tudjuk tartani, uh-huh. és mindig teltházakkal tudjuk játszani.
1: Nem félsz attól, hogy most nem lesz teltházas már, hogy megjelenik a moziban is?
0: Ez a kettő egymást erősíti. Az volt az Ernelláéknál is a, uh-huh. a hogy mondjam, a tapasztalat, hogy nem. Uh-huh. nem. Sőt. Kettő egymást erősíti általában, és már bekövetkezett a mi kapcsolatunknak a tehát amikor vége lett, eldöntöttük, hogy filmet fogunk belőle csinálni, de hát én a saját személyes érzéseimre hallgatok, akkor az egészet abba hagyom. Tehát akkor azt mondtam volna, hogy hát figyeljetek, ez egy az Orsolya nélkül, ennek nincs értelme. Se játszani színházba, se filmet csinálni, még belevágni abba, hogy végigtolni egy filmet elejétől, az egy hosszú folyamat. Uh-huh. De a másik oldalról meg van bennem egy erős művészi hivatástudat, hogy így mondjam, vagy felelősségtudat, ami meg azt sugallja, hogy de közben pedig hát értéket hoztunk létre, univerzális dolgokról van benne szó. Az emberek, hogyha ezt megnézik, nagyon sokat tudnak belőle leszűrni. Uh-huh. Mi végigjártuk az expedíciót, rávilágítunk dolgokra, bemutatunk helyzeteket, szemtanúvá tudjuk tenni a nézőt ezeknek a helyzeteknek, a saját valóságának tulajdonképpen. Vicces, szórakoztató, nem kínszenvedés ezeket végignézni, sőt, de közben le tud az ember, hogyha éppen ezekben a szituációban, és nagyon sokan lehetnek ebben a szituációban, ezekben a szituációkban nyilvánvalóan, talán megoldásokat talál a saját életére, tehát akkor csináljuk meg, és ráadásul ugye a színészek meg beletették a sajátjukat. Uh-huh. Bizonyos szereplők szerintem legjobb alakításaikat nyújtják. Tehát uh-huh. nem mondhattam azt, hogy az egész kuka. Uh-huh. Egész kuka, és így végigtoltuk az egészet, és nekem meg a saját életemben, hogyha a privát oldalt nézzük, akkor most már ezek a filmek tulajdonképpen a gyászfeldolgozásnak a stációi, mert akárhogy is nézzük, én semmi máshogy nem tudom hasonlítani egy ilyen hosszú kapcsolatnak a lezárását, mint és egy embernek, vagy egy kapcsolatnak a elvesztését érzetben, mint amikor valójában fizikálisan elveszítesz egy embert. Tehát ez teljesen nagyon-nagyon hasonló érzés. Érzelmileg nagyon, nem tudom, még nem is, tehát nagyon nehéz.
1: Nem nagyon akartam én erről beszélni, mert amennyire ismerlek, tudom, hogy ez nem egy könnyű téma, és igyekeztem elkerülni, de hát végül is...
0: Nem, egyébként azt kell mondjam, hogy én egy-két, vagy három évig, még talán ez most már a negyedik év, én nem is nagyon tudtam ezekről beszélni. Uh-huh. Tehát ez ilyenkor az ember
1: olyan... Benned is eljutott egy olyan stáció,
0: igen, most már úgy én könnyen beszélek erről, és még azt kell mondani, hogy jól is esik beszélni róla. esik beszélni róla. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen most én ezekkel a filmekkel ott tartok, hogy egyre jobb megnyugvás, hogy ezek közönség elé kerülnek, nem hogy stressz nincs bennem, hanem megnyugvás van bennem. Úgy, mint amikor Antigoné, ez egy Antigoné helyzet, hogy a temetetlen halott, hogy végre méltóképpen azt mondom, hogy emléket állítok ennek a kapcsolatnak, de azért mégis valahol erről is szól.
1: A későn csatlakozó kedvéért mondom, hogy Hajdú Szabolccsal beszélgetek a Kálmán nap című filmje kapcsán. Az előbb azt mondtad, hogy a filmet, miközben az emberek nézik, tanulnak belőle. Nekem volt egy olyan érzésem is, hogy gondoltatok arra, hogy kínosan érezze magát a néző bizonyos helyzetekben?
0: Ez mindenkinek személyes kérdés, mert...
1: Meglepően vidáman indul a film, igen, tehát nagyon szórakoztató, már-már ilyen filmvígjátéki elemekkel kezdődik a film, és hangosan nevet a nézőtér, és aztán ahogy haladunk előre a történetben, egyre mélyebbre jön a gyomorszorítás, amiből aztán persze van egy feloldás a végén, de hogy több pillanat is volt, amikor így a moziban is azt láttam, hogy így az ember, akik így előre dőlve figyeltek, egyszer csak hanyat dőltek a székükben.
0: Igen, ez mindig, hogy mondjam, célkitűzés, hogy úgy beszéljünk ezekről a dolgokról, hogy közben a humort azt használjuk. A humort az azért kell használni, vagy azért szeretjük használni, mert szeretjük mi is magunkat jól érezni, miközben csináljuk, és én élvezettel írom meg ezeket a jeleneteket. Tehát én játszom ezzel, és belefeledkezünk a játékba, amikor próbáljuk akkor is, és van úgy, hogy napokig nem tudunk tovább lépni az egyik jelenetből a próbán, mert annyira röhögünk rajta. Akármennyire kemény dolgokról is van szó benne. És akármennyire is érint minket úgy a privát életben. Ez a hozzáállás, vagy hogy mondjam, metódus, ez szerintem segít. Segít egyrészt befogadni, meg segít túlkerülni is a dolgokon, meg abban is segít művészileg, hogyha művészileg nézem, hogy egy kicsit eltartsuk magunktól az irónia által, a személyes érintettségtől egy picit eltávolítsuk, mert hogyha az ember személyesen érintett és túlságosan komolyan veszi ezeket a helyzeteket, amit egyébként a magánéletben komolyan veszel, tehát nem tudsz nem komolyan venni, akkor ott már a filmvásznon vagy a színpadon szentimentális lehet, gicses lehet, didaktikus lehet, és ezt a humorral elég jól lehet kezelni, ezeket a problémákat. És a közönség nevet, de azért nekünk ott van a fejünkben, hogy igen, csak mi megyünk mélyre, és egyre mélyebbre megyünk. És ezzel ezt az arányt próbáljuk megtalálni mindig, hogy a humorral kontrasztosítjuk a dolgot, és itt a filmben vannak olyan részek, amikor az egyik pillanatban nevet, de harsányan, és a következő mondatban pedig teljesen átfordul az egész. Ott az Ernő, most itt nem akarok belemenni.
1: Ne spoilerezzük.
0: Nem spoilerezzek, de igen, tehát vannak ilyen jelenetek ebbe a filmbe.
1: Vegyünk egy picit más irányt. Ugye megemlítettem a legendás Simó osztályt, és ugye ti voltatok az az új generáció a 2000-es évek elején, akire mindenki felnézett, és azt gondolták, hogy majd akkor ti lesztek az új nagy generáció. Szerinted befutottátok azt, amit az elvárások az elején jövendöltek?
0: Nagyon nehéz ezt így...
1: Vagy még mindig futjátok?
0: Na, hát hogy mondjam, mindig a körülményekhez képes kell nézni mindent. Itt a körülmények azok folyamatosan változtak. Nem Amerikába születtünk egyrészt, Kelet-Európába születtünk. És ahhoz képest, hogy Kelet-Európába születtünk, ahhoz képest ez a generáció elég jó kört futott, én azt gondolom. Felkerültünk az európai, vagy a nemzetközi filmes és kulturális térképre, tehát itt a mi generációnkból több nemzetközileg jegyzett filmrendező van. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy milyen univerzumokat tudtak ezek az emberek létrehozni, hogy az alkotói személyiségek hogy tudtak kiteljesedni, és hogyha így sorolnám a neveket, akkor mindenkinek megjelenne a képzeletében, aki ismeri ezeket a filmeket, egy nagyon erős alkotói univerzum. De függetlenül attól, hogy milyen díjakat nyert, és hogy mennyire, nem tudom, sikeres vagy nem sikeres. Szerintem ez nagy dolog. Nagy dolog, és hogyha összehasonlítom a környező országokban működő azonos életkorú rendezőkkel, vagy akár európai szinten, azért a magyar filmes társadalom képviselői, és speciálisan ez a generáció, nagyon, nagyon különleges, unikális helyet foglal el ebben. Ugyanis, hogyha mondjuk vegyük a románokat, a románoknak a filmei nagyon-nagyon hasonlóak. Nyugat-Európából ezekből a nagy és gazdag országokból alig lehetne előkaparni pár rendező, tehát a németek vagy franciák 400 filmet csinálnak egy évben, olaszok, tehát pár embert lehetne mondani, itt azért elég erős. És most nem a mi generációnkat akarom fényezni, mert az alattunk levő generáció is jön folyamatosan, és én látom a mostani középiskolásokat is. Tehát itt van valami érzék, érdeklődés, ambíció úgy a magyarokban a film iránt, és nagyon speciális a megközelítés. Tehát ezek az alkotói univerzumok, azok nagyon-nagyon különbözőek. Tehát, hogyha összehasonlítom az én filmjeimet, mondjuk a Pálffy György filmjeivel, vagy a Filigov Benedek filmjeivel, teljes más világok. És hogyha Tarbélát összehasonlítom az Enyedi Ildikóval, komplett más. Óriási a különbség. És hogyha a románokat megnézed, akkor azok pedig nagyon hasonlóak egymáshoz. Tehát itt formai kísérletezés van. A világhoz való viszonyulás olyan más, tehát annyira más aspektusokból történik meg, és ez nekem ez nagyon izgalmas. Az, hogy futottuk be, meg hogy futjuk be, és hogy beteljesítettünk-e valamit, én úgy vagyok vele, hogy most 52 éves vagyok, és az ember ilyenkor kezd el szintetizálni. Ilyenkor kezdem el tudatosan használni még jobban. Örülök neki, hogy nem lettem rock'n'roll zenész, és nem kell még egyszer elénekelnem újra, hogy üljenek a fiúk ölébe a lányok 60 évesen, hanem még látok magam előtt távlatot. Mert látom azt a 20-30 évet is akár, hogy még akkor is lehet izgalmas filmet csinálni. Itt van a George Miller például, itt előugrott, és megcsinálta a Mad Max-et, hogy mindenkinek leesett az álló.
1: És most jön a Furióza, amitől megint le fog esni az állunk szerint.
0: 80 éves, vagy nem tudom hány éves.
1: Tehát a Clint Eastwood is 93-92 évesen.
0: Tehát ez egy hosszú távfutás, és hogyha az ember nem hűl el, és ez itt egy ez egy elég nagy kihívás, uh-huh. egyébként, hogy az ember képben legyen folyamatosan, és a kor pulzusán uh-huh. tudja tartani a kezét, akkor bármikor még tartalmas, és hogy mondjam, aktív szereplője uh-huh. maradhat a kulturális életnek, meg a, uh-huh. meg a közbeszédnek akár.
1: Hát ugye most egy új fejezet indul az életedben, akkor ha most megkérdezem Hajdú Szabolcsot, hogy melyik a kedvenc Hajdú Szabolcs filmje eddig, akkor melyiket mondod?
0: Hát ez egy...
1: Nyilván ezt még sose kérdezte senki.
0: Egyébként időről időre fölteszik ezt nekem, de és általában azt szokták mondani, az utolsó. Nekem mert nagyon sokszor volt az, hogy nem az utolsó uh-huh. kedvencem, de most azt hiszem, hogy az utolsó. Az 1% indián nekem most az a kedvencem.
1: Amit ugye mi még nem látunk, csak akik látták mondjuk ki. A színházba, igen. Az a sztorit nagyjából tudják.
0: Igen, igen.
1: Egyébként neked van küldetés tudatod a filmrendezéssel?
0: Nagyon furcsa, de van. Igen, uh-huh. van. Tehát, hogy én...
1: Furcsa? Miért mondod, hogy furcsa?
0: Hát azért, mert ez olyan, mintha valami őrült ember lennék. Vagy, vagy legalábbis nekem mindig ilyennek tűntek ezek a küldetéstudatos művészek, de nekem tényleg van, és uh-huh. én nem vagyok fanatikus, tehát egyáltalán nem vagyok fanatikus, de végtelenül komolyan veszem azt, uh-huh. amit csinálok minden szempontból, hogyha belevágok, akkor a maximálisat akarom kihozni uh-huh. belőle, és úgy érzem, hogy nekem van valamiféle rendeltetés uh-huh. ezzel. Tehát, hogyha én kaptam egy úgy érzem képességet erre, hogy ezen a nyelven én tudok kommunikálni, akkor nekem ezt felelősséggel ki kell használnom.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsoridő eddig tartott számunkra a Manna FM hullámhosszán, így itt kell véget vetnünk Hajdú Szabolccsal folytatott beszélgetésünknek, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk a Színe Mannában. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van a teljes beszélgetést visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.

0: I'm sorry.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
6: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
7: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
8: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról, megnőtt a reptéri forgalom a Bajnokok Ligája döntő miatt, napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban. Erről is beszélt Magyar Péter Brüsszelben. Amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. A rendőrség előállította K. Andrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. Gál Kristóf megerősítette, hogy a férfit gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. André ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. A cigány kultúra megismerését segítő gyereknapi programot tart vasárnap a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Kecskemét Film Rajzfilm stúdióval közösen. A Kecskeméti Mesélek, ha van kinek elnevezésű rendezvényen a Cigánymesék című animációs sorozat vetítései és a hozzá kapcsolódó kreatív foglalkozások mellett bemutatják a rajzfilm készítés folyamatát is az érdeklődőknek. A változatos gyerekprogramok zárásaként a tarnabodi, hátrányos helyzetű fiatalokból álló Máltai Szimfónia növendéke a Romano Glasso zenekarral közösen adnak koncertet. Jelentős a forgalom növekedés a budapesti repülőtéren a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Ma és holnap vendégek és szurkolók tízezrei érkeznek Budapestre. A NAV megerősített jelenléttel dolgozik a repülőtéren és a mérkőzéshez kapcsolódó helyszíneken, és megerősített kapacitással készül a mentőszolgálat is a holnapi döntőre. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna.
0: Sziasztok, én Puc Attila vagyok. Három fiatal anyuka, 10 gyermek és egy megvalósult álom. A Pomázi Pöttyös-Bögre kávézóba jártunk hozzá. Zene, aztán jön a bőségkosara.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval 98.6 Manna FM a helyszín, hogy mondottam volt, Pomáza, Pöttyösbögre kávézó, velem szemben két fiatal hölgy, és van egy harmadik is tulajdonképpen. Ugye már megszokhatátok, hallgatók, hogyha olyannak a nyomába jutok, hogy esetleg pályahegyes vagy módosítás, valami történik a gasztró irányába, arra mindig lecsapunk és mindig megbeszéljük. Hogyan jött ez? Kikerülök szemmel először is, és hogyan jött az ötlet?
2: Hú, hát ez úgy indult, hogy sok időnk volt otthon a gyerekek mellett, a legkisebbek mellett, és egyszerűen mind a ketten Melindával törtük a fejünket, hogy mit csinálhatnánk másként, mint eddig. A Pomázi ökokörben ismertük meg egymást, ez csak egy zárójeles rész, de nagyon fontos az életünkben. Ez egy kis helyi, zöld, szemléletformáló, informális csoport, és így kezdtünk el hosszan beszélgetni arról, hogy mi az, amit most kezdhetnénk magunkkal, mi az, ami hiányzik Pomázról, mi az, amit a mi életünk is több lenne, és aztán Lilla is bevonódott a kettesből hármas lett, és amúgy is ismertük egymást, meg barátok voltunk, és valahogy így hárman, ilyen háromlábú szék lettünk, kétlábú szék nincs, a négy az meg már túl sok, és valahogy így éreztük stabilnak magunkat, hogy ebbe belemerjünk vágni. Igazából egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ami nincs helyben. Egy nyugodt, egy leülős, egy beülős, egy belefeledkezős helyet, ahová kutyával is, gyerekkel is, a nagymama is, mindenki be tud jönni, és nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy egy kicsit úgy magába tudjon feledkezni az ember. Budapesten számtalan ilyen hely van, bár ott nyüzsgés veszik körbe, itt viszont alapvetően nyugodtabb az élet, és még sincsenek ilyen helyek.
1: Közben ketten maradt mert korábban ugye megbeszéltük, hogyha jön valaki, akkor mégis kiszolgálja. Zajlik azért. Kicsit fel, aki szétnézek. Jó, azt jövök vissza. Az ember bejön, de a művelődési házban vagyunk, ugye? Itt vagyunk a művelődési házban, annak egy leválasztott részletében, és ahogy az ember bejön egy kedves pultnál találja magát, és akkor mondom, mi van itt, ugye rétesek, rákocitoros, makaron, moszkvai brownie, mézeskémes. Mi a szempont ezek a sütiknél az, hogy ugye, hogy ezek házi sütik legyenek, honnan valók ezek a sütemények? Egy helyről, vagy összeszeditek őket?
2: Szedjük őket, körülbelül 4-5 helyről jönnek, csupa helyi kézműves cukrásszal dolgozunk. Hát ez egy kutató munka volt, hogy megtaláljuk azokat, akiknek igazán ízlett a sütije.
1: Mi a feltétel, hogy valaki bekerüljön? Csak az, hogy jó sütit csinál, tehát finomat csinál, vagy van esetleg valami más is?
2: Aha, hát hogy finom legyen, hogy adalékanyagmentes legyen, hogy tartósítószermentes legyen, hogy tényleg, tehát hogy amit én is szívesen odaadok a gyerekemnek, amit szívesen odaadunk a gyerekünknek, az van itt a pultban.
1: Igen, sokszor halljuk. Mi volt a legnagyobb nehézség, amikor ugye egy éve belevágtatok az egészbe? Nyilván leültetek egy kávé mellett, megbeszéltetek, hogy hogyan tovább, és mi volt a legnagyobb nehézség, ami ugye előttetek volt, de azért mondjuk sikerült megoldani?
2: Hát a kereslet-kínálat összehangolás. Tehát volt egy elképzelésünk, hogy mit szeretnénk, és ezt találkoztatni kellett azzal, hogy mi is az igény helyben. Egyrészt fel kellett támasztani ezt az igényt, illetve megmutatni, hogy ezek a dolgok itt is elérhetőek. Nem kell érte elmenni a biopiacra, nem kell érte megtalálni azt a kézműves cukrászt, hanem akkor most ezeket mi egy kicsit itt összegyűjtöttük egy helyen. Ez volt a nagyobb munka, aztán a tér, a ház az adott, tehát a művelődéséhez nagyon nyitott volt ránk, a pályázatunknak ez szerves része volt, hogy megfogalmaztuk ezeket az elképzeléseinket, és ez alapján is választottak ki bennünket. Itt egy nagyon régi, klasszik, műfázas büfé volt, a kis dobozos üdítővel, és a, hát, bocs, hogy ezt mondom, de mosogatólé kávéval, és erre sokan emlékeznek, és így emlékeznek, szerintem ezt egyre kevésbé, egyre kevesebben keresik, és akkor ahhoz képest ez egy éles váltás, amit mi csináltunk. Még sokszor lebüféznek bennünket, ezen mi nem sértődünk meg, tehát nyilván hosszú idő, hogy a köztudatban ez így egy kicsit így átálljon, hogy mi mást képviselünk.
1: Erről beszélünk, hogy mit képviseltek a további, most azon zenélünk, azt jövünk vissza. 98.6 Manna FM, Bőség kosara, most éppen Pomázol a Pöttyös bögréből.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM pomáz a pöttyös bögre. Tényleg hogy jött a név? Azért a pöttyös bögre az rögtön takar valami, amit az anyukát tesz eléd, ami nagyon otthoni. Egyetértés volt a névben rögtön?
2: Nem, egyáltalán nem. Nagyon-nagyon.
1: Hát, egy mosolyt láttunk ezben a pult mögött, azt mondjuk el. Na igen.
2: Ez egy borzasztó hosszú, soknapos szülés volt, mire ez kijött belőlünk, és végül is ez lett a kompromisszum, mert ez valami tényleg olyan dolgot képvisel, amivel mind a hárman azonosulni tudunk. Volt ezer ötlet, de valahogy ez a pöttyös bögre az a gyerekkori jó élmény a meleg kakóval, vagy kinek mi volt a pöttyös bögréjében, vagy a kisvirágos bögréjében, ami ahová egy jó visszanyúlnunk, meg amire visszaemlékezünk szívesen, és ezt az életérzést szerettük volna itt is átadni.
1: Milyen voltak az első idők, tehát az első hetek, amikor minden összeállt a koncepció, meg voltak a termelők, meg voltak a beszállítók, és akkor vártátok a vevőket, könnyen megtaláltak benneteket, könnyen ide szoktak, könnyen váltak törzsvendégeit emberek?
2: Hú, hát nehéz volt a kezdés, mert pont nyár lett, pont egy éve nyitottunk, és hirtelen nyár lett, és így a Covid közepe végén, még közepén, nem tudom, hanyadik hullám után, mindenki nagyon-nagyon elmenekült, ahová csak tudott, és megörült, hogy végre nyár van, végre feloldottak a korlátozásokat, lehet menni a Balatonra, a tengerre, úgyhogy egy kicsit itt találtuk magunkat egy légüres térben, és akkor ebből kellett építkezni, de aztán voltak sportesemények, amiket közvetített. Szóval mindenfélével próbálkoztunk, és így egyre többen ismertek meg bennünket. A törzsvendégek meg valahogy egészen gyorsan körénk gyűltek. Törzsvendégnek nem tudom. Szóval lettek olyan vendégeink, kifejezetten időszakhoz kötődően vannak a reggeli törzsvendégek, akik tényleg reggelizni jönnek, kávézni, péksütizni, és aztán rohannak tovább, vagy egy kicsit még maradnak, esetleg egy kicsit itt dolgoznak. És aztán a délután is vannak olyanok, akik visszatérnek, de szerintem ők nem olyan rendszeresek, nem mindennaposak. Vannak itt gyerekfoglalkozások a házban, sokszor a szülők ülnek be, amíg várják a gyerekeiket hetente egyszer vagy kétszer.
1: Én azt hiszem, hogy egy ilyen helyen könnyű törzsvendéggé válni, mert főleg ugye kedves hölgyek a pult mögött, remek terméket. Na csak, hogy megnézem itt az étellapot, ugye mártogatóstán reggelik, szendvicsek, veszünk a reggeliről. Honnan a péksütemény például? Nyilván akkor az is ezt az elvet, ezt az utat járja be. Ez sem mondjuk a nem messze található óriás a szupermarketből veszitek, gondolom én.
2: Nem. Ez is környékbeli, Pilisboros Jenőn van a Mandelbrot pékség. Őket megismertük már jó pár éve, és mindenképpen olyan péksütit szerettünk volna, ami szintén kompromisszummentes, és velük tudtunk megállapodni. Az a jó az ő péksütéjükben, hogy fagyasztva meg tudjuk venni, ez persze most már itt sok helyen elérhető. Megkapjuk, idehozzák, lefagyasztjuk, le van fagyasztva, és akkor annyit sütünk ki reggel, amennyit érezzük, hogy el fogunk tudni adni, vagy legalábbis ez így kialakult, hogy frissen van egy két tálcányi péksüti, és akkor azt így körülbelül a törzsvendégeink megveszik, megeszik.
1: Mi a sláger reggel? Ugye mondatod volt, hogy sokan csak reggeliznek be, tehát melyik az, amelyik a legjobban megy? Előbb egy nagyon helyes szendvics ment ki például a terasszal, azt nem tudtam nem észrevenni.
2: Hát kinek mi, ki mit szeret? Tehát van, aki kifejezetten a péksüti miatt jön, más a granolát szereti. A tojást később vettük fel a repertoárba, de annak is vannak rajongói. És van, aki szendvicsezni jár hozzánk. Szóval kb. Ez a négy irány van, és mindenki mást szeret.
1: Innen folytatjuk, a következő részben szóba kerül a kávé, hiszen a kávézó lelke a kávé. Most azonban zenélünk, aztán folytatjuk a Bőség kosarát itt a 98.6 Manna FM-en.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: A kávé pörkölő az egy lehetőleg egy kézműves kis helyszínről érkezzen, és volt több opció, amiket így vagy személyesen is mentünk megpróbálni, vagy legalábbis beszélt valamelyikünk a beszállítóval, de aztán utána találkoztunk egy csodás családdal, és ők itt vannak Tahitótfaluban. És tőlük, ők lettek igazából a választás, el is mentünk hozzájuk személyesen, hihetetlen vendégszeretettel fogadtak minket, bevezettek az egész pörkölés világába ott, megkóstolhattuk a kávékat, kiválaszthattuk, hogy melyiket szeretnénk, és azóta elválaszthatatlan partnereink, hiszen heti szinten jön hozzánk a frissen pörkölt kávé.
1: Ez jobb az egészben, hogy minden mögött ott van a lélek talán, nem? Tehát a háttérben is, amikor ti elmentek, uram, bocsánat, elmentek egy a rétesezőhöz, vagy aki a süteményt, vagy aki a kenyeret, vagy aki a zöldséget adja. Mindenkivel van ilyen kapcsolatotok, ilyen nexusotok, mint ugye a kávésokkal? Tehát azért ismerős, jó ismerősök lettetek, uram, csak barátok lettetek, tehát van némi kapcsolat, ugye? Azért ez egy kicsit, ez egy szerintem jó így dolgozni.
2: Abszolút jó így dolgozni, ha nem így lenne, akkor nem élveznénk szerintem. Például a bourbon kávétól a Sandrinnal nagyon, tehát mindig öröm vele beszélni, mindig mosolyog, mindig mondja, hogy akkor hétfőn délután hozom, lányok, és valahogy az a tök jó, hogy olyan embereket ismertünk meg, akik ezt ugyanúgy szívvel, lélekkel csinálják, és ez az életük. És a mi életünk is egy kicsit most ez a kávézó lett, és az, hogy ez így találkozik, az ő szenvedélyük a miénkkel, ez szerintem talán érződik itt a hangulatban is. Azt gondolom, hogy ezért szeretnek sokan hozzánk járni, mert érzik azt, hogy szívből adjuk, amit adunk, és a legjobbat adjuk, amit tudunk, mert a legjobb dolgokat szedtük össze a környékről.
1: Pedig legyünk köszönjük, ez egy picikét, ugye, ez azért emeltebb árszint valamit, mondjuk a már emlegetett nagy bevásárló központban, de azt mondják, hogy a piacon is mindig a legolcsóbb, a legdrágább, ugye, tehát, hogy meg kell tudni fizetni. Szóba jön itt az embereknél az ár, vagy tudomásul veszik, hogy ezek a dolgok ennyibe kerülnek?
2: Tudomásul veszik, de nyilvánvalóan nem mindenki bennünket választ. Valaki, gondolom, az árfekvés miatt nem bennünket választ. Viszont ez tök érdekes, mert ha például a gyerekekről van szó, akkor a szülő vagy a nagyszülő bejön, és azt is megveszi, ami neki drágább vagy sokba kerül, de ha tudja, hogy ez most jó minőségű, akkor kifizeti. És azért valljuk be, szóval pesti árak alatt vagyunk, kicsivel a helyi árak fölött vagyunk, de nem vagyunk mérhetetlenül drágák, annyira vagyunk drágák, hogy így pont viselhető legyen mindenkinek.
1: Szóval, és akartam, hogy most oszlassuk el azt a felhet, hogy drágák, vagy nem vagyunk drágák, főleg Pesthez nem képes, csak azért mégiscsak egyfajta emelt színvonal. Melyik a ti kedvenc időszakotok? A reggel, ami kicsiket talán felpörgöttebb, hogy jönnek a reggelisek, vagy láttam, van egy szünet, ugye, egy ebédszünet, vagy babaszünet, nem tudom most, hogy hívjam tulajdonképpen, és utána meg este megint átalakul a közönség, szóval melyik mondjuk a kedvenc időszakod?
0: Mi Flórával főképpen délelőtt vagyunk itt, úgyhogy mi ezt szoktuk inkább meg, ebben érezzük szerintem magunkat komfortosnak, és ezek a reggelizések, ezek alkalmat teremtenek arra, hogy azok a törzsvendégek, akik napi szinten vagy hetente többször bejönnek, tudunk velük beszélgetni, tehát én ezt nagyon szeretem, amikor csinálom a reggelit, és akkor közben azért egy-két beszámolót, egy kis történetet, mi történt tegnap velük, vagy milyen lesz a mai napuk, ezeket meg tudjuk beszélni, úgyhogy szerintem a reggeliztetés ez egy nagyon-nagyon izgalmas és szórakoztató része a napnak.
1: Na közben a kis földmunka érkezett, viszik a szemetet, ezeket hagyd legyőtt a kukásautól, hiszen azt is el kell vinni. 98 pontot Manna FM a bőségkosra, még egyszer visszajönk Pumázat, de most zenélünk.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM, Pöttyös Bögre Pomáz. Egy éve van nyitva a hely. Mi összeültetek-e, beszélgetetek arról, hogy ez egy év, ez mit hozott nektek? Mennyire tud működni a hely? Mennyire tudtatok megmaradni barátnőnek? Remélem, hogy igen. Tehát, hogy néz ki az első eltelt egy év?
3: Hát számot vetettünk, de talán most kevésbé, mint mondjuk évvégén, szilveszterkor valahogy az a számodás ideje. Most egyszerűen konstatáltuk, hogy ez így megtörtént, aztán az ünneplésre készültünk, és hát folyamatában látjuk, hogy így hogy alakulunk, meg hogy működik a kávézó. Nagyon örülünk annak, hogy fennmaradtunk egy év után, azt mondják, hogy ez az esetek, nem is tudom hány százalékában nem így történik, magas ez a szám. Szóval örülünk magunknak, hogy itt vagyunk mi, és szeretnénk is itt maradni Pomázon és folytatni ezt a munkát, de nem könnyű, ez tény.
2: Mennyire van mögöttetek a család? Ugye a család mindig kell, hogy legyen, főleg a kezdeti lépéseknél, azért, hogy ugye legyünk őszintén, azért valamennyi pénzt bele kellett betenni, nem? Hát hiszen egy jó kávégép, hogy ne az a mosogató lőtt, nem kellett azért elnézést, ez tényleg vannak ilyen kávék, néha hiszem én is sajnos. Tehát, hogy ne egy olyan kávé legyen, a kávégének a lelke egy jó gép, a jó gép pedig pénzbe kerül. Tehát szumma szumárom, a család mennyire van mögöttetek?
4: Abszolút mögöttünk van. Ugye összesen hármunknak van 10 gyereke, tehát nyilvánvalóan kell, hogy legyen mögöttünk egy háttér, a férjeink, meg a szüleink, akik tudnak így segíteni ebben. És hát az anyagi háttér, meg az, hogy miért neki merjünk vágni, az nyilvánvalóan a családi kasszából a férjeinkre hárult. Úgyhogy ez így van. Ezt most tényleg élvezetből és azért csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy Pomázon erre nagyon szükség van, és ez is a visszajelzés. Az, hogy ebből tényleg meg lehet élni, ez még egy nagy kérdés számunkra is.
2: Milyenek az egésznek a legnagyobb öröme? Az, hogy új arcokat találkoztok, új barátokat szereztek, elégedetten megy el az ember, hogy azt kapta a pénzért, amit kapott. Tehát milyenek ennek az öröme, ennek az egész tevékenységnek, ennek az egy évnek?
3: Hú, hát szerintem sokféle öröme van. Nekem az az újdonság, de szerintem mind a hármunknak is, hogy ez az első olyan helyzet, amikor ez egy saját vállalkozás, önmagunk főnökei vagyunk, maximum egymást ellenőrizzük, nem, egymást segítjük. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Szerintem három nőnek együtt dolgozni szintén egy nagyon izgi dolog és nagy kihívás, de én azt gondolom, hogy olyan energiáink vannak, amik, tehát hogy alapvetően tök nagy a szeretet és a támogatás, és ez egy újfajta helyzet, hogy mellé rendelt a viszony, tudod, és így ez nagyon sok munka a háttérben, amíg kitalálunk dolgokat, amíg egyeztetünk, amíg döntünk. Nem szoktunk úgy dönteni, hogy ne három igen legyen. Ez mindig hosszú idő, és ez egy új helyzet, egy új kihívás, ezt először csináljuk. A másik a vendégektől jön, az a rengeteg pozitív visszajelzés, amit Melinda is mondott. Ha ez nem így lenne, akkor semmi értelme lenne, akkor mi se élveznénk, akkor gépies lenne és monoton egy idő után. De az, hogy sokat adunk magunkból, néha többet is, mint amink van, az szerintem mindig megtérül, és ezért nagyon megéri csinálni.
2: Mennyire tudtok bővülni, hogy a falak azok adottak, közben új vendég érkezett, de vele megvárjuk már a riport végét, aztán odaengedjük Melindát vagy Flórát. No, tehát mennyire adott a fejlődés, a továbblépés lehetősége, hogy uram, hogy egyszer itt egy biozöldséges legyen nálatok, van-e ilyen fejetekben?
4: Hát van sok minden a fejünkben. Szívesen gondolkozunk abban hosszú távon, hogy a Pöttyös Bögre akár egy brandként itt a régióban vagy egy-két városban felbukkanjon. De lehetne az is, hogy van itt egy helyi piac, amit lehetne erősíteni. Sok irányba el tudunk mozdulni, még maga itt a Műveledési Házban a tér, az fix, tehát itt biztosan nem fogunk tudni bővülni, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, mennyi energiánk van, és mekkora visszajelzés és megerősítés kapunk, hogy ezt még bővíteni kell.
2: Hát a Bőségkosor a teljes távjával, ami én vagyok, maximális sikert és eredményeket kívánok, találkozunk még szerintem. Az elmúlt egy órában nem is annyira a termékekről beszélgetünk, hanem inkább a mögöttes dolgokról, de nem baj. Ugye volt itt szó pályaváltásról, munkafolyamatról, vendégekről, háttérről, családról, de szerintem ennek ilyennek is néha kell, hogy legyen ebben a műsorban. Köszönöm, hogy itt lehettünk, rajtatok lesz a szemünk, megnézzük, hogy mi lesz egy év múlva. Ez a 98.6 Manna FM, a Bőségkosarat Pucatilával találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlén.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el.
5: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyenlőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú várospolgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra vont el az önkormányzatok feladatait és forrásait. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Számos európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható.
0: Manna Hits.

0: Hey everybody, this is Patrick Dobson, and I'm so glad you're checking out my song, God is Able. I actually wrote this song.
1: Nagyon örülök, hogy meghallgatod ezt a dalt, ami annak a bizonyítéka, hogy Isten képes erőt adni az életünk legnehezebb időszakában is. 2015-ben meghalt az édesanyám, az ő elvesztésének a fájdalma miatt teljesen átalakult az Istenbe vetett hitem. Azokban az időkben minden nap emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy Isten képes megtenni, amit kérünk, vagy csak gondolunk. Ezért írtam ezt a dalt, ami egyben a reménység üzenete is.

0: de oda...
1: Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak, közepes méretű, 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felüdítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Same God was written from the truth of what God spoke in Malachi.
3: A Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.
2: So we can have confidence that his love toward us will never run out or change.

0: Manna Morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Manna FM.
0: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Napos nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötves Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Történelmi megállapodást kötött Magyarország és az Európai Unió, közölte Magyar Péter brüsszeli tárgyalásai után. A miniszterelnök arról beszélt, hogy minden olyan kérdésről megállapodtak, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hozzáférjen az uniós forrásokhoz, és beindítsák a magyar gazdaságot. Egyelőre egy politikai megállapodást írtak alá, ez összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását jelentheti, ami mintegy 6000 milliárd forintnyi összeg, és ez a magyar éves költségvetés 13%-a. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra vont el az önkormányzatok feladatait és forrásait. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, amelyek nem egyetemfenntartók, köztük az MCC-t is. Ezek feladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi át, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a brüsszeli sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig azt közölte, hogy az Erasmus program a következő tanévtől újra elérhető lesz a magyar egyetemisták számára. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Számos európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Portugáliában pedig már most májusban bozott tüzek veszélyére figyelmeztetnek a szakemberek. Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: Manna Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Profits. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: Couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: Manna Hit.
1: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Loved.
2: You're perfectly human.
1: This song kind of came out of nowhere.
3: Nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you soon.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Van néhány igerész, ami nagyon ismerős nekünk. Róma 8.31. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ha Isten az én oldalamon van, kitől félnék? Amikor ezt az igerészt idézzük, mindenki tapsol, szeretünk róla énekelni. De elgondolkodhatnánk erről egy pillanatra? Ha Isten velem, nem egy hétköznapi személyről beszélünk. Ha Isten velem, ki lehet ellenem, aki bármit tehet? Tudod, Isten nem túl sok okot ad a Bibliában arra, hogy miért ne éljünk félelemben. Tudtad te ezt? Nem találsz 20 különféle okot arra, miért nem kéne félned. Alapvetően csak egyet. Ne félj, mert én veled vagyok. Ennyi az egész. Ne félj, mert én veled vagyok. Érted vagyok, szeretlek. Csak néhány. De én nem tudok ezen segíteni, egyszerűen félek. Ez az, amit meg kell értenetek. Érezhetsz félelmet, de mégse kell félned. Érted? Ha megérted, megváltoztatja az életedet. Érezhetsz félelmet, és mégse félsz. Mert amit érzünk, az a testünkben van, de az, akik vagyunk, az az újjászületett szellemünkből jön. És Isten azt mondja, nem a félelemnek szellemét adtam nektek, hanem az erő, szeretet és a józanság szellemét. Nem fogok félni. Néhányan megengedtétek, hogy a félelem uraljon benneteket egész életeteket.

és senkitől. 118. Zsoltár. Velem van az Úr, nem félek. Ha Isten velem, ki lehet ellenem? A tudat, hogy Isten szeret téged, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy félelem nélkül életet élj. Valójában megkockáztatom, hogy amíg csak fejbeli tudásod van Isten szeretetéről, és nincs igazi kinyilatkoztatásod, hogy Isten szeret, nem fogsz tudni elbánni a félelemmel, ami az életedbe jön. Velem legalábbis így volt. Elképesztő, hogy dobálózzunk a szeretet szóval a gyülekezetben. És szánalmas, hogy mennyit beszélünk róla, és mégis milyen kicsit tudunk róla. Valójában a szó kereszténység és a szeretet, ha megnézed, a görög szótárban, ez az, amit a keresztényeknek tennie kéne, tudod? Csak ennyit, szeretni. Te szereted Istent, mert ő előbb szeretett téged, elfogadod a szeretetét, szereted önmagad egy kiegyensúlyozott módon, szeretsz más embereket, ezt tesszük, szeretünk. Ez kéne, hogy legyen életünk központi része. Megkapni mindent, ahogy szeretnénk, nem ez kéne, hogy legyen életünk központjában. A szeretetnek kéne az életünk központi témájának lenni. 1 János 4.16. Van néhány igerész a Bibliában, ami megváltoztatta az életemet. Az egész igét nagyon szeretem, de van néhány, amiről azt mondom, ez jelentős változást hozott az életembe. Ez az egyike ezeknek. Mi ismerjük, megértjük, felismerjük, tudatában vagyunk a megfigyelés és megtapasztalás által. Sok szó van itt, de szeretném, ha megragadnátok. És hisszük, ragaszkodunk, és a hitünket belehelyezve rátámaszkodunk. Azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Mit is mond ez valójában? Azt mondja, hogy ahhoz, hogy tényleg megismerjük Isten szeretetét, mi magunknak kell megtapasztalni. Erről beszélt Pál apostol is az Efézusi levél 3. fejezetében. Azt mondja, hogy tudjátok, mi a szélessége, a magassága és a mélysége, és megtapasztaljátok Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. És azt mondja, meg kell figyelnünk. Azt mondja, meg kell ismernünk a szeretetet a megfigyelés és a megtapasztalás által. Szeretnélek bátorítani benneteket, hogy vegyetek egy kis jegyzetfüzetet. A Biblia beszél egy könyvről, amiben Isten számon tart, megemlékezik dolgokról. Nekünk is fontos lenne egy ilyet tartani, ahol lejegyezhetnénk azokat a kis különleges dolgokat, amiket Isten tesz értünk, mert gyakran csak azokról emlékezünk meg, amiket Isten nem tesz meg. Pedig nincs olyan személy itt a szobában, akinek az életében ő nem jelent volna meg. De a legtöbbször nem veszed észre, mert nem figyelsz. Azt mondja, tudatosnak kell lennünk, és észrevennünk Isten szeretetét. Például ma reggel évek alatt tanultam meg ezt, és ez egy csodálatos dolog. Többet segített nekem, mint elmondhatnám. A férjem odajött hozzám ma reggel, és Dave egy nagyon kedves ember, és gyakran meg szokott dicsérni. De ma reggel odajött és megölelt, és azt mondta nekem, benne volt a tévében a bizonyságod ma reggel. És azt mondta, csak szeretném elmondani, mennyire büszke vagyok rád. Milyen megtiszteltetés, hogy a férjed lehetek, és hogy mennyire szeretlek. Átölelt, és azt mondta, szerintem nagyon különleges vagy. Látjátok, olyan csodás, hogy Isten tette ezt, amit Dave tett, és én ezt nagyon értékelem, hogy Dave ezt megtette. De azt is tudom, hogy ez több volt, mint Dave. Isten megmutatta szeretetét Dave által. Tudom, hogy ez része volt annak, ahogy Isten előkészített engem, hogy jöjjek és szolgáljak felétek, mert tegnap nagyon nehéz napom volt. Olyan dolgokkal kellett foglalkoznom, amikbe most nem megyek bele, de különösen.

0: Sen nehéz volt. Isten szeretné, ha figyelmet fordítanál arra, hogy mennyire szeret. És minden icipici, majdnem észrevehetetlen dologra, amiket tesz, érted. Ha Isten ad nekem egy jó parkolóhelyet, megköszönöm neki. Így tanulod meg, hogy hogyan legyen egy bensőséges kapcsolatod Istennel. Figyelsz arra, hogy Isten mit tesz az életedben. Amikor elmész a boltba, és nem is tudtad, hogy van kupon, és fizetni próbálsz, és a pénztáros azt mondja, van kuponod az újságból? És azt mondod, nem is tudtam, hogy van kupon az újságban. És ő előhúz egyet a pult alól, és ad neked 20% kedvezményt, az Isten szeretete. Tudom, hogy a világ erre azt mondja, persze, ez csak véletlen. De én nem hiszem. Én azt hiszem, hogy Isten szeret téged. Hányan gondoljátok azt, hogy több figyelmet fordítunk arra, hogy Isten mit nem csinál meg, mint arra, hogy mit csinál meg? Amen? Az emberek akarják tudni, hogy Isten szereti őket. Mert a 18. vers ezt mondja, a tökéletes szeretet kiűz minden félelmet, és a félelem gyötrelemmel jár. De amikor tudod, hogy a tökéletes szeret téged tökéletesen, teljesen, teljes mértékben, feltétel nélkül, igen, azt mondtam, tökéletesen, teljesen, teljes mértékben, és feltétel nélkül, és igen, hozzátok beszélek. És mindenkihez, aki a televízión átnéz minket. Isten mindenkit szeret, de téged szeret, és fontos, hogy ezt személyesnek vegyed. És mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten veled van, érted van, és egy jó terve van az életedre, és nem kell félelemben élned. Nem kell félned a múltattól, félned a jövőtől, félned az egyedülléttől, félned a hiánytól, mert a félelem gyötrelemmel jár. És Isten nem gyötrődésre hívott el. Most olvassuk el a 16. verset, mert most már jobban megértitek. Mi ismerjük, megértjük, felismerjük, tudatában vagyunk. Nehogy ne legyetek tudatában Isten szeretetének. Legyetek tudatában egész nap. Ó Istenem, köszönöm, hogy szeretsz engem ebben a helyzetben. Köszönöm a kedvességedet. Köszönöm. Minden dicséretet, amit kapsz, köszönd meg Istennek. Minden egyes alkalommal, amikor valaki bármilyen dicséretet mond, meg kell köszönnöd Istennek is. Köszönj meg Istennek minden apró dolgot, amit tesz, és minél hálásabb vagy, Isten annál többet tesz. De ha csak panaszkodsz amiatt, amit van, miért adna Isten valami mást, hogy amiatt is panaszkodj? Csak gondoltam, ezt is megemlítem. Elmondom nektek, hogy nagyon szeretem az igét, ahogy szabaddá tesz embereket. Tudjátok, vannak olyan emberek, akiknek már attól, hogy meghallják, hogy Isten szereti őket, változás jön az életükbe. Mert őszintén, hát nem mindenki erre vágyik, szeretetre és elfogadásra. Szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk és ahol vagyunk. Szeretnénk, ha kitartanának mellettünk és segítenének mindvégig. És hinnénk, mi ismerjük, megértjük, felismerjük, tudatában vagyunk a megfigyelés és a megtapasztalás által, és hisszük, ragaszkodunk, és a hitünket belehelyezve rátámaszkodunk azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, ez nem valami, amit tesz, kikapcsolja, bekapcsolja, ez ő maga, és aki a szeretetben megmarad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Most menjünk egy kicsit vissza a 12. vershez. Ez egy másik igevers, ami nagyon-nagyon megváltoztatta az életemet. Tudjátok, mindannyian szeretnénk Isten jelenlétében lenni. Szeretjük ezt érezni, érzékelni, hogy Isten jelenlétében vagyunk. És sok könyvet olvastam Isten jelenlétéről, és arról, hogy hogyan élhetünk Isten jelenlétében, maradhatunk meg az ő jelenlétében. De néha egy kicsit túl szellemiekké válunk, és csak ezt mondjuk, ó, érzed őt? Itt van? És egyik reggel, mikor elolvastam ezt, elrendeződött bennem. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk. Tehát hol van Isten? Isten a szeretetben van, mert ő a szeretet. És minden szeretet Istennel kezdődik. Nincs szeretet, nincs igaz szeretet Isten nélkül. Lehet egy szívmelengető, romantikus érzés, de az nem igaz szeretet. Isten a szeretet. És Isten szeret minket, és szeretné, ha szeretnénk önmagunkat, és szeretné, ha szeretnénk őt, és szeretné, ha szeretnénk másokat. És a Biblia azt mondja, hogy meg kell tanulnunk élni, és megmaradni ebben a szeretetben. Tudom, hogy ez nem az, amit hangsúlyozni szoktunk. Kicsit úgy vagyunk vele, elképesztő, mik történnének, ha így kezdenénk a napot. Köszönöm Istenem, hogy szeretsz engem, szeretlek, szeretem önmagam. Nem egy önző, önközpontú dologról beszélek, hanem hogy szereted azt, akinek Isten megteremtett téged. Ha valóban tudnánk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket, te jó ég, teljesen megváltoznának a dolgok. Eltűnne az aggodalom, eltűnne a szorongás, eltűnne a stressz, eltűnne a félelem, eltűnne a bizonytalanság. Olyan sok minden megoldódik Isten szeretetének a megismerése által. Most nézzük meg egy kicsit Jánost, a tanítványt. Ennek a férfinak egy csodálatos hozzáállása volt. János írta János evangéliumát természetesen. És a János evangéliumában 5-ször utal János önmagára, mint olyan tanítványra, akit Jézus szeretett. Úgy érzem, ez bosszanthatta a többi tanítványt, mert még nekik is ezt mondta. Én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. Megnézzük a hivatkozásokat. Kezdjük a János 13:23-mal, mert van benne egy üzenet. Menjetek és nézzetek tükörbe holnap reggel, és mondjátok, Isten szeret engem, és figyeljetek, mit tesz ez a napotokkal. Ahelyett, hogy felkeltek és újra átgondoljátok az ördöggel mindazt, amit rosszul csináltatok az életben, és milyen velejéig romlottak vagytok, és mindazt a bűntudatot és kárhoztatást. Gyerünk! Ahelyett, mondd azt, Isten szeret engem, és én Isten igazsága vagyok Krisztusban, Istennek jó terve van az életemre, és elvárom, hogy valami jó dolog történjen ma velem. Hú! És ne csak egyszer tedd meg. Tarts ki addig, amíg az ördög megtörik. Olyan kereszténynek kell lenned, aki ha reggel felkel és kiteszi a lábát az ágyból, minden démon a pokolban visszabújik a helyére és kiabál. Megint felkelt az ágyból. János 13:23. Tényleg hiszem, hogy egy nagyszerű lecke van ebben. Az egyik tanítvány, akit Jézus szeretett, megbecsült és gyönyörködött benne. És János írta a könyvet. Önmagáról beszél. Ráhajolt Jézus keblére. Tudjátok, János valószínűleg csak ott lazult vele. Jézus szeret engem, tudom. Hmm. Na most Péter más részről állandóan arról beszélt, mennyire szereti Istent. Gyerünk. Ó, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Péter, szeretsz engem? Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Jézus harmadszor is megkérdezte, Péter, szeretsz engem? Igen, Uram, zavarta őt, hogy Jézus harmadszorra is megkérdezte ugyanazt. Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Kivéve, hogy Péter volt az, aki megtagadta őt. Nem egyszer, hanem háromszor. János viszont állandóan csak arról beszélt, hogy Jézus mennyire szereti őt, és őt nem tudták megölni. Hosszabban élt, mint az összes többi tanítvány. Nekem mesélték, hogyan próbálták őt olajban megfőzni, de nem tudták megölni. Hadd mondjak nektek valamit, az nagyszerű, ha szeretitek Istent, de ha nincs kinyilatkoztatásotok arról, hogy ő mennyire szeret titeket, akkor nincs erőtök. Ne engedjétek, hogy bármi elválasszon benneteket Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban található. Semmi megfélemlítő, semmi szándékosság, semmi bűn, amit elkövettél az életedben. Semmi nem választhat el az Isten szeretetétől. Sem élet, sem halál, sem eljövendő vagy megfélemlítő. Semmi ezen az egész világon nem választhat el az Isten szeretetétől, ami Jézus Krisztusban található. Ne engedd, hogy bármi elválasszon. Hallottad, amit mondtam? Ne engedd, hogy a bűneid elválasszanak az Isten szeretetétől. Elrohant és odament Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus gyengéden szeretett, és azt mondta. Elvitték az urat a sírból, és nem tudom, hova tették. János 21:7. Azután a tanítvány, akit Jézus szeretett. Elképzelted már, hogy írsz egy könyvet? Úgy értem, el tudod képzelni, hogy mi történne, ha írnék egy könyvet, és ötször ebben a könyvben úgy utalnék magamra, hogy Joyce a tanítvány, akit Jézus szeretett? Biztos megjelenne minden keresztény magazinban, hogy én valami eretnek, büszke, fanatikus, őrült nő vagyok. És János megteszi újra, meg újra, meg újra, meg újra. János volt az a tanítvány is, aki meg lett kérve, hogy gondoskodjon Jézus anyjáról. Szerintem ebben is van valami különleges. Tudta, hogy a különleges szeretet kapcsolat miatt, ami köztük volt, hogy János jó lesz az anyjához. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Aztán a tanítvány, akit Jézus szeretett, azt mondta Péternek, az Úr az. Milyen csodás, nem gondoljátok? Mindenki mondja, Isten szeret engem. Most szeretném, ha kicsit másképp mondanátok. Mondjátok, Isten szeret engem. A tökéletes szeretet kiűz minden félelmet. Isten a szeretet. Istennek jó terve van az életedre, nem kell félelemben élned. Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Ha Isten az én oldalamon áll, kitől félnék? Ne félj, mert én veled vagyok. Nem hagylak el, nem hagylak cserben. Mindig veled leszek, egészen a világ végezetéig. Minden a javukra válik azoknak, akik Isten szeretik, és akiket elhívott az ő céljaira. Csodálatos, csodálatos, csodálatos dolog. Atyám, imádkozom minden emberért itt, aki még nem tapasztalta meg, és nincs tudatában a szeretetednek. Nem szeretném, hogy ez csak egy üzenet legyen. Kérlek téged, a Szent Szellemed által vedd ezt, és tedd kijelentésé az emberek életében olyan kijelentésé, ami kiűzi a félelmet az életükből. Legyen ez egy kezdet, egy alap az emberek számára, hogy ne kelljen nekik félelemben élniük. Imádkozom, hogy ez egy új nap legyen. A bátorság napja, a merészség napja, az új kezdet napja, az a nap, amikor magunk mögött hagyjuk a hazugságokat, és bátran szembenézünk a jövővel. Köszönjük neked, Istenem, a szeretetedet Jézus nevében.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap több felé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többletterhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Időjárás.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez a

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről íres a mai nap. Május 29-e van egyébként, péntek, érezzük ezt talán mindannyian. 180 éve született Aponyi Albert gróf, vallás és közoktatási miniszter nagybirtokos a mai napon. Az első világháborút követő béketárgyalásokon 1920-ban Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt, 1907-ben vallási és közoktatási miniszter lett, több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett, haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségbe. 170 éve született Szécsi Antal szobrász, a mai napon a Bécsi Akadémián tanult Edmund von Helmer tanítványaként, a Műegyetemen a mintázás tanára lett. A legfontosabb köztéri műve a Budapest 8. kerületében a Baross téren álló Baross Gábor szobor, amelyet 1898. november 20-án lepleztek le. Neobarokk stílusú épület díszítő szobrokat, oltárokat alkotott többek között, valamint síremlékeket készített. Leginkább ismert alakos köztéri szobrairól, amelyek közül számos ma is megtalálható hazánk közterületei. Mellszobrai közül kiemelendők Ferdinánd bolgár fejedelem, Gerlóci Károly polgármester, Nagy Imre színművész és Meyer tábornok hasonmása. 1903-ban a Szegedi Szoborbizottság elfogadta Vásárhelyi Pál szobrának tervét. A szobrot Szécsi halála miatt ifja Mátrai Lajos valósította meg. 127 éve született az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László kémikus vegyész, ozonán látott napvilágot, Kossuth díjas. Csolnoki László 1924-ben szerzett Budapesten gyógyszerész doktori diplomát, Pécset dolgozott, közben tanulmányúton Grazban is járt, ahol elsajátította a szerves anyagok mikroanalitikai módszereit. 1934-ben vegyész doktori diplomát is szerzett, 52-ben pedig a kémiai tanulmányok doktora lett. Tudományos munkássága középpontjában a vitaminkutatáshoz fontos karotinoidok tanulmányozása állt, ehhez is az A-vitaminokhoz kapcsolódó kutatásairól 75 dolgozatot publikált. 1959-ben Kossuth díjjal tüntették ki. 106 éve született Harsányi János, a mai napon Nobel-díjas amerikai közgazdász, a játékelmélet közgazdaságban való alkalmazásának megteremtője, ismert neve John Charles Harsányi, Budapesten látott napvilágot. A játékelmélet azon belül a nem kooperatív információs játékok kutatója, illetve azok közgazdaságtanon belüli alkalmazásának megteremtője. Fontos hozzájárulást nyújtott a játékelmélet és a gazdasági érvelés alkalmazásához a politikai és erkölcsi filozófia és az egyensúlyelemzés tanulmányozása terén. Munkája eredményeként John Forbes Nash-sel és Reinhard Seltennel megkapta a 94-es közgazdasági tudományos Nobel-díjat. Marx György szerint ő is egy volt a Mars lakók közül. 151 éve hunyt el Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. Izsó részt vett a szabadságharcban, világos után bujdosott, Bécsben és Münchenben tanult. Legismertebb műve a Búsuló juhász című zsáner szobra, ezen kívül sok emlékművet készített, melyek közül kiemelkedik Csokonai szobra Debrecenben. Jelentősek, híres kortársairól mintázott mellszobrai, a népelméletből vett jeleneteket sok jelentős művében dolgozta fel. 106 éve született Váradi Sándor, Munkácsi díjas szobrász művész a mai napon. Érdekelt az absztrakció, 1953-tól a Kassák Lajos körhöz kapcsolódott. Ebben az időszakban sok absztrakt jellegű szobra, domborműve és más alkotása készült, amik azonban nem kerülhettek a szélesebb nyilvánosság elé. 75 éve hunyt el a mai napon Maróczi Géza mérnök, sakkozó nagymester, sakkolimpiai bajnok, aki a világ egyik legjobbjai volt. És 25 éve hunyt el Temesi Hédi színésznő, akit ismerhetünk többek között a Régi idők focia, Mephisto vagy a Jobb lázadása című filmekből. 82-ben érdemes művészi díjat kapott, 95-ben a Magyar Köztársaság érdemrend tiszti keresztje lett az övé, 2001 óta nincsen közöttünk. És 24 éve hunyt el Mátrai Sándor, atléta, rövidtávfutó, 81-szeres válogatott labdarúgó a mai napon, eredeti neve Magna Sándor. Az FTC-ben középhátvédként, a válogatottban jobb hátvédként játszott, Orosházán a stadiont róla nevezték el, Mátrai Sándor stadionnak, valamint szobor őrzi ugyanitt emlékét. Ma is nagyon szép korai nyári idő lesz, mérsékelt meleggel, csapadékra nem kell számítani, a hőmérséklet 24 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz a Budapest Update-ben, hogy új biztonsági rendszer jön a Liszt-Ferenc repülőtérre, állítólag gyorsabb átvizsgálás várható.
2: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Budapest Update.
1: Nézzük, mit írnak az újságok a mai reggelen a főváros kapcsán. Arról olvastam, hogy új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, amelynek célja az utasok gyorsabb és gördülékenyebb ellenőrzése. A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökkent a várakozási idő a biztonsági pontokon. A rendszer átalakítását holland és brit szakemberek bevonásával végezték el. A projekt a francia Vinci Airports irányításával valósult meg, amely a Budapest Airport egyik tulajdonosa és világszerte számos repülőtér fejlesztésében vesz részt, írta hvg.hu. Az új ellenőrzőpont kialakításánál teljesen újra gondolták az utasforgalom szervezését. Külön előkészítő területet hoztak létre, így az utasok hatékonyabban készülhetnek fel az átvilágításra. Az új technológia gyorsabb tálcakezelést és nagyobb áteresztő képességet biztosít, az ellenőrzési idő pedig akár egy perc alá is csökkenhet. A fejlesztés az automatizálásra is nagy hangsúlyt fektet. A dolgozóknak kevesebb csomagot kell fizikailag mozgatniuk, ami gyorsabb és kényelmesebb működést eredményez. A rendszer kidolgozásában a londoni Gatwick repülőtér szakemberei is részt vettek. A cél egy egységes, modern, biztonsági szabvány kialakítása, amelyet a Vinci Airports több repülőterén is alkalmazhatnak a jövőben. Közben július 1-től megszűnik Budapesten a parkolóautomatás parkolás, csak elektronikusan, SMS-ben vagy appon keresztül lehet fizetni. Már ma is 90% felett van a mobilos parkolások aránya. Helyben már nem lehet majd készpénzzel parkolójegyet venni, tehát az autósok mobil alkalmazáson vagy SMS-ben indíthatják el a parkolást, írja a hvg.hu összefoglalója. A városvezetés azzal indokolja a változást, hogy az automaták fenntartása és üzemeltetése túl drága volt. Volt olyan budapesti kerület, ahol évente bruttó 100 millió forint körüli összeget emésztett fel az automaták működtetése. A cél szerint a rendszer egyszerűbbé és olcsóbban fenntarthatóvá válik. Az SMS alapú parkolás ugyanakkor megmarad azok számára is, akik nem szeretnének alkalmazást használni. A tervek szerint a parkolási övezetekben sűrűbben helyeznek ki tájékoztató táblákat, akár 75 méterenként, hogy az autósok könnyebben észrevegyék, hol és hogyan kell fizetni. A parkolás készpénzes kifizetésére kizárólag utólag a parkolási társaságok ügyfélszolgálatain lesz mód a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül. A parkolóautomaták megszüntetése mellett arról is döntött a közgyűlés, hogy 25%-kal emelik a parkolási díjakat. Ez az intézkedés ugyancsak július 1-től lép érvénybe. Az ingatlan.com elemzése szerint a budapesti 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a nettó bér 41%-át teszi ki, az 5. kerületben ez az arány 49%-ra rúg. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres társasházi lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélkül becsült nettó bér 41%-át emészti fel, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely a kiadó lakások márciusi lakbéradatait vetette össze a becsült nettó átlagbérekkel. A korábbi években ez az arány 44-50% volt. Az egészségesnek tartott határ azonban szakértők szerint a jövedelem egyharmada körül húzódna. A főváros kerületei között komoly különbségek mutatkoznak. A legdrágább az 5. kerület, ahol a 310.000 forintos medián lakbér a budapesti nettóbér 49%-ának felel meg. Az első és második kerület 46-46%-kal követi, a 6. kerület 44%-kal. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol ugyanez az arány 33%-ra mérséklődik. Itt a medián bérleti díj lényegesen közelebb van az egészségesnek tartott harmados határhoz. A vármegye székelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki egyaránt 44%-os arányjal. A megfizethetőség megítélésénél a kínálat összetételesen mellékes. Az ingatlan.com adatai szerint a fővárosi kiadó társasházi lakások között a 30-49 négyzetméteres kategóriák dominálnak. Az előbbi a teljes kínálat 21, az utóbbi 22%-át adja. Az 50-59 négyzetmétereseké 17, a 60-69 négyzetmétereseké 10%. Több kerületben, így a 10., a 4. és 15. kerületben a 40 négyzetméternél kisebb lakások aránya meghaladja a 30%-ot, ami lefelé húzza az adott kerület átlagos bérleti díját és torzítja a valós képet. 3 év után ismét Budapesten lép fel Lorena McKennitt. A világhírű kanadai énekesnő dalszerző a magyar fővárosban ad koncertet jövő tavasszal, március 19-én lép majd színpadra a Papp László Budapest Sportarénában. Lorena McKennitt 3 év után tér vissza Magyarországra, 30 állomásos The Mask and Mirror című európai turnéja keretén belül, közölt a szervező Green Stage Production kedden. Az énekesnő sikerlemezét, a 94-ben megjelent The Mask and Mirror című anyagot a középpontba állító koncertsorozat február 22-én indul a hollandiai Gröningenben, és április 30-án zárul Párizsban. A turné során fellép Németországban, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is. A tavaszi koncertsorozat az évfordulós turné harmadik szakasza. Az album különleges módon ötvözi a különböző kultúrák zenei hatásait, a kelta, a spanyol és a marokkói hangzásvilág egyedi egységbe fonódik benne össze. A lemez világszerte több mint 2 millió példányban kelt el. Az énekesnő lemezeiből eddig több mint 14 millió példány kelt el világszerte, felvételei 4 kontinens 15 országában értek el arany, platina és többszörös platina lemez minősítést. McKennie-t 2-szer jelölték Grammy-díjra, nyert 2 Juno Award-díjat, valamint a Billboard International Achievement Award elismerést is megkapta. Tavaly májusban bekerült a kanadai zenei hírességek csarnokába. Zenei pályafutása mellett számos jelentős jótékonysági kezdeményezéséről is ismert. Legutóbb 2024 márciusában az MVM Dome-ban adott Magyarországon koncertet. Közben jön az Only the Poets is Budapestre. Ők az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb feltörekvő alt-pop zenekara, amely őszinte, nyers és kendőzetlen vallomásos dalszerzéséről, valamint energikus élő fellépéseiről ismert. A Readingből érkező négyes az elmúlt években teljesen önerőből építette fel saját közösségét és rajongótáborát. Folyamatos turnézással, erős koncertélményekkel és őszinte dalaikkal jutottak el a kiskluboktól a nagy közönség elé. Mindezt úgy, hogy közben végig hűek maradtak önmagukhoz. Dalaikban gyakran foglalkoznak olyan témákkal, mint a szerelem, féltékenység, csalódás, mentális egészség és a felnőtté válás nehézségei, ami miatt erősen kapcsolódni tudnak a közönségükhöz. A zenekar szeptember 18-án tér vissza Budapestre, ezúttal az Aquarium Club Kishall színpadján játszanak majd. A Tommy Longhurst vezette zenekar stílusa igazán egyedi. Dalaikban ugyanúgy megférnek a szomorkásabb, melankolikus pillanatok, mint a felszabadult, ugrálós indie pop himnuszok. Nemrég megjelent debütáló albumuk, az And I Do It Again, pontosan ezt az érzelmi hullámzást fogja meg. A lemez egyszerre intim és nagyévű. 80-as éveket idéző szintik, óriási refrének, indis gitárok és érzelmes dalszövegek váltják egymást rajta. Az olyan számok, mint az Emotionally Hangover, a Gashy School vagy az I Keep On Messing It Up jól mutatják, hogy az Only the Poets miért lett ennyire szerethető zenekar az alternatív pop szintére. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Az oroszlán ugrani készül. Az 1960-as évek végén nem csak a beat korszak kilátástalanságáról készült film Magyarországon, hanem a mai közönség számára is élvezetes és fordulatos akcióvígjáték, amely az 1960-as évek elején indult James Bond filmek sikerét igyekezett a hazai környezetbe átültetni. Noha ő felsége titkos ügynökének kalandjai 1962-ben a Dr. No epizóddal útjára indultak, a hazai mozilátogatók politikai okokból nem élvezhették Sean Connery sármját a filmvásznon, viszont a nemzetközi sikerre a hazai politikai elit is felfigyelt, így ennek is köszönhetően készülhetett el az oroszlán ugrani készül. Révész György rendező két egykori jugoszláv író novelláját vitte vászonra a 007 kalandjaihoz igazítva úgy, hogy pipába szerelt lehallgató, karórába rejtett adóvevő, kalapgomba épített nyomkövető, szivarba oltott altató, de még piroskagylós mobiltelefon is szerepelt a filmben, amelynek zsinórja a nyomozó zakójának belső zsebében végződött. A jók és a rosszak küzdelme egy néhai náci orvos különleges hagyatéka, az egész világ megsemmisítésére is alkalmas vegyi fegyver leírása körül zajlik, amely Dajka Margit karakterének redikülében van elrejtve. A többnyire Dubrovnikban és Mostárban forgatott film főszereplőjét, a világot megmenteni készülő menő felnyomozót Bújtor István alakította, aki mellett a hazai bondlányokat Medvecki Ilona és Psota Irén formálta meg, de a filmben fontos szerepet kapott még Ajtai Andor, Kós János, Szendrő József, Rutkai Otto, de még Pap Laci is. Az Illés Együttes természetesen ebben a filmben is fontos szerepet kapott. A főcímként elhangzó Miért hagytuk, hogy így legyen, az egyik legnagyobb slágerük lett.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. május 29-e van, péntek fél 11, a Manna FM regionális híreit hallják. Fővárosi közgyűlés egyelőre nem drágul a taxizás Budapesten. BL döntő, hatalmas tömeg érkezett Budapestre, jelentősen változik a közlekedés. Meredek számokat közölt a rendőrség a budapesti gyorshajtókról. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem emelkednek egyenlőre a budapesti taxi tarifák, miután a fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os díj emelési javaslatát. A kérdés azonban később ismét napirendre kerülhet. A közgyűlés pénteki ülésén a taxirendelet módosítása mindössze 5 igen szavazatot kapott, 3 képviselő nemet mondott, 19-en pedig tartózkodtak, így a javaslat nem ment át. Ennek következtében változatlanok maradnak a jelenlegi budapesti taxi díjak. A képviselők ugyanakkor elfogadták a Fidesz-KDNP módosító indítványát. Ennek értelmében, ha megszűnik a védett üzemanyagár, és az üzemanyagára az E fölötti szintre emelkedik, akkor Karácsony Gergely főpolgármesternek rendkívüli közgyűlést kell összehívnia a taxi tarifák újbóli megtárgyalására. A közgyűlés egy másik fontos döntést is hozott. Elfogadta a mikromobilitási infrastruktúra egységesítéséről szóló előterjesztést. A változtatás célja, hogy rendezettebbé váljon a közösségi kerékpárok és rollerek használata, valamint javuljon a bubi rendszer elérhetősége a belvárosi és a sűrűn lakott városrészekben. Egyhangú támogatást kapott az a javaslat is, amely az akut lakhatási válságba került gyermekes családok megsegítését szolgálja. A tervek szerint a BMSK-i Szabadság Sugárúti Intézményében 7 szobában összesen 28 férőhelyen biztosítanak átmeneti elhelyezést azoknak a családoknak, amelyek lakhatási problémák miatt kerültek krízis helyzetbe. A városvezetés szerint az új ellátási forma hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekeknek ne kelljen elszakadniuk családjuktól, pusztán a lakhatás átmeneti megoldatlansága miatt. 10 000 érkeznek Budapestre a labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt, ezért a főváros közlekedése teljesen átalakul a hétvégére. A BKK sűrített járatokkal, megerősített személyzettel és extra reptéri buszokkal készül a várhatóan mintegy 60 000 szurkoló fogadására. A Puskás Arénához vezető legfontosabb vonalakon az M2-es, az M4-es metrón, valamint az 1-es villamoson a csúcs időszakokban akár 2-3 percenként indulnak a szerelvények. A Hősök terén rendezett szurkolói programok miatt az M1-es föld alatti is sűrített menetrend szerint közlekedik. A repülőtéri forgalom kiszolgálására a BKK jelentősen növeli a kapacitásokat. A 100E repülőtéri express és a 200E járatok május 29-e és 31-e között akár 2-3 percenként indulnak, a kiszolgálásba pedig 20-30 plusz autóbuszt is bevonnak. Az ideiglenesen megnyitott 1-es terminál és a belváros között külön járatok is közlekednek. A mérkőzésre szóló belépőjeggyel érkezők számára jó hír, hogy május 31-ig a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózat díjmentesen használható, beleértve a 100E repülőtéri járatot is. A szurkolói rendezvények miatt több helyszínen forgalomkorlátozásokra kell számítani. A mérkőzés napján, azaz szombaton reggel 8 és délután 5 óra között a rendőrség lezárja a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat, amelyet ebben az időszakban kizárólag a közösségi közlekedés használhat. A BKK arra kéri a budapestieket és a városba érkezőket, hogy lehetőség szerint autóhelyet közösségi közlekedéssel utazzanak, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról. A közlekedés megtervezésében a Budapest Go alkalmazás nyújthat segítséget. Kiemelt egészségügyi biztosításra készül az országos mentőszolgálat is a Bajnokok Ligája döntőjére. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység és 2 ideiglenes ambulancia vigyáz majd a játékosok és a szurkolók biztonságára. Emellett további 27 mentőegység teljesít szolgálatot a szurkolói zónák közelében, többek között a Városligetben, a Hősök terén, az Andrássy úton és az MTK stadionnál. Az érdeklődők az életmentő mobil alkalmazás digitális térképén is megnézhetik, hogy hol található a legközelebbi egészségügyi segítség. Meredek számokat közölt a rendőrség a budapesti gyorshajtókról. Bár tavaly jelentősen csökkent a halálos közúti balesetek száma Budapesten, a gyorshajtás továbbra is az egyik legnagyobb probléma a főváros útjain. A rendőrség szerint még mindig sokan tekintik versenypályának a közutakat, ezért folyamatosak az ellenőrzések és a razziák. A budapesti rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben 22 halálos közúti baleset történt a fővárosban, ami csaknem 42%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A személyi sérüléses balesetek száma is mérséklődött, miközben a rendőrség több 100 000 közlekedőt ellenőrzött az év során. A gyorshajtók kiszűrésére trafipaxokkal, mobil sebességmérőkkel és új rendszerekkel is oldáztak. Az év során csak az új berendezések több mint 256 000 sebesség túllépést rögzítettek 18 budapesti helyszínen. A sebesség ellenőrzések során összesen több mint 138 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A rendőrség kiemelten figyelte az illegális éjszakai gyorsulási versenyeket is. Többek között a Váci úton, az Andrássy úton, a Soroksári úton,

0: hanem élményt és kikapcsolódást is nyújtanak. A nevezett szakasz a 17. kerületben található, ahol a Rákos Csaba utca és a Cinkota út között egy 3,2 km hosszú, jó minőségű aszfaltos bringa út vezet a patak mellett. A zöld környezetben futó útvonal mellett sportpályák és szabadtéri fitness eszközök is találhatók, ezért sokan sportolásra és kikapcsolódásra is használják. A szakemberek szerint a Rákospatakban jóval több lehetőség rejlik, mint egy egyszerű kerékpárútban. A tervek szerint hosszabb távon egy autómentes természetközeli zöld egészségút jöhetne létre, amely összekötné a külső kerületeket a belvárossal, valamint sport és kiránduló helyeket is könnyebben elérhetővé tenne. A fejlesztések ugyanakkor még hiányosak. Több szakaszon rossz minőségű a burkolat, máshol pedig egyáltalán nincs kiépített bringaút. Kőbánya és a 17. kerület között például jelenleg csak egy benőtt ösvényen lehet közlekedni. A Budapesti Közlekedési Központ tavaly új közbeszerzést írt ki a fejlesztések tervezésére. Ha sikerülne uniós forrást találni a beruházásra, akkor a hiányzó szakaszok is megépülhetnének, külön sétányt alakíthatnának ki a gyalogosoknak, és a teljes útvonal biztonságosabbá válhatna. A hosszú távú elképzelések szerint a Rákospatak akár az Eurovelo 14 nemzetközi kerékpárút hálózata része is lehetne, amely Gödöllő és Eger irányába is kapcsolatot teremtene. Az év kerékpárútja versenyre június 2-ig lehet szavazni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm,

0: Budapest Update.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nászajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori Vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Vilav Budapest. A különleges garzonház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart. Az épületet Tóth István és Heihál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alig volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdeguru és spekuláns André Kostolányi, az zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovic Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgóállomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény, Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, meg megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a vöröskő, a kistestvér. A vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Reketyés tónál, ahol teknősökkel, síklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Szőlőket szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: Budapest Update.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskola épülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében 4 gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. 3 héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását 3 héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagyfalon innen is túl.

0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Élet, öröm, zene egész nap. 98.6 Manna

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk most folytatódik. A budapesti sörtörténettel, természetesen Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével beszélgetünk most is a fantasztikus sztorikról. Szia Csaba, köszönjük szépen, hogy ránk érsz. No, bár azt gondolná az ember, hogy elsősorban nem Budapesthez kapcsolja a sört vagy a sörtörténetet, pedig az úgynevezett boldog békeidőkben bőven volt azért Budapestnek egy sörfőváros jellege.
2: Volt, sőt, jóval korábban, picit visszamennék az időbe. A modernkori Pest-Buda története, ez még nem Budapest, hiszen az 1873-tól van. A modernkori Pest-Buda történetének meghatározó évszáma 1686, amikor is az Egyesült Európai Seregek felszabadítják Buda városát, és ezzel párhuzamosan Pest városát is. És harcol az osztrogó seregben Jakob Proberger nevű úriember. Róla azt kell tudni, hogy bajor ember, kiváló katona, ezen kívül pedig serfőző, és hát amikor véget ér az osztrom, és Pestet újra kell népesíteni, hiszen a osztrom után ugye a népesség jelentős fogyatkozás szenvedett, ő úgy ítéli meg, hogy itt marad. És a mai városháza helyén működik egy török bozakháne, ez egy olyan hely, ahol alkohol és italat is lehet egyébként kapni, és ennek a helyén Jakob Proberger fogja magát, és nyit egy sörfőzdét. Két dolog még vele kapcsolatban, a 100 éves étterem, ami a mai Pest egyik legrégebbi civil épülete, ami ránk maradt, az ő magánháza volt, természetesen nem úgy nézett ki, ahogy ma, hiszen a 19.-20. század nyomot hagyott az épületen, de az alapok a 17. század végéhez kötődnek, és egy sikeres migrációs modellről beszélünk, mert amikor meghalt, már kétszer választották fővírává, vagyis a esti sörtörténet a 17. század végéhez kötődően már jól nyomon követhető.
1: Onnan kezdve hogyan indult tovább, és hogyan fejlődött?
2: A 19. században a sörfogyasztás Magyarországon egyre népszerűbb lett. Sokszor találkozom azzal a vélekedéssel, hogy ez a filoxérának köszönhető, de a történet ennél bonyolultabb. A filoxéra kétségkívül megnövelte a sör népszerűségét, hiszen ugye a bor eltűnt a piacról nagy mennyiségben. Következésképpen kellett egy olyan ital, amely képes betölteni ezt a piaci űrt. De a sör népszerűsége már korábban növekedni kezdett. Egy példát mondok. Van egy Mayer nevezetű bajor család, amely szintén betelepül Pest-Budára. Ők aztán magyar nemességet szereznek, és a korabeli multikulti semmi nevben nem mutatja, mint az ő nemesi nevük, Mayerfi. Tehát középen egy Y a Mayerben, és a végén a két FY. A Mayerfi család egyébek mellett borról, szőlővel foglalkozott, volt olyan családtag, aki kitalálta azt, hogy szeretne vörös márvány hordóban érlelni bort, mondvá, hogy akkor nem befolyásolja a fordónák, a fája, a borízét. De sörrel is foglalkoztak, például önék volt a tabáni sörfőzde, aztán volt egy tüköri nevű sörfőzde, az Pesten működött. Egyre népszerűbbé vált a sör, egy adatot mondok, 1851-ben körülbelül 382.000 hektoliter sör készült Magyarországon, 1880-ban szűk 3 évtizeddel később pedig 427.000 hektoliter. Ami azt mutatja, hogy egy minimális növekedéssel számolhatunk, és ez a növekedés fog majd megugrani. Hogy aztán ez minek köszönhető ez a növekedés, arra nézve nekem van egy elképzelésem.
1: És mi ez az elképzelés?
2: Egyik az az, hogy a városi lakosság az előszeretettel fordult a sörhöz, mint könnyű, alacsony alkoholtartalmú, viszonylag olcsó italhoz, és nagyobb sörgyárakat jellemzően városokban létesítettek, hiszen könnyebb volt teríteni a terméket, ugye a szállítást meg lehetett ezzel spórolni. Maradjunk Pestnél, 1855-ben Kőbányán, ami ugye egy külbánya, mint ugye nevés elárulja, ott a pincerendszerek mentén ott létesít egy kis főzdét, egy Peter Schmidt nevezetű úriember. Peter Schmidt egyébként született pesti volt, nevezhetjük Schmidt Péternek is, de azért neki német volt az anyanyelve. Az őse is Dél-Németországból jöttek, és ő egyebek mellett arra jön rá, hogy a sört egyre többen isszák. Na most a városi lakosság sörfogyasztását aztán majd még egy dolog fogja megnövelni a filoxérán kívül, ez pedig az infrastruktúra fejlődése. Hiszen a vasút révén a korábbiakhoz mérten soha nem látott sebességgel és mennyiségben lehetett szállítani bármit, eképpen sört is. Úgyhogy valahol a növekedésnek az alapja az itt rakaszható meg, és ezt a megindult folyamatot ezt erősíti fel brutálisan majd a filoxéra.
1: Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze a vendégem ma is, hiszen hogyha budapesti történetek sorozat, akkor mindig Katona Csaba. Ma a budapesti sörtörténetről beszélgetünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk majd azokkal a kedves budapesti városi legendákkal és anekdotákkal, amik a budapesti sörtörténethez kötődnek, és természetesen a sör és a gasztronómia összefonódásáról és a gyárak szépségéről már, ami az épületeket illeti, erről is szó lesz hamarosan. Folytatjuk.
0: Manna FM.
3: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunk folytatódik ma a budapesti sörtörténettel. Természetesen szakértő vendégünkkel, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, Katona Csabával beszélgetek, és ígértem Csaba, hogy onnan folytatjuk, hogy milyen anekdoták, történetek és legendák kapcsolódnak a sörfőzdékhez, a sörgyárakhoz, a budapesti sörtörténethez.
2: Hát számos ilyen van. Kezdjük a legismertebbel, ami túlmutat Budapest határain, de lehetetlen nem megemlíteni. Ez természetesen a sörrel nem kucintunk legendája. Uh-huh. Ugye azt mondja a fáma, hogy 1849. október 6-án Aradon kucintottak sörrel a aradi 13 tábornok jól átkivégzése után a győztesek parttalan örömükben. Most a helyzet az, hogy semmiféle történeti forrás nem támasztja alá, hogy bármilyen kocsinkatásra sor került volna. Esetleg előfordulhat az, hogy amikor Henrik Hencinek a 1850-es években, aki Budavárát vitte Görgével szemben szobrot állítottak, ott kocsingattak, és innen terjedhetett el ez a dolog, de a legvalószínűbb, hogy semmi ilyesmiről nincs szó, hanem inkább a borlobbi igyekezett azt elhitetni valamikor 1880-as, 90-es években, amikor a filoxérát már sikerült háttérbe szorítani, és a bor igyekezett visszanyerni a piaci pozícióit. A magyar ember nem iszik sört, mert az olyan csúnya, osztrák, gonosz, labanc ital, de hát a magyar ember úgy döntött, hogy minden megiszik. Ez a tradíció azonban ránk maradt. De hát még számos más dolgot elő lehet venni. A budapesti kávéház kultúrának például egy nagyon sajátos eleme volt, hogy működtek úgynevezett asztaltársaságok. Ezek jellemzően 30 fölötti nős férfiak alkották, és hetente egyszer elmentek közgyűlni egy-egy helyre, és hát innen van a sörös csizma legendája. Ennek a lényege, hogy az asztaltársaság rendelkezett egy saját sörös csizmával, ami egy L-alakú, vagyis csizma alakú üvegedény volt, alaphangon literes. Legrosszabb esetben pedig az alja az domború volt, nem is lehetett letenni az asztalra. És akkor leült az asztalfőre az asztaltársaság feje, kirendelte a megtöltött csizmát, ivott, majd a higiéniát figyelmen kívül hagyva továbbadta, és a csizma körbe járt. És innen jön az igazi játék, kifizeti ki a csizmában levő ser árát. Ugyanosnak tűnik, hogy akinél elfogyott, akinél kiürült, de nem. A szabályról az volt, az utolsó előtti, és tegyük mérleg, de hogy ez miért gonosz játék, mert vagy annyit kell korcsolnom, hogy mindet megígyam, ez esetben az előttem levő terheli a fizetés kötelezettsége, vagy csak olyan kicsit szabad korcsolnom, hogy az utánam levő ne tudja mindet meginni. És próbáljuk meg azt mérlegbe tenni, mit jelent, amikor a harmadik, negyedik körnél erre fókuszálni kell. És hát amit mindenképp megemlítenék, az ugye kőbánya. Hogy miért lett kőbánya sörös birodalom? Uh-huh. Ma már kevésbé ismert, de hát bizony az borvidék volt. Tehát ha Pest-Buda borászatáról beszélünk, általában a sashegyi, gerlészhegyi vörös szokták emlegetni, de Pesten is volt szőlő, egyetlen helyem, kőbányám, azért ott, mert a pincejáratok, amiket ott kivéstek, az tökéletesen alkalmas volt arra, hogy ott bort érleljenek. A mai napig emléke ennek a borászatnak, a kőbányai borászatnak a csősztorony, ami 1840-es években épült, ha jól emlékszem, és ott magasodott a szőlők között, a szőlőültezmények között, ma már jól és sörgyárak veszik körül. És azon a pillanat, a 19. század dereka, amikor rájönnek a sörben érdekelt vállalkozók, hogy a legjobb kőbányára kiköltözni, mert azonban a pincében, ahol bort lehet készíteni, ott bizony sört is lehet készíteni, és így veti meg a lábát aztán idővel mondjuk a Dreher. Dreher viszont abból a Peter Schmidt-féle vállalkozásból lövi ki magát, amiről beszéltem, 1862-ben az idősebb Anton Dreher megveszi ezt a főzdét, ő egy évvel később meghal, a sógor, a Franz Reich tovább viszi a céget, és amikor fölnő az ifjabb Anton Dreher, akit Dreher Antalként ismerünk, elkezd virágozni ez a sörbirodalom.
1: A sörbirodalmak virágzása magával hozott egyfajta társadalmi jelenséget, és egy bizonyos gasztronómiai hullámot is.
2: Igen, azt kell látni, hogy a sörnek 1949 után is, majd mindjárt visszacsatolunk a polgári időszakba, a sörnek lett egy negatív konnotációja. Tehát ugye mi történik 1949 után? Magyarország bekerül a szovjet érdekszférába, része lesz a béketábornak nevezett szovjet szatellit államok közösségének, ami azt is jelenti, hogy piacgazdaság helyett tervgazdaság irányítja különféle folyamatokat a piacon, illetve hát éppen, hogy nem a piacon, mert ennek a lényege, hogy a tervgazdaság az létezik, de nem működik. Hogy érintette ez a sörfőzdéket és gyárakat? A sörfőzdéket azokat beszántották, a sörgyárakat államosították, és az volt a cél, hogy a magyar dolgozó egy olcsó, mindenki által megvásárolható sörhöz jusson hozzá, ez viszont kibékíthetetlen ellentétben van a minőséggel. Tehát nincs valódi piaci verseny, a cél pedig az, hogy bárki meg tudja venni a sört, és innentől kezdve válik a sörnek a hírneve, hát majd olyan értemben rossz rá, hogy azt terjesztik róla, hogy az ilyen proletáritól, bocsánat a kifejezésért, olcsó, igénytelen, de bezzeg a bor. Ezzel szemben a két háború közötti időszakban és a monarchia idején sokkal inkább urbánus városi italnak számított a sör, elegánsabbnak számított, mint a bor, mert bort mindenhol lehetett termelni, persze voltak kiváló borok, szélejét és nelsék. A sörnek azért volt egy ilyen polgári attitűdje. Például a Kokályi Krúdi Gyula többet ír a szőről, mint a borról, ugye a magyar gasztronómia avatott szakértője. És ez a fajta hírneve, ez a fajta pozitív kicsengése a sörnek, ez szenved súlyos fogyatkozást 1949 után, és ezt a hírnevét kapja vissza lassan, de biztosan az elmúlt évtizedekben.
1: Nagyon érdekes az is, hogy milyen receptek kapcsolódnak a sörhöz, erről is beszélni fogunk. Folytatódik tehát ma Katona Csaba történésszel a Budapesti Történetek sorozat. Ebben egészen konkrétan ma a budapesti sörtörténet, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunkban a főszereplő ma a sör, a sörgyártás, a sörgyárak és a hozzá kapcsolódó gasztronómia, illetve a társadalmi jelenségek. Ezekről már majdnem mindről beszélgettünk szakértő vendégemmel, akivel a budapesti történetek sorozatot visztük, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Szóval receptek, Csaba, receptek és gasztrosztorik, amik a sörhöz és a sörgyártáshoz, a sörgyárakhoz kapcsolódnak. Sörkorcsolják, ugye azonnal ez jut az embernek az eszébe.
2: Na hát egyszerűen következő, sörrel nem lehet főzni. Magyarországon természetesen a borral való főzésnek van nagyobb hagyománya, tradíciója, érthető módon. Mert a történeti Magyarország, másképp fogalmazva a Kárpát-medence egészének területén megteremnek a bogyós gyümölcsök, eképpen a szőlő is. Tehát a bor dominanciáját azt nagyon sokáig el kell fogadnunk, hogy így volt. Nincs ezzel semmi gond. Ma egyébként, hogy voltam, több sört isznak, mint bort, de ugye tempora mutantur. Viszont a bor savasítja a ételt, amiben beletesszük, és ezért aztán, ha mondjuk vörösboros marhapörköltet csinálok, kevés sor a végeredőt kerül bele egy pici bor, hogy kicsapja az alkoholt, mert hogyha túl hamar beleteszem, akkor egyszerűen a rostokat összerántja. Ezzel szemben a sör az lugosít, tehát puhítja a húst. És akkor rögtön mondok egy olyan receptet, ami eredendően cseh, de azért a monarchia idén sok felől meg lehetett találni. Vegyünk egy kacsát. A kacsavörös húsú szárnyos az előkelő bételek közé tartozik. Na most ezt berakom egy tepsibe. A tepsire állítok egy olyan másfél liter vörös sört, és mindjárt elmondom, mi az. Az nagyon jó összhangban van vele. A vörös sör, csehül polotmávi, szó szerint félsötétet jelent, magyarul félbarnának mondják, de igazából mindig csak vörösnek hívja. Egy maláta hangsúlyos sör, minimális kómlózással, tehát nem a keserűség jelenik meg benne dominánsan, hanem a maláta pörkölése során visszamaradó cukor picit édesebbé teszi. Kicsit ilyen karamelles íze van. És ez, hogyha ebben párolom a kacsát fólia alatt, úgyhogy mellé pakolok még mondjuk hagymát, meg gyökérzöldséget, meg répát, meg zöldet, meg bármit, akkor ez gyakorlatilag fűszerként ízesíti meg az alapanyagot, és amíg én egy picit rápirítok, és kétféle módon járhatok el, vagy összetúrmixolom a zöldségekkel ezt a nagyon finom sörös levet, és akkor lesz egy sűrű szaftom, vagy a B-verzió, hogy kiszedem a zöldségeket, kiszedem a kacsát, és akkor köretnek mondjuk olyasmit teszek mellé, hogy rizs vagy krumplipüré, amire pedig a híg levet tudom rátenni, mert azt felfogja. Az egésznek a lényege, a sörrel remekül lehet főzni. És akkor most mondom a legismertebb receptet, hát ez a sörös csülök. Hiszen csülököt csinálhatunk láger vagy pűz típusú sörrel. De mondjuk egy füstölt csülök mellé, ha odarakok egy stout, vagy egy porter típusú, vagy akár egy füstös, egy raubírt, akkor abból valami egészen csodálatos ízkombinációkat lehet előcsalogatni. Arról nem beszélve, hogy ahogy van borvacsora, és minden bor mellé oda lehet rendelni kiváló ételeket, van sörvacsora is, vagy sörebéd. Az egésznek a lényege pedig a következő, hogy a sör nagyon-nagyon változatos ízvilágból tud hozzánk szólni, és akkor ilyenkor jön a kérdés, hogy na de a leves és a desszert, amellé lehet sört tenni? Hogy ne lehetne, csak a leves, mondjuk ne egy oronyú húsleves legyen, ami egy hígleves, hanem legyen mondjuk egy gombakrémleves, tehát ilyen szalonnacsipszel, kis szarvas gombával, és amellé már egy jó ipát, vagy epát olyan módon mellett mellé rendelni, hogy tökéletes összhang alakul ki, ami pedig a desszertet illeti. Egy mondjuk egy vaníliás desszert mellé, egy könnyű édes kis búzasör, vagy mondjuk egy csokis desszert mellé, egy porter vagy egy stout, egészen tökéletes választás, és csodálatos összhangban vannak az ízek.
1: Nagyon érdekes az is, hogy hogyan maradnak meg ezek a receptek, és hogyan kapcsolódunk ehhez például a sörtésztához, ugye, ami gyakorlatilag egy sörrel készült palacsintatészta, és az is klasszikussá vált már, sőt, az majd tudnám a hétköznapokban is jelen van. Van olyan sörrel készült étel, amihez kapcsolódik, olyan legendás, elképesztően érdekes és vidám történet, vagy akár nem vidám, mint mondjuk a Rigó Jancsi sztori?
2: Ennyire direktben sörös sztorit nem ismerek, ami konkrétan ételhez kapcsolódik, de hogy mennyire jelen van a magyar konyhában is a sör, hadd idézek egy klasszikust, ez a fogas orli módra, vagy akármi orli módra. Na és ugye mi az orli módra? Sörtésztába vagyon burkolva, az alapanyag legyen az hal, vagy bármi egyéb. Következésképpen, amikor azzal a kritikával találkozom, hogy ezek ilyen modern felhangú dolgok, hogy a sör és a gasztronómia az megpróbál betörni így az étkezésre kapcsolatos élvezeteknek a csúcspontjára, ezt most találták ki, egyáltalán nem így van. Tehát igenis helye van a sörnek a csúcs gasztronómiában is. tényleg azt tudom erre mondani, hogy ami nekem egy nagyon régi becsípődés, amikor azt hallom valakitől, hogy én nem szeretem a sört, én azt szoktam válaszolni, hogy nem, csak még nem találkozott azzal a sörrel, amit szeret.
1: Aha. Hogyan lehet összebarátkozni a sörrel? Végezetül erről még beszéljünk, mert ugye a keserűsége miatt nagyon sokan idegenkednek tőle, természetesen itt most a gasztronómiai élményről és a sör történetéről beszélünk, és természetesen a fogyasztását csak felnőtteknek szabad.
2: Nagyon egyszerű összebarátkozni, kóstolni, minél többet. A sör keserű, ezt sokszor lehet hallani, igen, a bézeni típusú sörök keserűek, de például az előbb általam említett félbarna, avagy vörös sör kifejezetten édes kis ízhatású, mert messze nincs benne annyi kumló, mint mondjuk a valóban nagyon keserűnek számító pilzeniben. Ez stout, vagy egy porter, a fekete sörök, ezekben is megtalálható az édes kis kávés, csokoládés ízvilág. Nem beszélve az ízesített sörökről, hiszen ma már gyümölcsös sörökkel is lehet találkozni nagyon sok helyen. Nagyon nem fogalmazva a sör olyan változatossággal tud meglepni minden bátran kóstoló embert, hogy előbb-utóbb meg fogja találni hozzá. Ennek egyetlen feltétele van, nyitott szívvel és nyitott lélekkel közelítsünk hozzá, kóstoljuk meg, adjuk meg az esélyt az italnak, ha azt mondjuk, hogy kevésbé ízlik, kóstoljunk meg egy másikat, ha pedig ízlik, akkor viszont fogadjuk el, hogy vannak remek sörök, nem csak a keserű ízvilág felől közelítve.
1: Természetesen mindez csak a 18 éven felettiekre vonatkozik, a felnőttekre.
2: Szigorúan.
1: Katona Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár történészének köszönöm szépen, hogy újra velünk volt, a budapesti történetek sorozatunk pedig hamarosan újra folytatódik majd.
2: Köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok a hallgatóknak.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapítója. És arról fogunk most beszélgetni, hogy miért fulladunk ki, amikor nagy elánnal nekilódulunk. Ugye ez ismerős lehet, az évkezdés,

0: tudatalat, vagy lehet, hogy nem csak tudatalat, hanem tudatos szinten is érezzük azt, hogy valami nincs rendben. Lehet, hogy már vannak testi tüneteink, lehet, hogy mentálisan érezzük, leterheltnek magunkat, és akkor úgy gondoljuk, hogy jön egy időpont, vagy egy évszak, vagy bármi, amihez köthető, és szeretnénk egy teljes tabularázát az életünkben, és mindent megváltoztatni, amit addig csináltunk. És hát az a helyzet, hogy ezekkel a nagy elhatározásokkal az a probléma, hogy egy ilyen jó egy-másfél hónap után általában kifulladnak, és nem azért, mert gyengék vagyunk, nem azért, mert nincs kitartásunk, hanem legtöbbször azért, mert rosszul terveztünk. Mert hogy a legtöbb teljesítményt azt ugye próbáljuk ilyen célokban megtervezni, de nem az életminőségünket próbáljuk átgondolni. Eredményt tervezünk, és nem rendszert. Időt próbálunk beosztani, nem energiát. Aha. Ez nagyon másféle szemlélet, ugye, ahogy hozzáállunk az egész életünk átformálásához. Aha. Kicsit, hogyha ilyen nagyon egyszerű példát akarok mondani, akkor az, hogy ilyen nagyon általános célokat jelölünk ki, tehát szeretnék lefogyni, vagy túl nagy célokat tűzünk ki, hogy szeretnék 25 kilót lefogyni, és nem azokat a pici, apró lépéseket kezdjük el magunk elé tenni, amit kellene, amivel el tudunk jutni egy hosszabb távú célig, illetve nem tesszük fel igazán magunkban azokat a kérdéseket, amik arra vonatkoznak, hogy mi is az én belső iránytűm, mi is, amit én gondolok magamról, a munkámról, az életemről, most ebben hogy vagyok, hova szeretnék eljutni, és akkor ha ezek az alapkérdések megvannak, akkor kicsit tisztább lesz az, hogy mi a tervezés, vagy miben szeretnénk változtatni.
1: Uh-huh. Azért nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, mindegyik pont nagyon fontos, de én mindig meg szoktam állni, hogyha ilyesmiről beszélgetek valakivel, és nálad ez különösen lényeges, mert különösen jókat szoktunk erről beszélgetni, szóval, hogy amikor azt mondod, hogy feltesszük ezeket a kérdéseket, na most ahhoz, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, a kritikus gondolkodásnak, mint olyannak, meg kell, hogy legyen bennünk. Meg kell lennie bennünk, igen, így helyes. Szóval, hogyha ez nincs meg, akkor nem tudunk kérdezni. Tehát el kell indulnunk önmagunk felé, és látnunk kell azokat a pontokat, hogyha nem is kritizálva fogalmazzunk így, csak látni azokat a pontokat, amin érdemes lenne, és vagy kell változtatnunk ahhoz, hogy az újratervezéseink, vagy egyáltalán a terveink, akármilyen kicsi lépésekre bontjuk is, mert szerintem az nagyon hasznos tud lenni, azok működni tudjanak. Szóval, hogy mennyire képes az ember szembenézni, vagy találkozni önmagával ilyen szempontból?
0: Abszolút meg tudom erősíteni, amit mondasz, mert az egésznek ez lesz az egyik központi eleme, tehát az, hogy mennyire tudok kritikus gondolkodást gyakorolni, mennyire van önreflexióm, mennyire van önismeretem, mennyire merek a tükörbe nézni, és ez szerintem kicsit azzal függ össze, hogy szerintem az egy kultúrjelenség Magyarországon, hogy kicsit kudarckerülők vagyunk. Uh-huh. És talán azért nem nézünk bele a tükörbe, meg azért nem akarjuk magunkat reálisan látni, mert akkor kudarcként éljük meg, úgy érezzük, hogy hibáztunk, hogy amit eddig csináltunk, annak nem volt értelme, és próbáljuk ezt kerülni. Tehát ezeket a mély pontokat mi próbáljuk kerülni. Pedig igazából ugye a mély pontokból lehet feltámadni, mint a főnix madár, uh-huh. De én inkább úgy mondanám, hogy ez a tanulási folyamatnak egy része. Tehát most hol tartok, mi a leltár, mi az, ami elég jó volt, mi az, amin fejleszteni szeretnék. Érdemes az életünket egyébként, van mindenféle megközelítés azon a téren, hogy lehet ezeket a leltárokat megcsinálni. Van, aki ilyen szerepeibe gondolkodva, hogy milyen szerepeket élek meg az életembe, és abban, hol vannak elakadásaim, mi az, ami jól megy, mi az, amiben fejlődni szeretnék. Van, aki más dimenziók mentén, például a munka, az egészség, az, ami az én idő, az, ami a kapcsolati rendszerem, tehát ebbe a négyes dimenzióba gondolja át, de szóval ez mindenképpen kell ahhoz, hogy reálisan lássuk magunkat, és utána feltegyük azokat a kritikus kérdéseket, amik arra kellenek, hogy tovább tudjunk ebből lépni, és tovább tudjunk fejlődni. És ez igazából, ez az egész élet egy ilyen nagy tanulási folyamat lesz, amiben folyamatosan iterálunk, és folyamatosan ránézünk arra, hogy most, ahol tartunk, meg ahol 3 napja tartottunk, meg ahova tervezünk eljutni, azok között mi a kapcsolat, mi az, amit lehetne máshogy csinálni, mi az, amiben lehetne fejlődni.
1: Csubár Kriszta, a műsor mai vendége, vele beszélgetünk

0: újrakezdésről, kezdésről, tervezésekről, holdpontokról, az azokról való kimozdulásról, úgyhogy jönnek jó tanácsok, akár jegyzetelni is. Érdemes, Kriszta szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, hamarosan beszélgetünk tovább.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő, Work Happy kezdeményezés alapító, és természetesen folytatjuk onnan, ahol abba hagytuk, vagyis újrakezdések, kezdeményezések önmagunkkal szemben, önmagunk megismerése és azok a holtpontok, ahol ezek az újrakezdések vagy az új terveink meg tudnak állni, le tudnak fagyni, be tudnak merevedni, és érezzük úgy sokszor, hogy egy nagy zselétortában állunk, mint a Tom és Jerryben a nagy rezegős piros zselétort, és látom a külvilágot, és tudom, hogy mit kéne tennem, de nem tudok mozdulni. Nagyon összetett dolog az, ami az embert lebéníthatja. Mit csináljunk akkor, amikor egy ilyen folyamatban egyszer csak jön egy A holtpont, B egy bukkanó vagy egy visszaesés.
2: Ami szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a pillanatokat meg kell élni. Tehát amit mondtam az előző pár percben, hogy kell a mélyre jutni, és kell átadni magunkat ezeknek az érzéseknek, és ezeket az érzéseket jó, ha egyébként meg tudjuk fogalmazni, hogy mi az, ami miatt holtpontra kerültünk, mi az, ami miatt ez most nem megy nekünk, és ebbe egyébként lehet így kicsit a pocsolyában dagonyázni. A lényeg az, hogy ennek mindig legyen egy időkorlátja, hogy ez ne hetekig, hónapokig tartson, hanem ez egy bizonyos időkereten belül legyen. Ilyenkor egyébként, amikor ilyen bukkanó van, vagy nehézség, akkor ugye az emberek egy ilyen változás görbén élik meg a legmélyebb pontot. És az a jellemző, hogy amikor ugye hagyjuk, hogy nem akarjuk elnyomni ezeket az érzéseket, hanem ezek jönnek, lesöpörnek, sírtünk, dühösek voltunk, depressziósok voltunk, utána előbb-utóbb elkezd egyébként kisütni a nap, és elkezdjük, az agyunk picit elkezd pozitívabban gondolkodni, és ezt a pillanatot kell nagyon élesen megfogni, megragadni, és amiket mondtam, azokat az apró dolgokat elkezdeni csinálni. És ami egy ilyen nagyon érdekes, és a kritikus gondolkodás mellén behoznám, hogy ami nagyon lényeges szemlélet, az, hogy a kíváncsiságunkat azt soha ne hagyjuk el. Ugye ez nagyon érdekes, hogy gyerekkorban van egy ilyen nagyon természetes kíváncsiságunk, mindent fel akarunk fedezni, meg akarunk tudni, és ez valahogy, ahogy növünk, ez egyre sajnos így kiveszik belőlünk. Pedig ahhoz, hogy az életünket, meg azt, hogy hogyan akarjuk a következő 5-10-20 évet, milyen életminőségben akarjunk élni, ahhoz a kíváncsiság a kritikus gondolkodás mellett legalább annyira fontos. Uh-huh. Úgyhogy én még ezt emelném ki.
1: Nagyon fontos ebből a szempontból a kritika is, nem csak a kritikus gondolkodás, aminek egyébként érdemes utána olvasni, mert ez gyerekkorban is nagyon fontos, tehát ezt érdemes a gyerekeknek is megtanítani, az egy másik műsor témája, csak zárójeles megjegyzés, akkor sokkal könnyebb felnőttként ezeket előhúzni, de hogy a kritika megfogalmazása önmagunkkal szemben is nagyon fontos. Tehát hogy bocsánatot kérek azért, amit most mondani fogok, hogy ne az legyen az első, hogy leszarozom magam, lekicsínlem magam, lesajnálom magam, és azt se hagyjam, hogyha nekem nem működik a negatív kritika engem, az nem ösztönöz, tehát nem az a típusú ember vagyok, aki na majd akkor én megmutatom, hanem engem lefagyaszt, és jön egy kognitív fagyás, és jön egy cselekvési fagyás is. Szóval, hogyha ilyen kritikák jönnek, akkor azokat le tudjam állítani. Hogyan tudom leállítani? Hogyan bánjunk a kritikával? Akár úgy, hogy mi szeretnénk segíteni valakinek a környezetünkben, akin látjuk, hogy változtatni szeretne, de időnként megmerevedik, belemerevedik a helyzetbe, mert megijed a változástól, vagy a következő lépéstől, illetve mi hogyan fogadjuk és hogyan kezeljük határállítással például a felénk érkező kritikát, hogy ne törje derékba vagy keresztbe a változásra való, nem tudom én, vágyunkat, hajlamunkat, vagy egyáltalán az utat, amire ráléptünk.
2: Igen, ugye itt kétféle oldalról jövő kritikát fogalmaztál meg. Az egyik az a mi belső hangunk, ami ül a vállunkon és folyamatosan kritizál.
1: Úgy hívom, hogy a rossz
2: embernek
1: fej.
2: Más.
1: Úgy hívom, hogy a rossz fej.
2: Igen, a rossz zsaru. Igen. Ami mindenkinél más, ugye ezek a saját démonjaink. És igazából én itt azt szoktam mondani, hogy hogy ezeket így reálisan kitenni és kihangosítani, és valahogy a realitás földjére hozni pro-kontra, hogy mi a legrosszabb, ami történhet, ha mi ebbe a helyzetbe benne maradunk, mi a pro-kontrája, miben tudunk fejlődni benne, tehát hogy ezeket a negatív hangokat kihangosítani, leülni, és ilyen nagyon realistán megválaszolni, és akkor egy picit így elkezdenek ezek a hangok így, hát hogy is mondjam, kimúlni, vagy az erejük elkezd veszíteni. A másik ilyen dolog az az, hogy hagyjuk abba az agyalást, a túlagyalást, mert abban nagyon erősek vagyunk, hogy egy ilyen negatív spirálba beleesünk, és akkor onnantól nagyon végletesen kezdünk el gondolkodni, és ilyenkor jó, hogyha elkezdünk, és itt is ugye bejön azon ismeret, hogy ismerjük magunkat annyira, hogy mi az a tevékenység, amivel ki tudjuk magunkat húzni ezekből a negatív spirálokból. Tehát akinek a terápiás vasalás, annak az, aki légzésgyakorlatokat csinál, annak az, aki elmegy sétálni egyet a zöldbe, annak az. Tehát itt fülön kell csípni magunkat, hogy jó, akkor most mással kell foglalkoznunk, és amikor így elkezdjük kiszellőztetni az agyunkat, akkor ez a kritikus én, ez elkezd veszíteni az erejéből. A másik, amit mondtál, a külső elvárások mentén, vagy hogy ki mit szól, ez egy nagyon gyakori dolog, főleg így a közösségi média és egyéb ilyen társadalmi nyomás, ami ezen a témán van, és én sokszor azt veszem észre, hogy egyébként nem is magunk miatt tervezünk új szakaszokat az életünkben, hanem mert van ez a külső elvárás, vagy külső nyomás, hogy mit kéne elérnem, hol kellene tartanom, mások mit várnak el tőlem. Hát ezeket kellene abszolút így a hátunk mögé dobni, mert sose vezetnek jó irányba, és szerintem az egy nagyon lényeges dolog, hogy azt átgondoljuk, hogy mi az, ami a mi saját befolyásolási körünkön belül van, amikor bármi történik, vagy amikor valamit el szeretnénk érni. És mindig azt gondoljuk, hogy ugye a körülmény, meg a külső elvárások áldozatai vagyunk, pedig sokkal több dolgot tudnánk a kezünkbe venni, és sokkal több dolgot tudnánk irányítani, mint gondolnánk. Az, hogy miben mennyi energiát, időt rakunk, mit gondolunk, mi a reakciónk, ezek mind olyan dolgok, amiken mi saját magunk tudunk változtatni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedbe, az, hogy mindegy, hogy belső kritikusunk van, vagy külső, de az, hogy ebben az egész folyamatban kezünkbe vegyük az irányítást, az már a mi felelősségünk és döntésünk lesz.
1: Schubauer Krisztával beszélgetek az újrakezdési folyamatokról, új kezdetekről, és minden olyan tényezőről, ami ezt segíti, meglöki, megakadályozza, a lefagyásokról, a holtpontokról, hogy ezeken hogyan tudunk túljutni és átjutni, és most beszélgetünk mindenről, ami idáig elhangzott, munkahely és szervezeti jelenlét szempontjából is. A műsor vendége Schubauer Kriszta, szervezeti kultúrafejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Manda délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újrakezdés, új tervek, egy új élet, egy életmódváltás, és ezeknek a segítői, illetve a buktatói, erről szól a mai műsor. Erről beszélgetek Schubauer Krisztával, aki szervezeti kultúra fejlesztő és a Work Happy kezdeményezés alapítója, és ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mindazt, amit idáig megbeszéltünk, áthelyezzük egy kicsit a munkahelyünkre. Munkahely, munkavállaló, munkáltató, illetve szervezeti kultúra és szervezeti működés szempontjából ez hogyan néz ki? Ott hogyan tudom renoválni magam? Vagy nyomni egy reszetet?
2: Még egy picit így egyébként visszamennék egy hangyányit az Origóra, okay, mert utána átvezetem a munkahelyi kérdéskörre. Tehát szerintem az egyik ilyen kulcs dolog, hogy a célok helyett inkább állapotot próbáljunk meg megfogalmazni. Tehát, hogy milyen szeretnék, nyugodtabb, energikusabb, hatékonyabb, hogyha ezeket az állapotokat jól le tudjuk írni, akkor könnyebben tudunk hozzá célokat majd társítani. Mm. És amikor arról beszélünk, hogy boldogság, vagy hogy jól lét, vagy szeretném jól érezni magamat, akkor van egyébként már számos ilyen modell, meg gondolati sík, amiben lehet gondolkozni. De az biztos, hogy mindegy, hogy az életünkben vagyunk, vagy a munkahelyünkön vagyunk, az, hogy a pozitív érzelmeket kihangosítsuk az életünkbe, az egy lényeges dolog lesz. És akkor itt mik ezek a pozitív érzelmek? Tehát a hála, az empátia, az együttérzés, a reziliencia, az optimizmus, ezek mind olyan érzelmek, pozitív érzések, amiket valamiért nem látunk meg a mindennapokban. Tehát ez egy nagyon elemi dolog, amit nem csak az életünkbe, hanem a munkahelyünkbe is ugyanúgy tudjuk gyakorolni. Csak valahogy mindig arra áll be az agyunk, hogy ugye félig üres a pohár, és mi az, ami rossz. És a jó mellett meg valahogy elmegyünk. És ez egy olyan dolog, mint hogy a konditeremben lemegyünk, és az izmunkat így elkezdjük edzeni. Ezt is lehet edzeni. Egyszerűen azokkal a napvégi kérdésekkel, hogy akkor mi volt ma jó a napban? Mi az, amiért hálás vagyok? Mi az, amin elmosolyodtam, ami örömteli volt? Mi az, amiben bele tudtam feledkezni? Ami jó érzés volt? Tehát ezekkel az apró kérdésekkel, és akkor azt fogjuk
1: észrevenni, hogy... Ezeket tényleg, bocs, érdemes összeírni például?
2: Érdemes, ez annyira érdemes ezzel foglalkozni, hogy nekem van egy 5 éves kisfiam, és vele minden este beszélgetünk erről, és ahogy így a hetek, hónapok alatt látom, ahogy most már magától mondja, az elején semmit nem tudott mondani arról, hogy mi az, ami egy boldog pillanat volt neki, és most már észreveszi, és akár több dolgot is tud mondani. Tehát, hogy erre rá lehet az agyat valahogy húzni, hogy ezt észrevegyük ezeket a dolgokat. Ez az egyik dolog. A másik a kapcsolati fókusz, tehát az, hogy az sajnos egy nagyon fontos dolog, és azt gondoljuk, hogy közhely, pedig tényleg kellene vele foglalkozni, hogy energikus, motiváló kapcsolatokat építeni saját magunk körébe. És akkor itt most lehet, hogy megkérdezed, hogy jó, hát ezt még a családban meg tudjuk tenni, de a munkahelyen ott nem tudjuk ezt kiválasztani. És itt jön megint az önreflexiós kérdéskör, hogy amikor én egy munkahelyen a mikroközösségem, a közvetlen kollégáim, a vezetőim felé próbálok nyitott lenni, pozitív, őszinte, transzparens, és nem azt kapom vissza, akkor tudjam azt mondani, hogy ez valószínűleg nem az a hely, vagy nem jó hely, ahol vagyok. És ebben tudjak lépni, és ebben ne ragadjak be. Akkor a következő ilyen elem az, hogy mennyire tudok elköteleződni amellett, hogy nem mindig a gyengeségeimre fókuszálok, hanem az erősségeimre, és abban próbálok fejlődni. Hogy mennyire találok értelmes célokat az életemben és a munkámban. Hogy mennyire tudok ugye olyan célokat állítani, amikben tudok hinni, amik elég aprók, amiket el tudok érni, és sikerélményem van, és nem utolsó sorban, hogy mennyire foglalkozom egyébként az életembe a vitalitással, azzal, hogy mit teszek, hogyan sportolok, lélegzek, és még sorolhatnám. Na és ezek együttesen fogják adni azt, hogy egyébként van egy ilyen autentikus boldogságérzetem, egy ilyen jó érzésem, jól létem, ami ugye az életben meg a szakmai munkában is ugye fontos és elengedhetetlen, főleg, hogy egy testtel, egy lélekkel éljük az életünket, úgyhogy nincs az, hogy valaki a privát életében le van eresztve, és egyébként belép a munkahelyére, ott pedig kicsattan az erőtől, úgyhogy ezért kell ezt így kicsikét így holisztikusabban, meg komplexebben nézni, és ugye az volt az eredeti kérdésed, hogy mit tudunk tenni, hogyha szeretnénk kicsit a munkába valahogy így, nem is tudom, így felbusztolni magunkat, vagy kicsit így felkraftolni, és hát sok mindent tudunk tenni. Tehát például ugye ezeket, amiket elmondtam, ezeket megpróbáljuk szem előtt tartani. Megpróbáljuk meghatározni ezt a belső iránytűt, amit mondtam korábban, tehát hogy mi az, amit mi várunk az életünktől, mi az, amit várunk a munkánktól, ahol vagyunk, az egyébként ebben a keretrendszerben ezt támogatja ezeket a elképzeléseket, vagy sem. Ne éljük az életünket robotpilóta üzemmódban, hanem higgyünk abban, hogy tényleg tudunk dolgokon változtatni. Ugye a pozitív pszichológia alapjai, amiről már korábban beszéltünk, az empátia, a reziliencia, az, hogy megpróbálunk az itt és mostba lenni, megpróbálunk hálásak lenni, ugye ezek olyan dolgok, amiket mondtam, hogy érdemes napi szinten gyakorolni, de nem csak otthon, hanem a munkahelyünkön egyaránt. Az, hogy megpróbáljuk megismerni a saját motivációs faktorainkat a munkába, és ezt kicsit proaktívan menedzselni, ez szintén egy ilyen tényező tud lenni. Hogyha látjuk tisztán azt, hogy egyébként a heti munka során melyek azok a feladatok, amelyek energiát adnak, amiben kicsit flow-ba vagyunk, vagy úgy érezzük, hogy pozitív hatást érünk el vele, vagy látjuk a munkánk végeredményét, hogyan tudunk ebből esetleg többet csinálni, vagy ha ez nagyon fel van borulva, és a munkánk 80%-a az abból áll, hogy olyan dolgokat csinálunk, amiben nem lejjük örömünket, vagy nagyon terhes, akkor ugye érdemes elgondolkodni, hogy jó helyen vagy. Fontos tényező a monofókuszing, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, mert mindenki ugye multitaskol, és mindent csinál 5 dolgot egyszerre, pedig nagyon leterheli az agyunkat, és nagyon leterheli a közérzetünket is, úgyhogy a munkába is érdemes egy dologra fókuszálni. Ha az megvan, utána a következőre ugrani. Ezek mind ilyen olyan taktikák, amivel tudjuk a jobb érzésünket és esetleg az újratervezésünkben tud segíteni, hogy kicsit más szemléletben nézzünk a munkára és a mindennapokra.
1: Mit tehetünk összességében és most összefoglalóként annak érdekében, hogy bármilyen tervünk is van, és elkezdjük megvalósítani, az lehetőség szerint sikerre vihető legyen. Hogyan kezeljük a hepehupákat, hogyan kezeljük a fagyási pontokat, hogyan kezeljük magunkban az ijegységet, vagy a változásra való vágyakozás mellett a változástól való félelmet?
2: Jó sok kérdés.
1: Azt gondolom, hát útra való. Ahol gondolod, onnan szemezges.
2: Igen. Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb nulladik kiinduló pont az az, hogy a következő időszakban, vagy attól függően, hogy épp hol tartunk, milyen emberré szeretnénk válni, milyen minőségű életet szeretnénk élni. Tehát ennek a nagyon konkrét megfogalmazása nem csak az életünkkel, hanem egyébként a munkákkal kapcsolatosan ez egy fontos kiinduló pont. Tehát ez lesz a belső iránytűnk, ez lesz az, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy amit az életszemlélet, tehát amit az élettől várunk, és a munkaszemlélet, amit a munkától várunk, ez a kettő koherense kiegészíti egymást, vannak-e ellentétek vagy sem. Ez fogja így azt a belső iránytűt adni, amivel jól el fogunk tudni navigálni, amiben látjuk, hogy akkor mi a következő lépés, mi az, amiben fejlődnünk kell. Ugye itt már említettük ezt a kritikus gondolkodást és a kíváncsiságot, ezt a két dolgot mindenképpen visszahoznám és kiemelném, hogy ezt csak akkor tudjuk megtenni, és akkor tudunk igazán leltárazni, hogyha őszinték vagyunk saját magunkkal, az érzéseinkkel, azzal, ami nem megy, ami eddig nem sikerült, és ugye itt nagyon fontos, hogy csak saját magunkra koncentrálva, és nem arra, hogy a külső társadalmi elvárás, vagy a ők családi kör, vagy a barátok mit mondanak, hanem csak is azt figyelembe venni, ami nekünk fontos, és amit mi szeretnénk elérni. Aha. És talán az az egy kérdés, hogy mi az az egy dolog, amit idén, vagy most szeretnék elengedni, hogy könnyebb legyen az életem, ha ezt már meg tudjuk válaszolni, akkor szerintem már előrébb jutottunk. És hogyha pedig hullámvölgybe indulunk, akkor ott volt az a gondolat, amit most visszahoznék, hogy lehet hullámvölgybe lenni, lehet elhasalni, ez a tanulási folyamat része lesz, engedjük, hogy ezek a negatív érzések is elhatalmasodjanak, mert amikor ezeket engedjük, és nem elfolytani próbáljuk, akkor utána kezd majd kitisztulni az ég, és utána kezdünk el tudni egy másabb minőségben élni, az iránytűnknek megfelelően. Úgyhogy én ezeket a dolgokat emelném ki.
1: Kriszta, köszönöm szépen, ez nagyon-nagyon sok segítség és nagy segítség, úgyhogy akinek nem sikerült az elejétől végig hallgatni a beszélgetést, nyugodtan ugorjon föl a Manna honlapjára, és a hallgassa vissza fülecskére kattintva megtalálja a Manna délelőttben ezt a beszélgetést is. A vendégem volt Schubauer Kriszta, szervezeti kultúra fejlesztő, a Work Happy kezdeményezés alapítója, az új kezdetekről, a váltásokról, az életmódváltásról, az ezt akadályozó tényezőkről és azok leküzdéséről beszélgettünk. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Szlóboda Kovács Emese, gyógypedagógus, akivel nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, egy olyan témáról, ami mindenkit érint, még akkor is, hogyha esetleg saját gyermeke még nincsen, de van körülötte gyerek a családban. Szia Emese, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz Petra, üdvözlök mindenki.
1: No, kezdjük azzal, hogy te gyógypedagógusként nem csak a gyógypedagógiával foglalkozol, hanem egy sokkal szélesebb körű tudással segíted a szülőket, nagyszülőket, nagynéniket, nagybácsikat és a gyerekeket.
2: Igen, ez nagyon érdekes, hogy említetted a nagyszülőket és a nagynéniket, meg eleve ugye a mostani családokban tudjuk, hogy sok a válás, és itt szakadtak a családok. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mindenhol ugyanazt a bizonyos értékrendet, vagy ugyanazokat a legalábbis fő vonulatokat képviseljük a gyermek életében. És erre szolgálnak az én kiadványaim, hogy egy ilyen közös gondolkodási mezsgyét kialakíthassunk a mai világban, ami azért abszolút nem egyszerű, mert rettentően sok információ ér minket.
1: Mert hogy neked több könyved is van, tehát ezt említsük meg, hogy a Mora kiadónál neked számos köteted megjelent, amivel segíted ezeket a gyerekeket és a családokat, vagy a családban lévő felnőtteket is, mert azért ez hat oda és vissza.
2: Igen, ezt is nagyon jól állapítod meg, hogy nagyon azt a tapasztalatot hallom vissza, hogy gondolatébresztő a szülőknek is. Tehát miközben együtt feldolgozzák a kiadványaimat a gyerekekkel, azért nagyon sok olyan gondolatot ébresztek bennük, hogy milyen gondolati íveken kéne haladni, miközben a hétköznapi életekben, élethelyzetekben helytállnak, ami számukra is nagyon fontos. Uh-huh. És hogy engem azt kezdett el foglalkoztatni, hogy a mai világban milyen irányba forduljunk, hogyan tudjuk a gyerekeink számára a jóllétet, a valós jóllétet megteremteni. És most ne a luxus jaktokra és az egyéb dolgokra gondoljunk, hanem azt a valós belső jólétet, amit mondjuk egy mai szülő szeretne, hogy a gyereke, ha idegsebész, ha festő, ha csak egy bármilyen szakmában dolgozik, de hogy egy boldog, kiegyensúlyozott életet tudjon élni. Milyen faktorok vannak ebben, és hogy mivel tudunk ehhez hozzájárulni. Uh-huh. És akkor ebbe beledolgoztam úgymond magam, sok mindent elolvastam, és egyre érdekesebb információkra tettem szert, miközben ebben a témában kutakodtam. Mégpedig az, hogy az IQ-t azt most már az amerikai szakirodalom úgy apostrofálja, hogy sem a magánéleti boldogságot, sem pedig a munkahelyi sikert nem garantálja. Volt egyfajta ilyen téves nézet ezzel kapcsolatban, vagyis hát azt gondoljuk, hogyha a gyerekünk okos, akkor hátradőlhetünk, megnyugodhatunk, mert akkor a boldogság a kis tarisznyájában lesz. Hát azért nem ilyen egyszerű a képlet, tehát az, hogy jó az IQ-ja, jók az akadémiai készségei, az egy nagyon jó start az életben, nyilván egy baromira jó start az életben, de emellett még számos olyan készségre van szüksége, ami tényleg garantálja azt, hogy ő hosszú távon boldog legyen, és akkor ezek a készségek, hogy tulajdonképpen mik ezek a készségek, ezek kezdtek el engem érdekelni.
1: Uh-huh. Amikor ezzel elkezdtél foglalkozni, akkor tudtad, hogy ez mennyire sokrétű, és hogy a mai világban mennyire erősen kell ellene dolgozni a közösségi média felületekből a gyerekekre omló információ ellen?
2: Hát én egyre inkább éreztem, és éreztem egyfajta belső feszültséget, hogy ezeket a kiadványokat meg kell jelentetni, vagy egyszerűen kell tenni valamit az ügyben. Mert úgy tudom elmondani neked, megvilágítani neked, Petra, hogy pont az ellenkező irányba indul a gyermeknevelés, vagy a gyerekekkel kapcsolatos bánásmódunk, mint amire szükség lenne. Uh-huh. És én ezt egy nem feltétlenül tragédiának látom, de azért, ha belegondolunk, azért egy nagyon súlyos dolog. Gyönyörű telefonjaink vannak, gyönyörű autóink, hiper-szuper számítógépeink, és közben pedig mondjuk azokat az alapkészségeket nem tanulják meg a gyerekek, amik ahhoz, hogy ők hosszú távon egészségben éljenek, és az egészségben eltöltött várható élettartamuk hosszú lehessen, ahhoz nincsenek meg ez az alapkészségeit. És igen, nagyon jól mondod, hogy egyrészt a szociális média használat nagyon elharapózott a gyerekeknél, a telefon használat, épp tegnap láttam számokat ezzel kapcsolatban, hogy 4-5 órát töltenek a telefonjaikon a mostani gyerekek per nap, és azzal nyitják és azzal zárják a napot, és hogy ez a lelki jólét szempontjából mennyire kritikus. Én azt szoktam mondani, hogy senki, nincsenek szuperhumanoidok, tehát nincs olyan ember, akinek 48 órából áll a nap. Mindenkinek 24 órából áll a nap, és mindenkinek a figyelmi kapacitása az egy 100%-os figyelmi kapacitás. És akkor itt jön az, hogy egy döntés, hogy azt a figyelmi kapacitást pillanatról pillanatra de minek szenteled, és hogy tudsz-e prioritizálni, tudsz-e olyan döntéseket hozni, ami hosszú távon jó lesz a te életedben. Van egy híres előadó, illetve a Houstoni Egyetemnek egy tanára, Brené Brown, és az ő előadásában van egy ilyen nagyon szemléletes példa, hogy mi emberek azt hiszük, hogy tudatos emberek vagyunk, és tudatosan irányítjuk az életünket, holott gyakorlatilag a tudatosságunk nem, hogy az anyósülésen nem kap helyet az autóban, hanem a csomagtartóból kiabál kifelé, hogy hello, hello. Tehát, hogy egyértelműen érzelmi és önkontroll, önszabályozásos bázison hozzuk a döntéseinket az életben, és visszatérek most neked ahhoz, hogy a mai világban miért lenne annyira fontos, mert rengeteg a ránk zúduló impulzus, a ránk zúduló áru, a javak, amik a miénk lehetnek, ha úgymond akarjuk, az a valóság, amit mások úgymond elénk tükröznek, hogy ők hogy élnek, és miközben azért mi napi szinten kell tennünk, hogy a személyes céljainkat megvalósítsuk, csak kérdés, hogy az időnket hogy balanszírozzuk.
1: A műsor vendége Kovács Emese gyógypedagógus, vele beszélgetünk nagyon sok fontos dologról, ami akár mondhatjuk az érzelem szabályozást, akár a könyveinek a tartalmát illeti, úgyhogy kedves szülők, nagyszülők, érdemes lesz figyelni. Gyógypedagógus aspektusból a mai világ a gyerekek számára, nagyjából így adnék neki egy nagy átfogó címet, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma Szloboda Kovács Emese, gyógypedagógus, akivel a könyveiről, a Móra kiadónál megjelent köteteiről beszélgetünk, és annak kapcsán beszélgetünk. Ugye itt van a Hogyan győzd le a haragod, a Hogyan legyél kitartó, és a Hogyan legyél hangerős, ami mind-mind nem csak a gyerekek számára segítség, bár egyébként mivel gyerekkötet, a rajzosságát, a küllemét tekintve, talán ők maguk is tudnak magukon segíteni azzal, hogyha ezeket a köteteket forgatják, de a felnőttek számára is nagy segítség ez. Hogyan épül egymásra ez a három kötet? Hogyan jött ez a te életedbe?
2: Én ugye gyógypedagógusként dolgozom, de a kisfiam is autizmussal él, és miközben őt tanítottam, és vele foglalkoztam, akkor láttam, hogy ugye autizmusban nagyon fontos a vizualitás, hogy képekben sokkal hamarabb célt tudunk kérni, képekkel sokkal jobban bemegy az információ, mint verbálisan, auditíven az autista gyerekeknek. De nyilván a mai világban egyszerűen minden a vizualitás körül mozog, és egy átlag gyermeknél is sokkal-sokkal jobbak a vizuális csatornák. Nem megszokott dolog, hogy társas készségeket, lelki megküzdést vizuálisan jelenítünk meg a gyerekeknek, tehát egy abszolút újfajta műfaj ez, és minden egyes kötetemben megpróbáltam szociális környezetbe, tehát egy valós létező kis mesévé alakítani ezt a történet, ezt a gyerekeknek. Nagyon szükség az első kötetet, egyértelműen az hívta életre, hogy viselkedés szabályozást próbáltam tanítani a saját autista kisfiamnak, és kerestem egy olyan modellt, egy olyan stratégiát próbáltam kialakítani, ami hatásos lesz nála. És nyilván azt láttam, vagy azt éreztem, hogy erre egy nagyobb körben is igény lenne, mivel próbálunk ugye mi szülőként a tekintélyelvű nevelésből elrugaszkodni, és most már nem próbálunk nem parancsolgatni a gyerekünknek, nem utasítani, nem felülről lefelé próbáljuk a gyerekeinket nevelni, hanem úgymond egy teljes személyiségként értékeljük őket, és próbálunk azonos szinten kommunikálni a gyerekünkkel. De ezért nagyon-nagyon fontos, hogy olyan viselkedési szabályokat tárjunk eléjük, amik számukra egyszerűek, vizuális szimbólumokon alapulnak, és egyszerűen megérti a miértjét a gyermek. Tehát, hogy most már elrugaszkodtunk attól, hogy parancsoljunk, hanem egyszerűen elmagyarázzuk, hogy mit és miért szeretnénk, és ehhez egy nagyon jó asszisztencia például az első kiadványom, ami ugye egy közismert szimbólumot, a jelzőlámpának a szimbólumát használja. Nem mellesleg egyébként, ugye a jelzőlámpa a J betűnek a hívóképe az általános iskolákban, és egy olyan szimbólum, amivel pillanatok alatt el tudjuk magyarázni, hogy mi történne a közlekedésben. Például, hogyha egyszerre menne minden autó, és hogy a közlekedésben is vannak szabályok, hogy néha egyszerűen meg kell állni, és valaki mást kell elengedni. Tehát egy olyan életszerű szimbólumot kínálunk nekik, amivel napi szinten folyamatosan találkoznak, és ugye én azt vallom, hogy ahelyett, hogy a gyerek próba szerencse alapon sajátítja el a viselkedési szabályokat, ne az legyen, hogy először hagyjuk, hogy hibázik, és akkor hibázzon, és aztán kijavítjuk, mert gyakorlatilag így tanulják meg a gyerekek a viselkedést, hogy megfigyelik a szülői mintát, másrészt pedig ő egyszerűen hibát követnek el, és azt kijavítjuk. De ahhoz először pofára kell esni, úgymond. Tehát ahhoz kell egy hibázási lehetőség a gyereknek. Mi lenne, hogyha már ez is rombolja valamilyen szinten a kapcsolatot? Mi szülők is egyszerűen egy ideális, boldog anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolatra vágyunk 2025-ben, és nem szeretnénk, hogyha ilyen próbaszerencse alapon éveken át tanulnák meg a gyerekek ezeket a szociális szabályokat, és ezért gondoltam arra, hogy az én munkafüzeteimmel, például most ugye az első kötetről beszélünk, amikor van szülőként erőforrásunk, az otthonunknak a meleg meghittségében oda kuporodunk a kanapéra a gyermekünkkel, és előre úgymond proaktívan a dolgok elé menekülve éppen megbeszéljük a viselkedési szabályokat, hogy milyen helyzetben, hogy kéne viselkedni, és akkor, amikor már az adott szituációba kerülünk, akkor nem meglepődünk, hanem tudjuk, hogy mihez kell nyúlni, tudjuk, hogy kell segíteni a gyermekünket.
1: Természetesen azzal is érdemes és kell tisztában lennünk, hogy amikor ezekhez a könyvekhez az ember odafordul, akkor kinyílik egy másik világ, és nem kell elkezdeni diagnosztizálni felnőttként, hanem el kell kezdeni talán figyelni és feltenni a kérdéseket. Mit gondolsz erről?
2: Hát igen, én egy ilyen minden kiadványom ilyen esernyő jellegű kiadvány, hogy kisebb gyerekeknek elég bal oldalon a lévő történetet felolvasni, és megnézni, értelmezni velük a képeket. De ugye a jobb oldalon minden egyes kiadványban értelmező kérdések vannak a válaszokkal együtt. Itt két célom volt ezzel, egyrészt, hogyha nagyon fáradtak vagyunk, akkor elég legyen csak elolvasni a választ. Tehát, hogy még nagyon egyszerűen is fel tudjuk dolgozni ezeket a munkafüzeteket, de mindenképpen gondolatébresztőek a válaszok, és meg tudjuk ismerni, ezt is nagyon fontos szerintem hangsúlyozni, főleg a mai világban, hogy milyen tudás van a gyereknek a fejében arról a bizonyos témáról. Tehát nagyon sokszor azt látom, hogy elmegy a felnőtt és a gyermek egymás mellett. Tehát mi azt gondoljuk, feltételezzük nagyon sok dologról, hogy a mai gyerekek tudják. És nekem egészen döbbenetes tapasztalataim vannak erről, hogy mennyire más tudás van a gyerekek fejében, mint amit mi gondolunk. És igenis az életben van egy pár olyan kritikus dolog, amire viszont nagyon-nagyon fontos, hogy meglegyen az a tudás az ő kis buksiukban, ahhoz, hogy egészséges és boldog felnőttek legyenek. Mondok neked egy példát, például a harmadik kötetemmel, ahogy a legyél hangerősnek a szabályait vettük át egy kisfiúval, és ugye ott kétféle, tehát hogy többféle hanggal dolgozunk, de volt a suttogásnak a hangja, az egérke hang, és a pica hangja, ami a társalgási hangerő. Ezzel a két állattal vezetjük be, hogy milyen hangerőt kell használni a különböző helyzetekben, és mindenhol a cica hangerőjét használta a kisfiú, és én magam sem értettem, hogy miért nem tudja az egérke hangját alkalmazni, és az volt a döbbenetes tapasztalatom, hogy nem tudta ez az óvodás gyermek, hogy mekkora a méretbeli különbség egy valós cica és egy valós egér között. Tehát még sose látott egeret, de én hiába mondtam neki, hogy az egérke hangján, ami nagyon pici, és nem a cica hangján, ami sokkal nagyobb, egyszerűen nem tudta összerakni a dolgot. Tehát ezért van az, hogy én mindig előkészítem ezeket a kérdéseket, és a harmadik kötetben ilyen ráhangoló feladatokkal indítunk, ahol egyáltalán megismerjük, felmérjük azt, hogy mi az, hogy kicsi, mi az, hogy nagy. Tud egy kicsit lépni, nagyot lépni, pici hangerőt használni, nagy hangerőt használni, hogy egyáltalán az alak, és utána az állatoknak a valós méretét megnézi a szülő a gyerekkel, hogy egyáltalán az alap dolgok rendben vannak-e a fejében.
1: A vendégem a mai műsorban Szloboda Kovács Emese, gyógypedagógus, aki több könyv szerzője, a Móra kiadónál jelentek meg ezek a segítőkönyvek, ezeket vesztük sorra, és ezeknek a témáját, a tartalmát és a fontosságát szálazzuk szét, hogy segítséget tudjunk adni ilyen módon is a szülőknek, nagyszülőknek, nagynéniknek, nagybácsiknak, úgyhogy hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Bali Mónika podcastje. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Szloboda Kovács Emese gyógypedagógus, több segítőkönyv szerzője, mert a Móra több segítőkönyv szerzője, ezekről a könyvekről, ezek könyvek tartalmáról és a fontosságáról beszélgetünk. Haladjunk tovább akkor a sorban.
2: A második könyvem a Hogyan legyél nyitott és kitartó című. Minden könyvem a Magyar Pszichológiai Társaság óvoda és iskola pszichológiai szekciójának az elnökének az ajánlásával jelent meg egyébként, és dr. N. Kollár Katalin, ő a saját tapasztalatából, akár mint nagyszülő is azt mondja, hogy teli találat minden egyes kötet, és minden egyes kötetet ő még a saját családjában is alkalmazza, amellett, hogy ugye pszichológusok használják a köteteket vezérfonalként különböző terápiákban. A második tehát, ez a Hogyan legyél nyitott és kitartó, ez hát a mai világban szintén nagy problémát jelentő, egyrészt a nyitottság, másrészt ugye a kitartás öleli föl. Nyitottságban arra gondolok, hogy egyre többet hallom, és vannak is egyébként a Móra könyvkiadónak meg a saját honlapomon cikkek erről, hogy azt mondjuk a gyerekről, hogy én is ilyen voltam, és ő ilyen. Tehát, hogy aránylag hamar kijelentjük, hogy bármiről, hogy ő ilyen, ő ezt nem szereti, ő ezt nem csinálja, ő ebben nem fog bele, és én ezt valamilyen szinten egy nem éppen pozitív tendenciának tartom, mert nem biztos, hogy nekünk az jó volt annak idején, hogy mi olyanok voltunk, például, hogy nem kóstoltuk meg együtt ételt sem az iskolai menzán. Tehát, hogy ne feltétlen, főleg a gyerek előtt ne nagyon hangoztassunk ilyet, hogy ő ilyen vagy olyan, mert nagyon fontos az életben a nyitottság. Mert sokszor nem is biztos, hogy ilyen vagy olyanságból, hanem félelemből húzódunk el bizonyos tevékenységektől. És amit körüljárok a munkafüzetemben, hogy bizony nagyon sok dologhoz, ahhoz, hogy egyáltalán kitaláljuk, vagy megérezzük, hogy azt mi kedveljük-e vagy nem, ahhoz már kitartás kell. Tehát csak a legegyszerűbb készségek azok, amik rögtön sikerülnek. Például, hogy felkapcsoljam a villanyt, az rögtön sikerülni fog. De ahhoz, hogy én megtudjam azt, hogy én szeretek-e korcsolyázni, hogy én szeretek-e úszni, szeretek-e biciklizni, ahhoz többször neki kell futnom annak a dolognak, és ugye sikertelen leszek benne elsőre. És ugye nem mindegy, hogy keretezek egy ilyen tapasztalatot a gyermekemnek, hogy egyszerűen az van-e bennem, hogy próbálkozzunk tovább, és próbáljuk valami más megközelítést, vagy pedig azonnal azt mondom neki, hogyha ő azt mondja, hogy ő ilyen, ő ezt nem akarja, akkor rögtön elengedem ezt a kérdést. És magának a rezilienciának is, ami szintén nagyon érdekelt, egyre többet hallunk ugye a rugalmas ellenállók és képességről, és hogy a munkahelyi követelmények a mai világban már ezt a készséget úgymond előírják. Nézzük meg, hogy mik a tényezői. Egyrészt az, hogy képesség a tervezésre, és arra, hogy cselekedjünk, aktívan megoldjuk a problémákat. Tehát egyfajta proaktív, aktív megoldás az, ami szükséges, ami ugye pont azért van benne az én munkafüzetemben, mert 15 megküzdési stratégiát ismernek meg belőle a gyerekek, és pont azért beszélünk át ennyi mindent velük, hogy adjunk nekik egy ilyen büféasztalt, ahonnan ők tudnak választani. Esetleg közben ugye az újfent a szülő és a gyermek beszélget a kanapén, akár új megoldási stratégiákat, megküzdési stratégiákat is előhoznak, és amikor oda kerül, hogy egy nehézséggel kerül szembe, neki már legyen egy adag választott stratégiája, tudjon módosítani, és mondjuk az egyik abban a helyzetben nem megy, akkor tudjon valami más megküzdési stratégiához nyúlni. Most ha belegondolsz, Petra, hogyha mi ezt megkaptuk volna gyerekként, ezt a fegyvertárat, hogy az adott helyzetben hogy álljunk föl, hogy próbáljunk meg valami mást, és hogy úgymond nem velünk van a gond.
1: És így nem baj, hogyha valami nem megy, és az sem baj, hogyha valamit nem akarok tovább csinálni.
2: Igen, de hogy sokszor azért nem akarjuk tovább csinálni, mert éppen nem tudunk egy új kitartási stratégiát elővenni a megküzdési repertoárunkból. És ez viszont gond. Uh-huh. Nem tudom, érted a gondolat.
1: Persze.
2: Menetet. Tehát, hogy rettenetesen sok akár emberek iskolai pályafutása máshogy alakul, élete máshogy alakul.
1: Hát párkapcsolatok, kapcsolatok másképp alakulnak, a teljes sztori másképp alakul, hogyha az embernek van egy ilyen fegyvertára.
2: Igen, igen, én azt szoktam mondani, hogy egyszerűen telepakoljuk a ilyen társas repertoárral, társas kincsekkel, megküzdési módszerekkel az ő kis tarisznyáját, és valójában ez az igazi útra való az életre. Valójában ez az, ami azt biztosítja, hogy jó hosszú távon egészségben és jólétben éljen. Arról nem is beszélve, hogy ugye azt egy 30 éves longitudinális kutatás is alátámasztja 1037 gyerekkel, miszerint az önkontroll, az önszabályozás biztosította a gyermekeknek a hosszú távi jólétüket, IQ-tól és társadalmi osztálytól függetlenül. Tehát teljesen mindegy volt, milyen volt annak a gyereknek az IQ-ja, vagy a társadalmi osztálya. Azok boldogultak jobban, akiknek az önszabályozási folyamataik jobban a helyén voltak.
1: A vendégem Szloboda Kovács, MSE gyógypedagógus, akinek több segítőkönyve jelent meg a Móra könyvkiadónál, és ezekről a könyvekről, ennek a mentén is beszélgetünk. Egy maradt még hátra, hogyan legyél hangerős, úgyhogy a következőkben zárásképp erről beszélgetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szloboda Kovács Emese gyógypedagógus a műsor mai vendége, aki több segítőkönyv szerzője, Mora kiadónál jelentek meg a könyvek, mely könyvek nagy segítséget tudnak nyújtani nem csak a gyerekeknek, de a gyerekek környezetében lévő felnőtteknek is. Ugye beszéltünk már a hogyan győzz le a haragod, hogyan legyél nyitott és kitartó, és akkor most a következő a sorban a hogyan legyél hangerős. Zárásképpen erről beszélgetünk. Miért született meg ez a könyv?
2: Mostanában ugye nyilván nagyon-nagyon média zaj, de nagyon sok olyan eset történt, vagy túl sok olyan eset történt, amikor valamilyen történés a gyerekek sérelmére következett be. És olvastam olyan interpretációt is, amikor valaki azt mondta, hogy biztos nem is történt olyan nagy dolog azzal a gyerekkel, hogyha nem mondta el otthon. Tehát ha nem szól róla, akkor azért biztos tűrhető volt a számára, megemészthető, ami történt, vagy pedig mit mutat az anya-gyermek kapcsolatról, hogy nem szólt gyermek otthon, hogyha valami történt a sérelmére. És itt nagyon fontos kiemelni azt, hogy 8-9 éves korig a gyerekek, ha valamilyen igazságtalanság éri őket, akkor ők azt hiszik, hogy az az ő hibájuk. Minél nagyobb ez az igazságtalanság, annál nagyobb az ő szégyenük, annál jobban megvannak arról győződve, hogy ők valójában azt a dolgot megérdemelték, mivel egyszerűen bíznak a felnőttekben, főleg, hogyha egy tisztelt, szeretett személy által következik be ez a dolog, akkor még inkább azt gondolja, hogy ő erre rászolgált, ő ezt megérdemelte. És paradox módon minél jobb kapcsolatban van a szüleivel, annál inkább esetleg nem akarja, vagy a lelki alkatából adódóan nem akarja megbántani a szüleit, hogy egy ekkora bűnt elmond, amit ő elkövetett. Tehát, hogy itt abszolút nem az anyagyermek, szülőgyermek kapcsolatról van szó, és abszolút nem arról van szó, hogy a kicsi lenne az a dolog, ami esetleg történt ezzel a gyermekkel, hanem ő az életkori sajátosságaiból adódóan nem fog tudni szólni arról, hogy valami rossz dolog történt vele. És ezért nagyon fontosnak tartom, hogy például ezt a Hogyan legyél hangerős című kiadványt átbeszéljük vele, mert ennek van egy nagyon fontos bántalmazás megelőzési vonala, mégpedig a rendelkezésére bocsátjuk a gyermeknek azt, hogy igenis van olyan helyzet, amikor neki kiabálnia kell. És ekkor beszéljük át vele azt, hogy vannak olyan történések, amikor neki használnia kell a hangját, és segítséget kell hívnia. És az szintén egy ilyen érdekes dolog, hogy azt halljuk, hogy a gyerekek nagyon hangosak, hogy mostanában minden gyerek kiabál, és túl kiabálják egymást. Viszont paradox módon, amikor segítségre lenne szükségük, akkor teljesen elbizonytalanodnak, és igazság szerint nem tudják, hogy van olyan helyzet, amikor nekik lehet kiabálni, sőt kiabálniuk kell. És ezért szoktam mondani, hogy nekünk kell tudatosítanunk ezt a lehetőséget, és a rendelkezésükre bocsájtani, és megengedni nekik, hogy kiabáljanak.
1: De az is fontos, igen, hogy nem mindenért kiabáljanak, tehát hogy vannak gyerekek, akik meg pont a környezetükben lévő felnőttek adott esetben mondjuk a szülőknek a figyelmetlensége miatt, vagy a nem jelenléte miatt, ugye szülő telefonozik, nem tud odafigyelni, inkább más csinál, stb. Emiatt kiabál, vagy hogy a testvérei közül kitűnjön.
2: Természetesen itt nem csak a kiabálás, tehát ez csak az egyik vonulat ennek a kiadványnak, de végigvesszük egészen a csendtől, a suttogáson, a társalgási hangerőn keresztül, a kinti hangerőn át a kiabálásig azokat a helyzeteket, hogy milyen társas szituációban milyen hangerőt kell használnia a gyerekeknek. Mert például, ahogy mondod, most már nem olyan egyértelmű egy iskolai ünnepélyen, vagy akár a himnusz alatt, hogy kell viselkedni, csendbe kell lenni, hogy kell állni. Viszont én nem tartom reálisnak, hogy még mindig csak elvárunk, és szidunk. Tehát a gyerek hibázik, leszidom. Ahelyett, hogy előre dolgoznánk, és fókuszba állítanánk egy-egy társas kompetenciát, és átbeszélnénk a gyerekkel. És ugye átbeszélnénk azt, hogy például, amiket ilyen általános helyzeteket tettem ebbe a munkafüzetbe, hogy vásárlás közben a boltban, orvosi rendelőben, moziban, színházban, könyvtárban, közlekedési eszközön milyen hangerőt használunk. És alapvetően a gyerekek jók szeretnének lenni. Tehát ők arra vágynak, hogy mi dicsérjük őket. És ennek kell megteremteni a lehetőségét, hogy előre megbeszéljük a szabályokat, és utána már csak dicsérjük őket. És nem az, hogy pont fordítva megy ez a dolog, hogy gyakorlatilag defaultként kezeljük azt, hogy a gyerekek mindent tudnak a társas életben, és utána, hogyha hibáznak, akkor pedig leszidjük őket.
1: Fontos természetesen azzal is tisztában lenni, hogy ezek a kiadványok mind nagyban tudnak segíteni a gyerekeknek is, tehát maga a kiadvány egyébként színes és rajzos, és ha a gyerek kezébe veszi, akkor benne is megszületnek azok a kérdések, amit mondjuk adott esetben fel tud tenni a körülötte lévő felnőtteknek is?
2: Igen, ezt már többször megtörtént. Az első kiadvány kapcsán volt ilyen, hogy maga, hogyha a gyerek elkezdi lapozgatni a kiadványt, és ahogy mondtam neked, hogy a gyerekek nem igazán tudják, hogy ami történik velük, az most annyira negatív, vagy nem annyira negatív, hogy elővette egy kislány, elkezdte lapozgatni, és ugye egy tomboló fiú van benne, és rögtön elkezdte mesélni, hogy mi történt az iskolában. Tehát, hogy gyakorlatilag kapnak egy inspirációt a gyerekek, hogy olyan dolgokban is megnyíljanak, ami egyébként nem biztos, hogy hallanánk a hétköznapi rohanásban, nem biztos, hogy előkerülnének azok a szituációk, viszont ha ránéznek a munkafüzetnek a tényleg nagyon szépen megrajzolt lapjaira, akkor megered a nyelvük, és el tudjuk kezdeni megismerni az életüket, a benti életüket, mert ugye nagyon fontos, hogy mi beadjuk őket egy óvodába, beadjuk őket egy iskolába, és 8 órára elveszítjük őket a szemünk elől, és nagyon fontosak ezek a beszélgetések, hogy megismerjük, hogy neki milyen információja van. Másrészt pedig ugye a harmadik kiadványom kapcsán, minden kiadványomból indult már az ELTE pedagógia és pszichológia tanszékén kutatás, és de 2 hosszabb lélegzetvételű terepkutatás az első és a harmadik munkafüzetemből született, és ebben a harmadik munkafüzetben, tehát a harmadik munkafüzetből lévő kutatásban azt állapították meg, hogy onnantól kezdve, hogy a gyerekek megismerik a benne lévő szabályrendszert, egyrészt sokkal tudatosabbak és jobban észreveszik, ha bárki más is hangos. Tehát, hogy jobban észlelik, hogy a környezetünkben valaki hangos, ők maguk rászólnak finoman, hogy túl hangos vagy, ami, ha belegondolunk, már az ő saját egészségvédelmük szempontjából egy nagyon-nagyon nagy előrelépés, hogy észreveszi, hogy valami őt zavarja, és ezt le tudja állítani. Másrészt pedig kifejezetten élvezték, hogy mint kompetens gyerekek egymást figyelmeztetik, hogy segítenek egymásnak.
1: A műsor vendége volt Szloboda Kovács Emes, egy gyógypedagógus, akivel az ő megjelent segítő könyveiről, köteteiről beszélgettünk. A hogyan győzd le a haragod, a hogyan legyél nyitott és kitartó, illetve a hogyan legyél hangerős könyvekről, amelyek a gyerekeknek és a gyerekek környezetében lévő felnőtteknek ugyanolyan nagyszerűen tudnak segíteni. Köszönjük a munkádat, és köszönjük, hogy ránk értél, Emese.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.